0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en. Thank you.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztály számára. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják, a program pedig jövő tavasszal egy fesztivállal zárul. A kezdeményezésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház vesz részt. A havonta más-más színház által megrendezett eseményekre olyan fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik Budapest színpadain, a kulisszák mögött, és maguk is szívesen bekapcsolódnak egy közös játékba, gondolkodásba és alkotásba. A résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol megismerhetik a különböző színházi szakmákat és találkozhatnak az alkotókkal. A színházat olyan fórumként tapasztalhatják meg, ahol a játék és a vita eszközeivel a saját generációjukat érintő társadalmi kérdések is fókuszba kerülnek. Az átjáró a 7 színház szakmai együttműködésére épül, amelynek keretében az intézmények megosztják egymással ifjúsági programjaik tapasztalatait. A párbeszéd célja új lehetőségek teremtése a fiatalok megszólítására, bevonására és színházhoz való kapcsolódásuk erősítésére. A program sorozat 2027 májusáig tart, és egy 3 napos fesztivállal zárul. A programok többsége ingyenes vagy kedvezményes, a részvétel azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a programmal kapcsolatos kommunikációt és jelentkezési lehetőségeket az átjáró program zárt Facebook csoportján keresztül érhetik el.
2: Film. Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket az idén 15 éves Szemrevaló Filmfesztivál. A programsorozat Pécsett, Debrecenben, Szegeden is szervez vetítéseket, Budapesten október 15-e és 25-e között várja a látogatókat a Toldi moziban és a Művész moziban. A német nyelvű, magyar felirattal látható filmekről és a Szemrevaló Filmfesztiválról Sárosi Bogáta, a Goethe Intézet kulturális vezetője mesél.
3: A Szemrevaló Filmfesztivált a Goethe Intézet közösen szervezi a svájci nagykövetséggel és az osztrák kulturális fórummal. A német neve a fesztiválnak Seenswert, tehát a német nyelvterületről hozzuk el a legaktuálisabb filmeket minden évben Magyarországra, és nem csak Budapestre, hanem Pécsett, Szegeden és Debrecenben is láthatóak lesznek a filmek. Kezdem az egyik legizgalmasabb filmmel, aminek az egyik érdekessége, hogy a főszereplője a híres német színésznő Sandra Hüller, és idén a Berlinálén az Ezüst medvét nyerte meg ezzel a szerepével. A Rose című filmről van szó. Ez egy 17. században játszódó történelmi film, egy fekete-fehér alkotás, és talán ez a fekete-fehér letisztult képi világ is arra akar minket rábírni, hogy jobban koncentráljunk a szereplőkben zajló lelki folyamatokra, és ne a színes látványos képekre.
2: Aztán ott van például a Carla című film, ami egy valós történeten alapuló alkotás, ami sorra nyerte a filmfesztiválokon a díjakat, de az előző alkotással szemben ez egy sokkal szélsőségesebb vagy szőrszálhasogatóbb témát boncolgat?
3: Egy nehéz témát boncolgat ez a film. Ez egy 1962-ben játszó történet, és a címszereplő Carla, egy fiatal kislány, aki elszökik otthonról, mert sajnos otthon szexuális abúzusnak volt kitéve a saját édesapjától. Nagyon óvatosan és szépen dolgozza föl a film ezt a történetet, tehát semmi szörnyűséget a képeken nem látunk, csak a lány arcán tükröződ, amikor az emlékeit felidézi, hogy milyen szörnyűségeket kellett átélnie. Viszont pont azért, mivel ez egy nagyon nehéz történet, de úgy érezzük, hogy fontos beszélni erről, a film után beszélgetést tartunk a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetőjével, Stáli Katával. És megemlítenék egy másik nagyon izgalmas filmet, ami szintén nem önmagában áll, hanem szerveztünk egy beszélgetést a filmvetítés utánra. Ez egy svájci film, aminek a címe Esti műszak, és egy kórházi ápolónőnek egy műszakját mutatja be, szinte valós idejű történésként éljük meg, hogy hogyan kell ebben a műszakban neki helytállnia, és milyen nehéz egy svájci kórházban, Zürichben az ápolónőknek a munkája, milyen nagy feszültségnek vannak kitéve. Mivel úgy gondoljuk, hogy ez a téma Magyarországon is aktuális, ezért a svájci követség tervezett egy beszélgetést a filmvetítés utánra. A beszélgetésen dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is részt vett majd, illetve diplomás ápolók, illetve más kollégák, akik kórházakban, illetve az orvosi ellátásban dolgoznak. Ja, mindig az alapján válogatunk, hogy mik a legeslegjobb filmek, díjakat nyertek, más nagy nemzetközi fesztiválokon szerepeltek, és idén így jött ki, hogy ezek közül a nehéz témák közül több is jelen van. Az a célunk, hogy megmutassuk ezeket a csodálatos filmeket, amik nem biztos, hogy mindannyian elkerülnének a magyar mozikba.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Hátizsákkal az országban. Többnapos túraútvonalak tömegközlekedéssel, sátorral. Börzsöny. Budapesttől vonattal könnyen elérhető szob, ahonnan busszal már Nagybörzsöny felé vehetjük az irányt. Ez lesz túránk kiinduló pontja. A túraútvonalak innen napi 15-20 kilométeres szakaszokra bonthatók, ami ideális tempót ad egy többnapos gyalogláshoz. Útközben olyan klasszikus börzsönyi pontokat érintünk, mint a Csóványos, Királyrét környéke, a Kisvasút nyomvonala, vagy az erdei források, a szintkülönbségek érezhetők, de nem kegyetlenek. Ez az útvonal ideális haladó kezdőknek, akik már megtettek egynapos túrákat, de még nem aludtak sátorban több napon át. Zempléni hegység. Miskolc felől vonattal érkezünk Sátoraljaújhelyre, ahonnan busszal jutunk tovább a túra kiinduló pontjára. A Regéc-Füzér-Hollóháza útvonal 3 nap alatt kényelmes tempóban bejárható. Útközben 2 ikonikus vár, Regéc és Füzér is útbe esik, ezeknél érdemes elidőzni. Több turista út mentén találni kijelölt, bivakolásra alkalmas helyeket, de itt különösen fontos a természetvédelmi szabályok betartása. Inkább haladóknak való ez a rész, akik nem ijednek meg a hosszabb erdei szakaszoktól és a ritkább infrastruktúrától. Balatonfelvidék. Tapolca, Káli-medence, Zánka. A Balatonfelvidéket vonattal a legegyszerűbb megközelíteni. Budapesttől Tapolcára utazunk, ahonnan már gyalog indulunk tovább. A napi távok 12-18 km között alakulnak, megcsodáljuk a Káli-medence lankáit, a tanúhegyek markáns vonalait. Ez a túra tökéletes kezdők számára, vagy azoknak, akik először próbálják ki a többnapos túrázást, Mecsek, Pécs, Orfű, Abaliget. A Mecsekbe Budapestről közvetlen vonattal érkezünk Pécsre, ami ideális kiinduló pont egy többnapos gyalogláshoz. Innen 2-3 nap alatt kényelmes tempóban járható be az Orfű és Abaliget felé vezető útvonal. Orfű környéke és az abaligeti barlang látványos célpontok tartalmas időtöltést kínálnak. A Mecsek ideális terep az első többnapos túrára vállalkozóknak. Barátságos szintkülönbségek, sok forrás, jól jelzett utak jellemzik, és kempingeket is találunk.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. október 14-e van, szerda reggel 6 óra, önök a Trend FM-et hallják, az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a mikrofonnál Németh László. Magyarországra látogat október 23-án a francia elnök Emmanuel Macron, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából érkezik Budapestre. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látják vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A rendezvényen uniós vezetők és több ország vezetői is részt vesznek. Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP felvásárolja az East Luminor Holdingot. A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, illetve képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez alakítani.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.896 forintra, az OTP 1,8%-kal 42.400 forintig erősödött, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forintra, a Richter 8%-kal esett 12.250 forintig. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,4, az S&P 500-as 0,1%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq kompozit 0,2%-kal esett vissza. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,8%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 0,2, a Shanghai Composite 0,1%-kal jött feljebb, a dél-koreai Kospi 1,2%-kal áll a pozitív tartományban. Az indiai Sensex 0,1, Szingapur szintén 0,1%-kal csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 90 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 324 forintot és 65 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 27 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 27 fillér, a cseh koronáé 14 forint 93 fillér, egy angol font 430 forint és 85 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-os erősödés mellett 94,76 dollárért elérhető, a Brent jegyzési ára 0,6%-os pluszban 106,35 dollárért. Egy uncia aranyért 0,2%-os erősödés mellett 4,186 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén november végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 86 euróba és 61 euró centbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A francia országos terrorellenes ügyészség vette át a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában tegnap történt lövöldözés vizsgálatát. A 14 éves elkövetőt azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott a tömeggyilkosságokat dicsőítő True Crime Community mozgalomhoz. A gyanúsított, aki a középiskola egyik tanulója, tegnap délelőtt vadászpuskával nyitott tüzet az oktatási intézmény területén, megsebesítette az igazgatót és egy tanárnőt, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. A sebesülteket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben, a támadót pedig a helyszínen letartóztatták.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire szakadozott felhőzet halad délkelet felé, emellett is legalább néhány órás napsütésre van kilátás. Az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél megélénkül, a hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, a mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy milyen új kinevezések vannak, aztán szó lesz arról is, hogy mi újság a Hormuzi szorossal, hát túl sok bíztatót nem tudunk mondani ezzel kapcsolatban, mint ahogy a kőolaj árával sem, de mondjuk is a részleteket.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Új taktikát alkalmaz Irán a Hormuzi szorosban az áthaladó hajók megtámadása során.
3: A Reuters összefoglalója szerint részleteket nem lehet tudni, de a hajók elleni akciók száma folyamatosan növekszik. Teherán célja az lehet, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. Az iráni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt. Irán idén február vége óta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szoros. Ekkor mérte az Egyesült Államok és Izrael az első csapást a perzsa államra.
1: $106.28 a Brent típusú kőolajára, az amerikai könnyolaj $94.67. Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat, így véli Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
3: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizeken, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztos, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
4: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Hát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen, de egy-egy drón, például ami Romániában, Galacron csapódott be, azt lehet azt mondani.
1: Véget érhetett az építőipar szakember hiánya, ugyanis olyan alacsony a megrendelésállomány, hogy most már elbocsátásokat fontolgat a cégvezetők többsége.
3: Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint a fizetések versenyképessége az európai középmezőnyben van, némileg jobb a szlováknál is közelíti a lengyelt, így a munkaerő elvándorlása bár felmerülhet, a jobban fizető országokban is piaci anomáliákkal lehet találkozni, nehezebb az elhelyezkedés. Koi Lászlót hallják.
5: Én azt látom, hogy Nyugat-Európában is nehezebb elhelyezkedni, mert ott is mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben. Leginkább annak van valószínűsége, hogy pályaelhagyók is lehetnek kollégáink. Félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, amikor is ugye nagyon megcsappant a vendéglátóipari helyek iránti igény, és tömegesen, durván nagyon sok kollégát kellett, hogy elbocsájtsanak, és azoknak egy jelentős része pályaelhagyó is lett, még egyszer nem ment vissza a vendéglátásba dolgozni, félő, hogy ez esetleg velünk is előfordulhat.
1: Losonczi Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal új elnökévé október 16-ai hatállyal.
3: Az új vezető megbízatása 7 évre szól. A kormányzat közleménye szerint Losonczi Géza nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki több európai és ázsiai ország energetikai szabályozási reformjában is közreműködött.
1: Magyarországra látogat október 23-án a francia elnök. Emmanuel Macron a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából érkezik Budapestre.
3: Magyar Péter miniszterelnök elmondta, az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látják vendégül a meghívott állam- és kormányfőket. A rendezvényen uniós vezetők és több ország állam- és kormányfői is részt vesznek.
1: Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az észt Luminor Holdingot.
3: A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,4%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 1,6%-kal 4896 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 42.400 forintig erősödött, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2600 forintig, a Richter pedig 8,1%-kal esett 12.250 forintra.
1: Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban zárt, a milánói bőrze 0,4%-kal emelkedett.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-os 0,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,2%-kal esett vissza.
1: Jelenleg 363 forint 80 filléren az euró, a dollár 324,60, a svájci frank 390 forint 20 fillére jár, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1209. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben egyelőre viszonylag jobb a hangulat, a japán Nikkei például 9,1%-kal erősödik, Hongkong 3,1%-os pluszban jár, Shanghai stagnál, az indiai tőzsde 2,1%-kal emelkedik, a tegnapi nagy zuhanás után 1,2%-ot korrigál felfelé a dél-koreai tőzsde, Szingapúr 0,2%-os mínuszban jár, a dollár japán jennel szembeni árfolyama 158,24. A francia országos terror ellenes ügyészség vette át a dél-franciaországi Aubagnan egyik középiskolájában tegnap történt lövöldözés vizsgálatát.
3: A 14 éves elkövetőt azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott a tömeggyilkosságokat dicsőítő True Crime Community mozgalomhoz. A gyanúsított, aki a középiskola egyik tanulója, hétfőn délelőtt vadászpuskával nyitott tüzet az oktatási intézmény területén, megsebesítette az igazgatót és egy tanárnőt, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. A sebesülteket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben. A támadót a helyszínen letartóztatták.
1: Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyt, az Egyesült Államok athéni nagykövetét, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt görögországi megbízatása során, de azt megelőzően is.
3: Katie Zakaria, Donald Trump amerikai elnök új sajtótitkára újságíróknak azt mondta, fontolgatják Guilfoyt leváltását. A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hónap végén megjelent cikk sorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról. Ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, valamint azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénz kifizetése ellenében. Guilfoyt korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, valamint kaliforniai ügyészként is dolgozott, és eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral.
0: Időjárás jelentés.
3: 1914-ben ezen a napon adták át a csepeli szikratávíró állomást, amely egyébként mai formájában már nem áll, hiszen az akkori magyar királyi posta, amit valóban így hívtak, 1934. decemberében lebontatta a létesítményt, ennek ellenére egy stilizált kis torony, illetve hát egy komolyabb emléktábla emlékeztet a helyszínen arra, hogy mi is működött ott. Egyébként egy autókereskedés volt ott a helyszínen, és néhány év pusztulás után most újra valaki vagy valakik birtokba vették az épületet, legalábbis, ha minden igaz, akkor valami felújítás zajlik arra felé. És hát 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltását innen kiáltotta világgá, gyakorlatilag az akkori világhálónak megfelelő kommunikációs eszköz révén a Tanácsköztársaság vezetése, illetve hát a megbízottak. Hát ez is a történelem, bár nem a legdicsőbb része. Minden esetre az időjárás ma egészen dicső módon alakul, hiszen napsütésre számíthatunk több órásra, eső csak nyugaton meg északon lesz, de mind a kettő messze van, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Két héten át képzéseknek, vizsgáknak és szakmai programoknak ad otthont a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpontja. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány őszi képzési blokkja október 12-én kezdődött el és 24-ig tart. A program részeként október 23-án rendezik meg a lovasterápiás szakmai konferenciát, amelynek idei programjában a lovak és lovasaik közötti kötődésről, a pozitív kommunikációról és a környezetpszichológiai szempontokról is terveznek előadásokat. A Fóti Lovasterápiás Központ vezetője szerint nincs elegendő szakember az országban. Bozori Gabriellával Gyepes Károly beszélgetett.
2: Mit érdemes tudni a lovasterápiáról? Milyen esetekben alkalmazható?
3: A lovasterápia az tulajdonképpen egy gyűjtőnév, és többféle ága is kialakult már az elmúlt években. Van egy olyan területe, ahol gyógytornász szakemberek, a terapeuták, és ők kimondottan a mozgásukban akadályozott pácienseknek tartanak lóháton a lovak segítségével terápiát. Akkor van egy olyan területe, aminek az a neve, hogy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt gyógypedagógusok vezetik a terápiás foglalkozásokat, és hát az ő kompetencia körükben nagyon sokféle probléma tartozik, foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, látás vagy hallássérültekkel, beszéd problémával élőkkel, enyhébb magatartás problémákkal, autista gyerekekkel, illetve ilyen hiperaktív magatartás problémás gyerekekkel. És a lovasterápiának a harmadik és egyben hazánkban legfiatalabb ága a pszichológiai lovasterápia, és itt pedig pszichológus szakemberek vezetik a terápiákat, és hát ők nagyon sokféle problémával találkoznak szintén. Nagyon sok olyan kisgyerek van, aki szorong, vannak, akinek hangulati problémái, kötődési problémái vannak, súlyosabb magatartás problémái, tehát ez a három ág együtt alkotja tulajdonképpen a lovasterápiát.
2: Milyen múltja van a gyógyításnak Magyarországon és mondjuk európai viszonylatban?
3: Igazából már nagyon-nagyon korai időszakból, az ókorból és a középkorból is vannak olyan leírások, amik azt bizonyítják, hogy a lovaglásnak milyen jótékony hatása van, de természetesen ezeket még nem nevezzük terápiának. Igazából Európában az első világháború után voltak olyan kísérletek, hogy az akkor háborúban megsérült, ugye rengeteg lovas katona volt, hogy az ő rehabilitációjukba újra bevonták a lovakat, tehát ezek voltak az első kísérletek és próbálkozások. És aztán utána Európa számos országában, sőt a tengeren túlon az Amerikai Egyesült Államokban is elkezdődtek az első próbálkozások ezen a területen. Hazánkban talán a 70-es, 80-as években az országban egymástól elszórtan egy-két helyen indultak ilyen kísérletek, de azt mondhatjuk azért, hogy a 2000-es évektől lett ez egyre népszerűbb, és hát 1997-ben alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, amely pont azzal a céllal jött létre, hogy összefogja mindazokat a szakembereket, akik ezen a területen dolgoznak, hogy ebből legyen egy szakma, hogy meglegyen ennek a tevékenységnek a jogi háttere, kidolgozásra kerüljenek azok a standardek, minimum követelmények, amik alapján ezt a szolgáltatást egyáltalán lehessen nyújtani, illetve létrehoztuk tulajdonképpen azt a képzési rendszert, ami biztosítja azt, hogy megfelelően és magas szinten képzett szakemberek dolgozzanak a lovasterápia területén.
2: Körülbelül hányan foglalkoznak ezzel az országunkban, és hogyan kaphat utánpótlást a szakma?
3: Körülbelül azt mondhatjuk, hogy olyan 150 körül van azoknak a szakembereknek a száma, akik elvégezték a képzéseinket. Ezzel együtt viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs elég szakember, és az országban valahogy a szakembereknek a területi eloszlása is egyenlőtlen. Tehát vannak olyan városok, megyék, ahol többen is dolgoznak, de vannak olyan régiók, ahol viszonylag kevesen tevékenykednek, tehát a rászorulóknak nehéz elérni ezt a fajta szolgáltatást. Hát mi igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy picit reklámozzuk ezt a fajta terápiás lehetőséget azok között, a szakemberek között, ugye gyógypedagógusokról, gyógytornászokról, pszichológusokról beszélünk, akik becsatlakozhatnak a képzéseinkbe, és hát reméljük, hogy ők lesznek azok, és egyre többen lesznek azok, akik tovább viszik a lovasterápiát majd.
2: Hogyan fest egy ilyen képzés? Hogyan kell elképzelni a vizsgákat? Milyen egy felkészülési időszak?
3: Képzéseink azok 2 évesek, levelező rendszerben zajlanak, ugye az említett diplomákra épülő képzések. Fontos, hogy ez egy nagyon komoly elméleti ismereteket adnak, de rengeteg gyakorlati óra is van. A gyakorlatokon belül egyrészt már egy lovas felvételi vizsgával kezdődik a képzés, ahol a jelentkezőknek bizonyítaniuk kell azt, hogy van valamilyen nagyon alapszintű lovas tapasztalatuk. A gyakorlati órákban rengeteg olyan óra van, ahol a lóval való bánni tudást tudják elsajátítani, vagy ezeket az ismereteket tudják mélyíteni a hallgatók. Sokat dolgozunk a lovakkal földről, de dolgozunk velük futószáron, hosszú száron, és nyilván vannak olyan gyakorlatok is, amikor a lovasvizsgák keretében kell a hallgatóknak számot adni a lovas tudásukról. Úgyhogy most épp egy ilyen 2 hetes képzési blokk kezdődött a tegnapi napon, ami lovas felkészítő héttel kezdődik, és pénteken kerül majd sor azokra az említett lovasvizsgákra, ahova egyébként a Német Lovas Szövetség bírói fognak majd érkezni, és ők vizsgáztatnak. Aztán folytatódik tovább ez a program a hétvégén a záró vizsgákkal. Ugye itt azok a hallgatók jönnek, akik már a képzés végén tartanak. Ők megírták a záró dolgozatukat, ezeknek most lesz a DD-se, illetve gyakorlati és szóbeli záró vizsgára is sor kerül, és a jövő hét pedig az újaknak a hete lesz, ha lehet ezt mondani, hiszen vasárnap kezdődik egy segítőképzésünk, ami 1 hetes, illetve kezdődnek a lovasterapeuta képzések is, a gyógytornászok és a gyógypedagógus, illetve pszichológus szakemberek számára. És még hogy azért nagyon ne unatkozzunk, október 23-án pedig egy szakmai konferenciát rendezünk, ami már hagyományosnak tekinthető. Egy kicsit kapcsolódik a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány megalakulásához, tehát ezt tekinthetjük egy születésnapi konferenciának is, ahova meghívtunk hazai szakembereket, akik valamilyen módon a lovasterápia területén dolgoznak, vagy ahhoz kapcsolódnak, úgyhogy lesznek érdekes előadások a lovakkal kapcsolatban, de a lovasterápia egyes ágaihoz kötődően is.
1: Bozori Gabrielát, a Fóti Lovas Központ vezetőjét hallották. 6:49 van, 11 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós, a témánk pedig Amerika természetesen, és hát átnézzük például, hogy a befolyásos politika online média szerint miért történelmi mélységű a szakadék a Trump elnök vezette Egyesült Államok és Európa között.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Már most akadozik az előrejutás a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főúton is az Ürömi úti körforgalomhoz közeledve. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ahol mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a hídra balra csak egy sávból tudnak kanyarodni. Mára lezárják a félútpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál, közműépítés miatt. Ugyancsak félpályás lezárásra kell számítani ma 8 órától Kőbányán, a Basa utcában, a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek, a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik majd. Szintén 8 órától lezárják a buszsávot a 16. kerületben, a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot, mert javítják az útburkolatot holnap reggel 8 óráig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A kétoldalú találkozó bejelentésével egy időben közölték a britek, hogy Nagy-Britannia új légvédelmi fegyvereket szállít majd Ukrajnának. 45 millió forint értékben kötnek majd egyébként erről megállapodást. A brit gyártványú könnyű légvédelmi rakétákat, az úgynevezett Lightweight Multirole Missile-eket kapják az ukrán ukránok, és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttatnak majd Ukrajnába. Ezek a rakéták egyébként rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ az elmúlt időkben. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kitekintünk a Hormozi szorosra is, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Új taktikát alkalmaz Irán a Hormozi szorosban az áthaladó hajók megtámadása során.
6: A Reuters összefoglalója szerint részleteket nem lehet tudni, de a hajók elleni akciók száma folyamatosan növekszik. Teherán célja az lehet, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. Az iráni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt. Irán idén február vége óta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost. Ekkor mérte az Egyesült Államok és Izrael az első csapást a perzsa államra.
5: Egyértelmű eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat. Ezt mondta a Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője.
6: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizeken, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztosra vehető, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
7: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Tehát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen, de egy-egy drón, például ami Romániában Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
5: A Brent 106 dollár 31 centen, az amerikai könnyolaj 94 dollár 72 centen jár. Francia technológiai startupokba fektet az Nvidia.
6: A Les Echos üzleti napilap értesülései szerint az amerikai chipgyártó, a Doctolib, a Genesis AI, a Pigment és az Entalpic vállalatokban szerez részesedést. Az egészségügyi platformot üzemeltető Doctolib korábban már megerősítette, hogy az Nvidia kisebbségi részvénycsomagot vásárol a társaságban. A vállalat közleménye szerint az Nvidia belépése elősegítheti a mesterséges intelligencia alapú eszközeik fejlesztését. A Genesis AI, az Entalpic és a Pigment egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
5: Kedvezőek a közép-európai kereskedelmi ingatlanpiac kilátásai, Magyarországon pedig jelentős bevétel és eredménynövekedést ért el a Shopper Park Plus.
6: A bevásárlópark szegmens számára ugyanakkor folyamatos kihívás az online vásárlás térnyerése. A Shopper Park Plus igazgató tanácsának elnöke szerint az internetes kereskedelem nem szorítja ki a hagyományos üzleteket, hanem egyre inkább hibrid értékesítési modellek alakulnak ki. Bárány Kristófot hallják.
8: Ugye egy időben az volt a piaci konszenzus, hogy az online majd teljesen átveszi az uralmat, ugye ez látszik, hogy nem történik meg. Az online azért gyorsabban nő, mint az offline, de ugye egyre inkább egyfajta ilyen hibrid értékesítési struktúrák vannak, tehát gyakran mondjuk a boltban átvett áru, tehát a megrendelt áru boltban átvétele ingyenes, míg a kiszállítás pénzekbe kerül. Ugye ezek a lokációk, ezek a kiskereskedelmi parkok ebből a szempontból előnyösek, hiszen ezek tulajdonképpen raktárak is egyben, tehát nagyon sok kiskereskedő vagy innen szállítja ki a megrendelt terméket, vagy itt lehet átvenni a megrendelt terméket.
5: A Shopper Park Plus részvényei a tegnapi kereskedésben 4 millió forintos forgalom mellett 13 eurón zártak.
0: Tőzsdehírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 0,4%-os emelkedéssel 143.551 ponton fejezte be. A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 1,6%-kal csökkent 4896 forintra, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintig, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2600 forintra, a Richter 8,1%-kal esett 12.250 forintig.
5: Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 600, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 1,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 4,1%-os mínuszban zárt, a milánói bőrze 0,4%-kal emelkedett.
5: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,2%-kal esett vissza.
5: Lemondott Kimberly Guilfoyle, az Egyesült Államok athéni nagykövete, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt Görögország megbízatása során, de azt megelőzően is.
6: A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hónap végén megjelent cikksorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról, ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, valamint azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénz kifizetés ellenében. Guilfoyle korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, valamint kaliforniai ügyészként is dolgozott, és eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral.
5: 40%-kal nőtt a Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbihoz képest.
6: Ez elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, illetve a vagyonkezelési üzletág növekedésének köszönhető. A bank bevétele a vártnak megfelelően alakult, éves alapon csaknem 8%-kal emelkedett. A Citigroup a szeptember 30-ával zárult negyedében 5 milliárd 250 millió dolláros nettó nyereséget könyvelt el.
5: Jelentősen növelte nyereségét a Goldman Sachs a harmadik negyedévben.
6: A kimagasló eredményhez az részvénypiaci kereskedési bevételek megugrása és a stabil banki teljesítmény is hozzájárult befektetési banki oldalról. A Wall Street-i nagybank csaknem 5,3 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be, ami érdemi növekedés az egy évvel korábbi 4,1 milliárd dollárhoz képest.
5: A vártnál nagyobb harmadik negyedéves nyereségről számolt be a Wells Fargo.
6: A negyedik legnagyobb amerikai hitelnyújtó adózott eredménye csaknem 6 milliárd dollárra nőtt, az előző év azonos időszakában elért 5,6 milliárd dollárról.
5: Idehaza január 1-től emelkednek a nyugdíjak. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak.
6: A tárcavezető hozzátette, hogy a nyugdíjemelés automatikusan jár, külön kérelmet pedig nem kell benyújtani, Kármán Andrást hallják.
9: Magyarország a GDP-je kevesebb, mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak. Átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
0: Időjárás jelentés.
6: 1939-ben Günther Prien parancsnoksága alatt az U-47 jelzésű német tenger alatt járó ezen a napon süllyesztette el a Royal Oak brit csatahajót az Orkney-szigeteken található Scapa Flow öbölben. Ez a németek első sikere volt a Nagy-Britannia elleni tengeri háborúban, és egyébként több szerencsés tényező is segítette Prien küldetését. Egyrészt voltak telepített ügynökök, akik már 30-as évek óta azon a környéken működtek, és autólámpákkal jelezték, hogy merre kell haladni, másrészt pedig hát elég komoly roncsokat sikerült nekik feltérképezni és kikerülni, úgyhogy ez volt az első sikeres haditettük, ugye az első világháborúban így süllyesztette el magát a német flotta, miután internálták Németországból az egységek nagy részét. Az időjárás nagyjából Skóciában is úgy alakul, mint nálunk, csak ott kicsit több lesz az eső, de a hőmérséklet ugyanannyi lesz, 13 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk, Budapesten sütni fog a nap.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A labdarúgó bajnokok ligájában a Barcelona hátrányból fordítva győzött az alapszakaszban a második fordulóban. A katalánok a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában kaptak gólt a 28. percben, a születik ugyanakkor egyenlítettek, a második félidőben pedig a maguk javára fordították a mérkőzést. A combsérüléséből felépülő magyar válogatott játékos a cserepadon kezdett, a 67. percben állt be, addigra már kialakult a spanyol bajnok 4-1-es sikere. A Bayern München még mélyebb gödörből mászott ki, mégsem tudta megszerezni a 3 pontot Norvégiában. A meccs felénél 2-0-ás hátrányban volt, azonban az angol Harry Kane duplájával és a kolumbiai Luis Diaz találatával 3-2-re fordított, minimális előnyét viszont nem tudta a hajrá

0: A belga Club Bruges együttesétől, amelynek színeiben a német Ticcolo Tressoldi Mesterhármast ért el. A magyar érdekeltségű gárdák közül a Willy Orbánt végig a soraiban tudó RB Leipzig saját közönsége előtt 1-0-ra verte a holland PSV Eindhovent, míg a kapus Gulácsi Pétert nélkülöző Villarreal az olasz Napolit múlta felül 3-1-re Spanyolországban. A hálóőr azért nem lépett pályára, mert hajnalban családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában. A játéknap rangadóján az Atletico Madrid 2-0-ás győzelmet aratotta a vendég Manchester United felett, ezzel 11 mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg az angol klubokkal szemben, a BL csoportkörét és alapszakaszát is tekintve. Ráadásul mindezt úgy ért el, hogy nem számíthatott a csapatkapitány Koke játékára, aki édesanyja halála miatt hagyta ki a találkozót. Ma egyébként ugye 9 találkozót játszanak majd a labdarúgó bajnokok ligájában.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang.

0: Kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Nagy hajrá lesz a félidős választásokig. A következő hetekben nyilván az Egyesült Államokban minden erről fog szólni. Donald Trump gyakorlatilag naponta, két naponta van új kampányhelyszínen, és hát próbál nagyokat mondani, meg ígérni, hogy lejjebb szorítja például az üzemanyag árát, mert hogy ez kulcsfontosságú választási része az Egyesült Államoknál. De vajon mennyire kerülhet újra előtérbe Elon Musk, mert hogy amikor Donald Trump hatalomra került, akkor egy ideig például a kormányzati struktúrát próbálta ő átfragni, költséget leszorítani, aztán összeveszett az elnökkel, majd kibékültek, de hát egy ideig a saját cégeit irányította. Miklós, most milyen új feladattal bízta meg őt az elnök?
2: Valójában tényleg sokak meglepetésére az történt, hogy a Pete Hegseth védelmi miniszter által Department of War-nak nevezett védelmi minisztérium egy egészen különleges feladatra kérte fel Elon Muskot, aki mellesleg összességében már kb. 600 millió dollárral támogatta mind annak idején a Trump kampányt, mind pedig most az általad említett félidős kampányban induló különböző republikánus párti politikusokat. Tehát ez az új feladat, ez végül is illeszkedik abba a koncepcióba, amit Pete Hegseth itt Európában köznapi szinten viszonylag kevéssé publikált módon, de folyamatosan megvalósít, hogy tudnélik. Lényegében rengeteg olyan főtisztet söpört ki az amerikai fegyveres erőktől, akik szerinte nem feleltek meg az alapvető elvárásoknak, de érdekes módon elég sokan voltak közöttük a női magasrangra emelkedett katonák, meg a színes bőrűek, tehát tulajdonképpen itt egy nagyon érdekes és sokat szerint káros folyamat zajlik, viszont ez az új bizottság, ez az Egyesült Államok új háborús koncepcióját, stratégiáját igyekszik megfogalmazni, és egy olyan csapatot hoztak erre létre, amely olyan emberekből áll, mint a vezető, az ugye ennek a minisztériumnak a fő technológusa, az Emil Michael, aztán utána társelnökként van ott Elon Musk, aki egyébként ugye a korábbi értékelések szerint azért alapvetően arra törekszik ezekkel az elnöki kapcsolatokkal, hogy minél kevesebb ellenőrzést, számonkérést hagyjon meg a kormányzati szinten az ő legkülönbözőbb vállalkozásaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon világos törekvése az utóbbi években, és itt van mellette egy érdekes figura szintén, aki az úgynevezett Anduril nevű cégnek az egyik alapítója, bizonyos Palmer Luckey. Az Anduril az ismerősen hangozhat a Gyűrűk urának történetéből, mert Tolkien ezt a nevet adta annak a különleges csodás képességű kardnak, ami ugye az egyik fontos eszköze annak a filmnek, tehát erről nevezték el annak idején a céget, és bekerült ebbe a válogatott csapatba az egykori képviselőházi házelnök Newt Gingrich, aki most már nagyon veterán politikus, de azért igyekszik aktívan tartani magát, illetve nyilván jól jön neki a bevétel, ami ezzel a funkcióval jár. Tehát lényegében mondjuk ez a elképzelés, hogy ők majd meghatározzák, hogy a cyber háború, a mesterséges intelligencia és minden más, ami a emelkedő új technológiákkal kapcsolatos, az hogyan illeszkedik majd az Egyesült Államok haderőinek a következő periódusába.
1: Az amerikaiaknál megszokhattuk, hogy csúcs technológiával dolgoznak, és hát gondolom én Elon Musknak a csapatba hozása azért sem véletlen, mert egyrészt az űrtechnológiában a SpaceX révén érintett, aztán ott vannak az alacsony pályán keringő műholdjai, a Starlink rendszer, tehát meg annyi dolgot működtet. Nem beszélve arról, hogy a mesterséges intelligenciában is gondolom vannak fejlesztései, ami hasznos lehet az amerikai hadigépezet számára. Csak csúcs technológiáról szólhat ez az új generációs háborús viselési doktrína kidolgozás, vagy azért a jó öreg vashoz is visszanyúlnak, mert hogy az orosz-ukrán háborúnak az egyik komoly tanulsága az, hogy lehet csúcs technológiát kidolgozni, de az nagyon hamar elfogy, és aztán jönnek jelesül például a drónok, és az egész gyakorlatilag egyfajta ilyen anyagháborúvá, állóháborúvá alakulhat át. Ennek átlépésén dolgozhatnak vajon az amerikai doktrinerek, tehát azon, hogy ezt vajon egy ilyen stratégiai padhelyzetet hogyan lehet áthidalni, vagy ennek a tanulságait próbálja beépíteni abba, hogy ne alakuljon ez ki. Egyáltalán lehet ezt tudni?
2: Hát az ördög tudja, kedves Karcsi, szóval azért mondjuk nyilvánvaló, hogy ebben a műfajban, tehát stratégia formálásban, a technológia fejlesztésben, a különböző számítógépes modelleknek a kidolgozásában, hát jelentős erők vannak már most is folyamatosan az amerikai fegyveres erőknél, úgyhogy ez a csapat, ez a bizottság azért nem biztos, hogy kizárólag csak majd fölül tudja írni mindazt, amit az eddigi szakértők, meg hát tudósok képviseltek, és a hagyományos eszközök, ahogy mondod, a vas házatáján pedig hát hatalmas erővel dübörög az amerikai hadipar, hiszen mind az ukrajnai háború kapcsán, mind pedig ugye az Iránnal folytatott háború kapcsán jó néhány szempontból kiürültek a készletek, az egyébként pedig ugye rendelkezésre álló haderők, adott esetben megint csak használom a kifejezéset, a vas, az meg ugye folyamatosan felülvizsgálásra kerül és harckészültségben áll.
1: Mesterséges intelligenciát is említettük, ami hát egyre nagyobb komoly szerepet játszik az amerikai gazdasági növekedésben, mintha már szinte ez húzná csak idézőjelben persze az amerikai GDP-t, de azért ennek vannak ugye veszélyei. Hogyan próbálják a cégek a napi működésükbe ezt beépíteni, és egyáltalán mit tudnak a helyzettel kezdeni? Például a biztosítók, mert hogy ugye Amerikában mindent szeretnek biztosítani, de hát hogy lehet valamit biztosítani, minél nem tudjuk, hogy mi lehet a káresemény, hogyha egyszer káresemény van?
2: Azonnal válaszolok erre, de még egyetlen mondatot, mert szintén a mesterséges intelligencia tárgykörébe tartozik, hogy egy ilyen avatárral, tehát egy mesterséges intelligencia generált Elon Musk figurával oldották meg annak a 4 órás dokumentumfilmnek a elkészítését, amelyet a legendás dokumentumfilm rendező Gibney úr készített, tehát ő Musk idézetekkel, miután Musk persze nem volt hajlandó a számára, elég sok kellemetlen részletet tartalmazó filmben szerepelni, tehát az avatárral mondatták ki azokat, amiket ő egyébként a sajtóban idézett, meg a saját platformjain idézett módon valóban elmondott. A biztosítókra visszatérve, tehát nagyon keményen zajlik a matekozás, hiszen tulajdonképpen ugye rengeteg helyen ügyfélszolgálat, munkaerőfelvétel, kódolás, a csalás érzékelésben, a különböző egyéb feladatokban, hát nagyon sok már az alkalmazott mesterséges intelligencia modell, és a félre ment esetek, azok bizony jogi kérdésekké, kemény jogi kérdésekké növekednek, és ezzel pillanatnyilag holdponton van a biztosító üzletág. Semmi kétségem a felől, hogy miután ebből rengeteg pénzt lehet majd szerezni, ilyen formán mind ők, mind pedig a jogászok keményen dolgoznak azon, hogy lehet ezt a piaci részt betölteni.
1: Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. A tematikus hét támogatója a Digifol intelligens fólia. Belátásvédelem, hőszigetelés és elegancia utólag is bármilyen üvegfelületre. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt korlátozásra kell számítani az Attila úton, a Krisztina körútnál, a Dózsa-György út közelében. Az 5-ös autóbusz terelve közlekedik, a Pasaréti tér felé nem érinti az Alagút utca megállót, míg a 16-os és a 216-os autóbusz szintén módosított útvonalon nem érinti a Krisztina tér megállót a Deák Ferenc tér felé. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc híd közelében a két külső sávot lezárt felújítás miatt várhatóan október 20-áig. Jelentős torlódást okoz ez, ma reggel is tudósít az Útinform. Egybefügg a sor a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve északi irányban az Erzsébet hídtól szintén a Lánchídig, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. A Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonal is csak nehezen járható befelé, és onnan nehéz lejutni a budai alsórakpartra is. A 10-es főúton változatlanul akadozik az előrejutás Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főúton is befelé a Hadrianus utcánál, valamint a Pünköstfürdő utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan nagyszabású olaj, föld, gáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon.
8: Erről az amerikai elnök írt közösségi oldalán. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából. Trump azt írta, hogy egy az Egyesült Államok elleni jövőbeli támadásnak Grönlandon kellene keresztül haladnia, ahol az amerikai védelmi erők drónokat, rakétákat és más fegyvereket is elfoghatnának. Az elnök bejegyzése nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban résztvevő vállalatokról, a beruházások ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról.
1: Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal. Nagyjából egy 0,5%-os pluszban jár. A Brent $106.34, az amerikai könnyolaj $94.70, még mindig rendkívül nagy különbség van a két fontosabb kőolaj típus között, ez $12. Több mint 1,2 milliárd dolláros bírságot szabad ki a Bank of America-ra az amerikai pénzügyminisztérium.
8: A tárca szerint a pénzintézet megsértette a pénzmosás elleni és a szankciós törvényeket több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakcióval, ezek mintegy ötöde nemzetbiztonsági aggályokat is felvet. A minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a kiemelt nemzetbiztonsági kockázatok, köztük a kínai pénzmosási hálózatok és az Egyesült Államok délnyugati határ mentén zajló illegális finanszírozás mérséklésének és jelentésének elmulasztása miatt rottak ki büntetést a bankra.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
8: A MOL 1,6%-kal csökkent 4.896 forintig, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintra, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forintra, a Richter 8,1%-kal esett 12.250 forintig.
1: Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 600, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 1,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 4,1%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett.
1: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
8: A Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,2%-kal esett vissza.
1: Elmaradt az elemzőket a vártól a JP Morgan Chase harmadik negyedéves nyeresége és bevétele is.
8: Az egyik legnagyobb amerikai bank adózott eredménye éves szinten 6%-kal 15,3 milliárd dollárra emelkedett, de így is elmaradt az elemzők által várt mintegy 16 milliárd dollártól. A JP Morgan közlése szerint negyedéves bevétele éves szinten 8%-kal 50,9 milliárd dollárra nőtt, elmaradva az elemzői konszenzusban szereplő 51,2 milliárdtól.
1: Végül pedig arról, hogy létszámleépítést tervez az építőipari vállalkozások 60%-a. A 400 cég megkérdezésével készült kutatás eredményeiről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke a Trend FM-nek beszélt először.
8: Bár augusztusban éves összevetésben csak nem 22%-kal nőtt az építőipari termelés, a szakember szerint ez néhány nagy infrastruktúrális beruházásnak köszönhető, és nem jelent általános fellendülést. Az új szerződések volumene 55%, a teljes szerződés állomány 11,4%-kal csökkent. Kói Lászlót hallják.
9: Az EVOSZ prognózisa szerint jó esetben 0 vagy mínusz 2% között lehet a múlt évi alacsony teljesítéshez mért éves termelési változás az építési ágazatban. Bizakodásra az ad okot, hogy komoly programok előkészítésébe fogott bele az új kormány, de nyilván ezeknek időigénye van. Tehát ahhoz, hogy egy településfejlesztési program vagy egy vekerle lakásprogram eljusson jogerős építési engedélyig vagy versenyeztetési szituációig, annak én szerintem minimum egy év a időigénye.
0: Időjárás jelentés.
8: 1947-ben, ezen a napon, október 14-én Chuck Yeager amerikai berepülő pilóta először lépte át a hangsebességet egy X-1 nevű kísérleti repülőgépével, aminek megnéztem a fényképét, és hát elég bumfordinak tűnik, szóval szerintem a normál repülésre is alkalmatlan, persze nyilván csak így ránézésre. Azért csodálatos, hogy ilyen dolgokra képes lehet egy ekkora testtel egy repülő, de kétségtelen, hogy képes volt rá. 1225 km/h vagy valahogy így alakul, azt hiszem, és hát azóta már többen is többszörösen meghaladták ezeket. Például emlékszem a 80-as években, amikor gyerekként a kiskunlacházai reptér közelében nyaraltam, az akkori szovjet elvtársak is rendszeresen szórakoztak ezzel, és hát a hangrobbanás az gyakorlatilag megédesítette a mindennapjainkat naponta többször is. Na de nem ez az érdekes, hanem az időjárás, ami most úgy alakul majd, hogy akár repülésre is alkalmazható lesz. 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok, sütni fog a nap, esőre csak északon és nyugaton kell számítani.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Október a látás hónapja, de a szakemberek szerint nem csak ilyenkor érdemes szemvizsgálatra jelentkezni. Az optometristák ma már jóval összetettebb vizsgálatokat végeznek. A látáséleség mellett például szemnyomást is mérhetnek, szükség esetén szemészorvoshoz irányítják tovább a pacienst. A gyerekeknél egyre nagyobb problémát jelent a hosszú ideig tartó közeli képernyő használat, mert a szem folyamatos terhelése hozzájárulhat a rövidlátás kialakulásához. A felnőtteknél ugyanakkor 40-45 éves kor fölött természetes folyamat a közeli látás romlása, amit nem feltétlenül a számítógép vagy a rossz világítás okoz. Az Optikalász tulajdonosa arra is figyelmeztetett, hogy az üzletekben kapható kész olvasó szemüvegek helyett érdemes személyre szabott vizsgálat alapján megfelelő dioptriát választani. Fábián Nórával Ércfavi András beszélgetett a Monitor délutánban.
10: Mennyien mennek attól látszerészhez, optometristához, hogy most látás hónapja van, az október a látás hónapja. Mióta az eszemet tudom, ezt mindig szajkózzuk, az újságírók elmondják, jönnek a cikkek, a híradások, de ilyenkor élénkül a forgalom?
11: Az az igazság, hogy szerencsére nálunk eléggé kiegyenlített a vizsgálatra jelentkezők, illetve a vásárlóknak a száma köszönhető ez a sok-sok évnyi befektetett munkának, de tény az, hogy mivel ugye az október a látás hónapja, ami már annyira népszerű kezdeményezés lett, és így kezd beleívódni az emberek fejébe, és így gondolnak rá, hogy már van olyan páciensünk, aki már szeptemberben hív, hogy majd ő októberre szeretne időpontot, de mondjuk nálunk az az igazság, hogy van egy olyan speciális helyzet, hogy el szoktam mondani a vásárlóknak is, hogy nálunk 25 éve látás hónapja van, mert hogy nálunk díjtalan a látásvizsgálat. Nem kell, hogy megvárják az októbert, úgyhogy ilyenkor megnyugszanak, és akkor bátran bejelentkeznek szeptemberre is.
10: Ja, hogy akkor nem kell ezért októberbe menni. Na, pont ezt akartam Igen. Én is kérdezni egyébként, hogy nézegettem a szemfenék, az érintésmentes szemnyomás, a szürkehályog, a zöldhályog, az összes többi. És azt is tudom, mert beszélgettünk már, hogy maguknál egy szemvizsgálat az 35-40 perc. És arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy tudom, hogy nagyon fiatal és nem élt még akkor, de 25 éve, ha már 25 éves az optikalász is, szóval 25 éve, ha bementem, mert én bementem, mert bevittek a szüleim a szemorvoshoz, vagy az optikushoz, akkor hányféle vizsgálatra szűrték a páciensek szemét? És ehhez képest mi történt itt a 25 év alatt?
11: Hát 25 év alatt azért történt sokkal több minden, mert 25 éve még leginkább egy ilyen probléma, vagy egy ilyen felmerülő, megoldandó feladat miatt az orvosokhoz, szemorvosokhoz mentek az emberek, a páciensek, és ez így szépen átfordult, hogy ugye a látszerész képzés után, aki úgy döntött, hogy szeretne szemvizsgáló lenni, vagyis úgy hívjuk őket, hogy optometrista, aki ugye a látást vizsgálja, tehát külön kell választani mostantól, vagyis hát onnantól, ahogy elindult az optometrista képzés, hogy vannak az orvosok, a szemészorvosok, akik értelemszerűen a szemmel, mint szervvel foglalkoznak, fel is írnak amúgy szemüveget, de az optometrista meg kimondottan a látásunkat vizsgálja, és azáltal, hogy lettek szakképzett optometristák, amiket réges-régen még egy ilyen tanfolyami szinten képezték őket, most már egy egyetemi képzés a SOTÉN, tehát hogy ez egy nagyon komoly végzettség igazából, és őket erre képzik, hogy a látásunkat vizsgálják, ezáltal váltak ők sokkal professzionálisabbá, és azáltal, hogy sokkal több mindenre van idő, sokkal több mindent tudnak vizsgálni, és sokkal több gépünk is van, amivel ezeket a szűrővizsgálatokat tudjuk végezni, de effektív például már csak azáltal, hogy sokkal több idő van nekik arra, hogy egy pácienst megvizsgáljanak, legalábbis nálunk, például már csak egy anamnézis is, tehát hogy fölmérni azt, hogy milyen betegsége van, milyen gyógyszert szed, tehát már akár ez is 10 percbe beletelik, mire ezt az információt kinyerjük. És ez azért fontos, mert a látásunk az nincsen tőlünk, nem különálló, tehát az egész szervezetünkkel összefügg, tehát ha véletlenül valakinek mondjuk kiugró a magas a cukra, akkor a látása is teljesen felborul, de a vérnyomás ugyanez. Tehát, hogy ezekre mind nagyon kell figyelni, mert minden mindennel összefügg, ettől függetlenül meg hát nyilván ahogy az üzletek úgymond erősödtek meg anyagi tekintetben, egyre több speciális gépet tudunk vásárolni. Nálunk például a látásvizsgálaton túl, meg ahol értelemszerűen figyeljük a szemmozgásokat, figyeli az optometrista azt is, hogy kinek milyen a közelre tekintési metodikája, emellett például figyeljük azt, vagyis hát mérjük azt egy úgynevezett non-kontakt tonométerrel, ami egy érintésmentes szemnyomásmérés, a szemnyomásunkat, mivel hogy az is egy nagyon jó szűrővizsgálat, mert amúgy az is teljesen fájdalommentes, és az esetlegesen a magas szemnyomás az utalhat zöld hályogra, ami utána értelemszerűen egy kivizsgálást feltételez, tehát utána mindenképpen tovább kell menni orvoshoz, de az a jó, hogy mivel nálunk nagyon sok páciens megfordul, és mérjük ezt az értéket, ezért arra is jó, hogy akkor aki fent akad a lécen, akkor azt tovább irányítjuk az orvoshoz, tehát az már abszolút az orvosra vonatkozik. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy a mi általunk vizsgált diopriára mi felelősséget vállalunk. Nem véletlen az, hogy ennyi időt rászánunk arra, hogy egy nyugodt környezetben, nem kapkodva, nem rohanva, mindenki eldönthesse, hogy milyen diopriával lát jól és lát élesen, és hozzuk meg azt a döntést, hogy na, akkor ez lesz az ő tökéletes diopriája. Erre azért van szükség, mert utána ebből elkészül egy minden szemüveg drága, amit esetlegesen rossz diopria alapján készítünk el, és nem tudja a páciens használni. Tehát, hogy az a szemüveg, az csak egyszer készüljön el, és az legyen jó, és tegye boldoggá azt a vásárlót, aki egész nap viseli és hordja.
10: Azért is örülök, hogy beszélünk, mert tudom, hogy nagyon sokat foglalkoznak gyerekekkel is. Szűrővizsgálatok, sok minden más kapcsán. Mit tapasztal egyébként az elmúlt egy évtizedben, vagy 15 évben, azért ugyanott van az üzlet 25 éve, hogy ez a mesterséges intelligencia, előtte pedig a számítógép, előtte pedig az internet, meg az összes többi, ez mit hozott a mi látásunkkal, a gyerekeink látásával kapcsolatban? Plusz-minusz. Nagyon féltünk annak idején, ugye, hogy a tabletek, a mobiltelefonok, a gépek teljesen tönkreteszik a gyerekek szemét. Mi a gyakorlati tapasztalata?
11: Sajnos a gyakorlati tapasztalat az az, hogy nem maga az, hogy lett egy ilyen színes világító eszköz, amit használunk, hanem az, hogy ezt nagyon nagy óraszámban használják a gyerekek, és ahelyett, hogy mondjuk kint játszanának az udvaron, sajnos, vagy bicikliznének, vagy bandáznának, ahelyett otthon ülnek, ami az ülése jó amúgy, tehát az sem egészséges, de az mondjuk
10: az
11: nem a mi szakmánkra vonatkozik, igen. De hogy gubbaszt egy ágyon, vagy egy széken, és 20-25 centiről néz egy világító kütyüt, most az tök mindegy, hogy telefon vagy tablet, de az a sajnos a szemünknek az a nem jó, hogyha közelre tekintünk órákon át, megszakítás nélkül.
10: És nem tornáztatjuk, ugye, meg mindig azt szoktam mondani, hogy az menjen ki a természetbe, nézzen, messze nézzen, közel, ugye?
11: Tehát igen, igen, mert az a baj, hogy a szemünket nem erre találták ki. Tehát az evolúciót nem tudjuk felülírni, és a szemünk az arra van kitalálva, akkor van nyugalmi állapotban, amikor elnézünk a horizontra. Azt se tudják, hogy gyerekek, hol a horizont. Tehát, hogy így megkérdezzük tőlük, és azt se tudják, hogy az micsoda. Tehát ugye, hogy ahogy elnézünk a messzibe, akkor tud a szemünk pihent nyugalmi állapotban kerülni, és mindig, amikor közelre nézünk, akkor az egy izommunka. Milliméterekről van szó, de akkor is egy izommunka, és egy ilyen szemizom görcsbe kerül ilyenkor a szem, és sajnos nagyon sok esetben ezáltal miopizálódnak a gyermek szemek, és sokkal több olyan gyerek van, aki rövidlátó lesz, mint mondjuk esetlegesen 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
10: És mi a helyzet a felnőttek szemével?
11: Ketté kell választani. Tehát van az a felnőtt, aki fiatal korában szemüveges volt, ő értelemszerűen megszokta azt, hogy szemüveges, és neki, amikor picit idősebb korba lép, tehát ilyen 40-45 éves kor fölött változik a közelre tekintési diopriája, de viszont az a páciens, aki egész életében nem hordott szemüveget, mert jól látott, ő meg bejön és panaszkodik, ugye ez mindig születési évjárat függő, tehát ahogy belelépnek abba az életkorba, hogy elérik a 40-45-48 éves kort, és akkor mesélik a páciensek, hogy hát elrontotta a szemüket a számítógép, meg a rossz világítás, meg a neonfény, meg a nem tudom én milyen munka éppen, amit csinálnak, és mindig elmondjuk, persze nekünk ez nem újdonság, mert hát ez 35 éve ez ugyanígy van, tehát hogy ez nem változik, ez mindenkinek eljön, ez ugyanúgy, ahogy mindenki lesz ráncos, meg mindenkinek lesz májfoltja, új szemüvege is lesz mindenkinek, aki megéli ezt a kort, csak ez kevésbé van benne az emberek tudatában, hogy igen, ez egy teljesen természetes folyamat, és akkor elmondjuk azt, hogy ez így, ez a normális, tehát, hogy örüljünk, hogy ezt megéltük, megvizsgáljuk, választunk egy szuper szemüveget, és le van tudva a probléma, ajánlunk neki az ő problémájára egy legjobb megoldást, akár egy egyszerű olvasó szemüveget, vagy ha kell, akkor a monitorhoz szemüveget munkához, és meg van oldva. Egy az, amit nagyon szeretnék mindenkit lebeszélni róla, hogy önállóan egy hipermarketben döntse el, hogy melyik szemüveget veszi le a polcról, ami egy kész szemüveg, hát ezt ugye szajkozzuk, hogy ezek nem szemüvegek.
10: Ezt is mondta, mindig mondta a szakma.
11: De különben az az igazság, hogy a mi malmunkra hajtják ezzel a vizet, mert az a baj, hogy sokkal erősebb diopriát vesznek le a páciensek arról a polcról. Sokkal több diopriát kezdenek el viselni, a szemünk az nagyon alkalmazkodó, és hozzászokik ehhez a rossz diopriához, és senki nem mondja el azt, hogy ezzel csak közelre szabad nézni, elkezdenek nézni vele távolra, először csak a konyhába, a krumpli pucoláshoz, aztán már a monitort is nézik vele, aztán elkezdenek nézni távolra, és annyira ez a kész szemüveg, mivel senki nem mondja el, hogy kell használni, egy ilyen kész szemüveg úgy el tudja rontani az embereknek a látását, hogy utána már távolra is kell neki dioptria, amit lehet, hogy meg tudott volna úszni legalább 6-8-10-12 évig. Tehát igazából saját látásukat teszik tönkre az emberek, azért, mert hogy azt mondjuk, hogy azért nem jön be egy optika üzletbe, mert hogy drága az olvasó szemüveg.
1: Fábien Nórát hallották, az Optika Lász tulajdonosát.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: 7 óra 40 perc van, az aranypiaccal kapcsolatban megszokhattuk, hogy beszélünk arról, hogy milyen az infláció, milyenek az amerikai kötvényhozamok, részvénypiacok, és hát arról is, hogy a monetáris politika alakulása befolyásolja, de arról ritkán, hogy azért a fizikai kereslet is igencsak dominálhatja a piacot. Így van ez most is, például mondjuk az ázsiai régióból. Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát annyira azért ez nem meglepetés, a fizikai aranypiac azért az alapja valahol a az arany piacának és az arany árfolyam alakulásának erre rakódik rá a spekulatív tőzsdei kereslet, a határidős piacoknak a kereslete, de a bázis, a fundamentum azért mégiscsak valahol a fizikai kitermelés, a kínálat egyfelől, illetve a fizikai termékek iránti kereslet, nevezetesen akár az ékszerek iránti kereslet. De amire ön utal, az igen, a kínai sajtóban lehetett az utóbbi időszakban, különböző sajtó orgánumok foglalkoztak egy időben azzal, hogy Kínában egyfajta átalakulás figyelhető meg az arany iránti keresletet, illetően a lakosság egyre szélesebb rétegei nem csupán ékszerként vagy ünnepi ajándékként tekintenek az aranyra, hanem a megtakarításaik egyik legfontosabb menedékeként. És hát az elemzések meg cikkek hát úgy fogalmaznak, hogy mindennek a hátterében a lassuló kínai növekedés, gazdasági növekedés, a kínai ingatlanpiac elhúzódó válsága és hát a hagyományos befektetési lehetőségekkel szembeni bizalmatlanság ösztönöz sokakat arra, hogy a vagyonuknak legalábbis egy részét fizikai aranyba tegyék. Vásárlók körében egyre népszerűbbek a kisebb aranyrudak és érmék, amik hát így befektetési célra készülnek, és hát a híradások szerint a megtakarítási szokásoknak az átalakulása áll e mögött Kínában. Korábban az ingatlan számított a vagyonépítés egyik legbiztosabb eszközének, de az utóbbi évek áresései és az ottani ingatlan fejlesztők pénzügyi nehézségei megingatták az ingatlanokba vetett bizalmat. Arról nem is beszélve, hogy az ingatlan alapból egy nagyon nagy összegű befektetés, amihez képest a kisebb aranyrudak már jóval kisebb pénzből is elérhetőek, és emiatt alkalmasabbak is tulajdonképpen a befektetések diverzifikációjára, a több lábon állásra. Aki ingatlant vesz, az gyakorlatilag egy lábon áll, mert amellé nem nagyon marad más még befektetni valója adott esetben. És hát ezt a változást a számok is alátámasztják, mert az Arany Világtanács, ami egy globális nemzetközi piackutató szervezet az aranypiacán, az ő adataik is megerősítik, hogy 2026 első felében Kínában 314 tonna aranyrudat és befektetési érmét vásároltak az emberek, ami történelmi rekordnak számít, miközben az ékszerkereslet 34%-kal visszaesett, a befektetési arany iránti kereslet 28%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, tehát látható, hogy a befektetési célú vásárlások egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai aranypiacból.
1: Számomra ez azért is érdekes, mert úgy tudom, hogy Kínában nagyon-nagyon elharapódzott már a digitális fizetés, tehát hogy szinte alig használnak az emberek készpénzt, vagy olyan tranzakcióknál, aminél már tényleg nem tudnak digitálisan fizetni. Ehhez képest ez a fizikai arany iránti kereslet. Picit beszéljünk még arról, hogy azért infláció szempontjából nem túlságosan megnyugtató a helyzet már, ami az amerikai inflációs kilátásokat illeti, és hát az amerikai kötvényhozamok is elég magasan 5% fölött is voltak, most is itt vannak, sőt már arról cikkeznek, hogy mi van akkor, hogyha eléri a 6%-ot az amerikai 10 éves állampapíroknak a hozamszintje. Ez mennyire viseli meg most az arany árfolyamát, vagy az arany iránti keresletet?
12: Hát hónapok óta nyomás alatt tartja ez a jelenség az arany árfolyamát. Ebben a pillanatban is 4160 dolláros ártartomány környékén jár az arany árfolyama. Ennyit kell fizetni egy uncia aranyért a tőzsdei kereskedésben. Hetek óta oldal az az árfolyam, de nyomás alatt van, hiszen az év elején, januárban még jóval magasabban, 5000 dollár fölött járt a jegyzés, és ahhoz képest az a kialakult inflációs helyzet az Egyesült Államokban, amitről hónapról hónapra számot adunk, hát nyomás alá tette az arany árfolyamát. Még az év elején, január-februárban 2% alatti volt az infláció, márciustól ugrott meg az, az inflációs adat, elment 4% fölé is, jelenleg 3,4%, és ma jön ki a legfrissebb adat, és 3,6%-ra történő romlást várnak az elemzők. Ez okozza azt, hogy a Fed lépés kényszerben van, és kénytelen emelni a kamatokat, hogy úrrá legyen az emelkedő infláció, hiszen csak nem 2%-kal több az aktuális pénzromlás mértéke, mint ami a célkritérium lenne. A probléma az, hogy ezek a magas kamatok nem kedveznek az aranynak, hiszen egy magasabb kamat környezetben növekszik a kamatozó befektetések, különösen az amerikai állampapírok vonzereje, ami jelentős versenyhátrányt jelent az arany számára. Ha befektetők az aranytól inkább a biztos hozammal kecsegtető kötvénypiacok felé fordulnak, úgyhogy az inflációs adatra, ami ma megjelenik, különösen odafigyelnek most az elemzők, a befektetők, mert hogyha valóban beigazolódik, hogy tovább romlik a pénzromlás mértéke, akkor egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Fed idén nem csak egyszer fog még kamatot emelni, hanem kétszer is, akár két kamatdöntő ülés lesz még az idén a Fedtől október végén, e hónap végén és december elején, és hát egy kettős emelés az bizony alávághat az aranyár folyamának még itt az év vége felé.
1: Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
12: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
13: Díjnyertes filmekkel kezdődik holnap a 15. Szemrevaló Filmfesztivál. A budapesti művészmoziban 10 napon át 10 filmet mutatnak be a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból, eredeti nyelven magyar felirattal. 6 közönség találkozó is színesíti a programot. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményén idén a női sorsok és alkotók vannak fókuszban. Marenki Fritz rendezőnővel is találkozhat majd a közönség. Budapest mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit. Az eseményt az egyszerre felemelő, megható és mulatságos Űr a szívemben nyitja majd október 15-én 19 órakor a budapesti Toldi moziban. Az alkotás az ismert német színész Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestsellerének adaptációja.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
15: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
16: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3 plusz 5 nap mulatság, Bajor fesztiválsörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! Nehéz az átjutás a fővárosban a Rákóczi hídon Buda felé. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban telített. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköst fürdő utca közelében is. A budai alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól délre, a Petőfi hídtól pedig északra a Döbrentei térig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart is telített, és onnan csak nehezen tudnak lejutni a budai alsó rakpartra. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól, délfelé az Erzsébet hídtól pedig északra lassú a haladás a Lánchídig. Az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc híd közelében a két külső sáv nem járható várhatóan október 20-áig felújítás miatt, ez ma reggel is tumultust okoz, jelzi az Útinform. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák eseményeit kiemeltem például azzal, hogy mi újság a hazai gáztározókkal, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Új taktikát alkalmaz Irán a Hormuzi szorosban az áthaladó hajók megtámadása során.
8: A Reuters összefoglalója szerint részleteket nem lehet tudni, de a hajók elleni akciók száma folyamatosan növekszik. Teherán célja az lehet, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. Az iráni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt. Irán idén február vége óta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost. Ekkor mérte az Egyesült Államok és Izrael az első csapást a perzsa államra.
1: Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat, így véli Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
8: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizeken, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztos, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
17: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Hát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen, de egy-egy drón, például ami Romániában, Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
1: Friss információk az orosz-ukrán háborúról. Újra orosz rakétatámadás érte az ukrán fővárost, már a véradóra lakóházakat és energetikai objektumokat ért találat. A Desznyenszki kerületben 2 ember halt meg, egy 9 szintes épületet ért találat következtében, a sebesültek több mint 20-an vannak. A DTLK Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalatának közlése szerint az orosz támadás vészhelyzeti áramkimaradásokat okozott az ukrán főváros több kerületében, emiatt több villamos és trolibusz vonalon is szünetel a közlekedés. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre.
8: Ezt tartalmazza a gazdasági és energetikai minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is.
1: Emelkedik a földgáz ára a holland tőzsdén, jelenleg 86,08 €. Losonczi Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal új elnökévé október 16-ai hatállyal.
8: Az új vezető megbízatása 7 évre szól. A kormányzat közleménye szerint Losonczi Géza nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki több európai és ázsiai ország energetikai szabályozási reformjában is közreműködött.
1: Magyarországra látogat október 23-án a francia elnök. Ebben a Macron a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából érkezik Budapestre.
8: Magyar Péter miniszterelnök elmondta, az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látják vendégül a meghívottakat. A rendezvényen uniós vezetők és több ország állam és kormányfői is részt vesznek.
1: Francia technológiai startupokba fektet be az Nvidia.
8: A Les Echo üzleti napilap értesülései szerint az amerikai chipgyártó, a Doctolib, a Genesis AI, a Pigment és az Antalpic vállalatokban szerez részesedést. Az egészségügyi platformot üzemeltető Doctolib korábban már megerősítette, hogy az Nvidia kisebbségi részvénycsomagot vásárol a társaságban. A vállalat közleménye szerint az Nvidia belépése elősegítheti a mesterséges intelligencia alapú eszközeik fejlesztését. A Genesis AI, az Antalpic és a Pigment egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
8: 1,6%-kal csökkent a MOL 4896 forintra, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintig, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2600 forintra, a Richter 8,1%-kal esett 12.250 forintig.
1: Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX, elnézést, a londoni FTSE 6-század, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 1%-kal került lejjebb. A madridi IBEX 4%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett.
1: Gyengülésen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
8: A Dow Jones 4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,2%-kal esett vissza.
1: Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az ÉSZT Luminor Holdingot.
8: A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója.
1: 40%-kal nőtt a Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbihoz képest.
8: Ez elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, illetve a vagyonkezelési üzletek növekedésének köszönhető. A bank bevétele a vártnak megfelelően alakult, éves alapon csak nem 8%-kal emelkedett. A Citigroup a szeptember 30-ával zárult negyedében 5 milliárd 250 millió dolláros nettó nyereséget könyvelt el.
1: Végül pedig arról, hogy izgalmas időszak következik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fúti Lovasterápiás és Oktató Központjában.
8: Az alapítvány őszi képzési blokkja idén október 24-éig tart. A szervezet vezetője elmondta, nincs elég szakember, ráadásul a területi eloszlásuk sem kedvező. Bozori Gabriella szerint a rászorulóknak ebből kifolyólag nehéz országszerte hozzáférni a terápiához.
18: Mondhatjuk, hogy olyan 150 körül van azoknak a szakembereknek a száma, akik elvégezték a képzéseinket. Ezzel együtt viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs elég szakember, és az országban valahogy a szakembereknek a területi eloszlása is egyenlőtlen. Tehát vannak olyan városok, megyék, ahol többen is dolgoznak, de vannak olyan régiók, ahol viszonylag kevesen tevékenykednek, tehát a rászorulóknak nehéz elérni ezt a fajta szolgáltatást.
0: Időjárás jelentés.
8: 1947-ben ezen a napon, október 14-én született New Yorkban Ricky von Opel, azaz Frederik von Opel, liechtensteini autóversenyző, aki alapvetően Formula 3-os bajnok volt, méghozzá a brit Formula 3-as, és aztán 1973-ban és 74-ben összesen 14 Forma 1-es nagydíjon is részt vett, ezeken nem szerzett pontot, és hát ennek megfelelően győzelmet sem. A legjobb eredménye 2.9. helyezés. Egyébként a dédapja, Adam Opel, a maga korábban híres kerékpárgyártó, illetve varrógépgyártó mérnök volt, és az ő fiai Karl Wilhelm Heinrich Friedrich és Ludwig, akik alapították a hírneves Opel gyárat. Szóval, drága Frederik vagy Ricky, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Akik autóversenyezni szeretnének, kérem, hogy szabályozott keretek között tegyék valamiféle pályán. Az út az nem arra való, a közút meg végképp nem. Alapvetően pedig nagyon kellemes időnk lesz. 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, sütni fog a nap és folyni fog a szél.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A labdarúgó bajnokok ligájában a Barcelona hátrányból fordítva győzött az alapszakaszban a második fordulóban. A katalánok a sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában kaptak gólt a 28. percben, a születik ugyanakkor egyenlítettek, a második félidőben pedig a maguk javára fordították a mérkőzést. A combsérüléséből felépülő magyar válogatott játékos a cserepadon kezdett, a 67. percben állt be, addigra már kialakult a spanyol bajnok 4-1-es sikere. A Bayern München még mélyebb gödörből mászott ki, mégsem tudta megszerezni a 3 pontot Norvégiában. A meccs felénél 2-0-ás hátrányban volt, azonban az angol Harry Kane duplájával és a kolumbiai Luis Diaz találata

0: dupláján ellenére 4-3-as vereséget szenvedett a belga Club Brugge együttesétől, amelynek színeiben a német Tikolo Tressoldi Mester 3-ast ért el. A magyar érdekeltségű gárdák közül a Willy Orbánt végig a soraiban tudó RB Leipzig saját közönsége előtt 1-0-ra verte a holland PSV Eindhovent, míg a kapus Gulácsi Pétert nélkülöző Villarreal az olasz Napolit múlta felül 3-1-re Spanyolországban. A hálóőr azért nem lépett pályára, mert hajnalban családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában. A játéknap rangadóján az Atletico Madrid 2-0-ás győzelmet aratotta a vendég Manchester United felett, ezzel 11 mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg az angol klubokkal szemben, a BL csoportkörét és alapszakaszát is tekintve. Ráadásul mindezt úgy ért el, hogy nem számíthatott a csapatkapitány Koke játékára, aki édesanyja halála miatt hagyta ki a találkozót. Ma egyébként ugye 9 találkozót játszanak majd a labdarúgó bajnokok ligájában.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket. Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kedvezőek a közép-európai kereskedelmi ingatlan piac kilátásai, Magyarországon pedig jelentős bevétel és eredménynövekedést ért el a Shopper Park Plus. A 4 országban jelenlévő vállalat tapasztalatai szerint az elmúlt fél évben Magyarországon és Lengyelországban volt a legerősebb a fogyasztás bővülése. A cég magyarországi portfóliójában a növekvő kereslet és a kereskedelmi területek szűkös kínálata jelentős bérleti díjemelést tett lehetővé. A Shopper Park Plus az idén részvényenként 92 eurócent osztalékot fizetett, ami a részvényárfolyamhoz viszonyítva több mint 7%-os hozamot jelentett. A vállalat a következő 1-2 évben Lengyelországban látja a legnagyobb növekedési lehetőséget, miközben Magyarországon is további bővülésre számít. A tervezett hitelből és kötvényforrásokból finanszírozott fejlesztéseik a cég előrejelzése szerint akár 50%-kal is növelhetik az egy részvényre jutó nyereséget. A Shopper Park Plus igazgató tanácsának elnökét, Bárány Kristófot Somodi Evelin kérdezte.
2: A Shopper Park Plus 4 országban összesen 30 kereskedelmi ingatlannal rendelkezik. Itt több mint 600 ezer négyzetméternyi bérbeadható területről beszélünk, ami azt gondolom azért is fontos kiemelni, mert ez már egy elég jelentős portfólió ahhoz, hogy komplex rálátásuk legyen a régió kereskedelmi ingatlan piacára. Ezt a piacot most milyen folyamatok határozzák meg, milyen gazdasági tapasztalatokat látnak az elmúlt egy évben?
3: A portfólióban ezret meghaladó bérlőnk van, tehát több mint 1000 bérlőnk van. Ezek egy jelentős része amúgy forgalmi adatokat is közöl velünk. Így viszonylag jól látjuk a fogyasztási trendeket ugye a mi portfóliókban. Azt kell mondjam, hogy Közép-Kelet-Európában nem egységes a fogyasztási trend. A legerősebb amúgy az elmúlt, inkább azt mondom, hogy fél évben Magyarországon és Lengyelországban a forgalmi trend. Magyarországon különösen a választások óta azt láttuk, hogy nőtt a fogyasztás, nőtt a futkol a portfólióban. Ezen kívül ugye Lengyelországban egy stabil növekedés tapasztalható, szinte folyamatosan. Ugye Szlovákiában voltak adóváltozások az elmúlt 1-2 évben, és ez némiképp visszafogta a fogyasztást, ennek most már látszik ezután egy emelkedő trend. Csehország pedig általában egy lassabb, de nagyon stabil növekedéssel bír, így látjuk ezt most is.
2: Összességében hova mondaná, hogy hol látható a legnagyobb növekedési lehetőség még a következő években?
3: Speciálisan a mi portfóliónkban, ugye a lengyel portfólióban nagy növekedési potenciált látunk, de ez nem kizárólag a fogyasztás növekedésének köszönhető, hanem ott ugye az Osán a legnagyobb bérlő, aki szerződés szerint vissza fog nekünk adni területeket. Ezeket a területeket tipikusan magasabb bérleti díjon, kedvező feltételekkel tudjuk más bérlőknek bérbe adni, és ugye ez a bérlői mix ezáltal jobb lesz. Általában ez további forgalom növekedéshez és látogatószám bővüléshez vezet. Azért a magyar trend is nagyon jó, tehát Magyarországon is látunk még növekedési lehetőséget.

0: lehetőséget, de emiatt, hogy Lengyelországban nagy downsize, tehát ez a OSAN által visszaadott területek újra bérbeadása lehetséges, így ott látjuk a legnagyobb növekedést a következő egy-két évben.
1: És az említett bérlői mix Magyarországon egyébként hogy néz ki, nagyjából ilyen százalékos arányokat tudna-e mondani?
0: Hát Magyarországon a mi portfóliónkban körülbelül fele részben ugye az élelmiszer kiskereskedő, ebben az esetben ugye a Tesco a főbérlő, és a többi hát a szokásos bérlő között oszlik meg. Ugye van itt drogéria, ruhabolt, cipőbolt, gyógyszertár, könyvesbolt, tehát ezek a bérlők, illetve éttermek, kávézók, tehát minden olyan típusú termék és szolgáltatás elérhető, ami ugye a fogyasztóknak, amire napi, heti rendszerességgel szükségük van, tehát ezek napi, heti fogyasztási igényeket kielégítő helyszínek, és azt látjuk, hogy egyre népszerűbbek, tehát egyre többen látogatják ezeket a központokat, épp azért, mert ugye az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy jó bérlői mix legyen. Ami még speciális Magyarország esetében, hogy ugye nálunk van plázastop, meg kiskereskedelmi különadó, és hát az elmúlt évek, ugye kormányváltás előtti gazdaságpolitikája nem igazán kedvezett a nemzetközi kiskereskedők Magyarországra érkezésének, ezért sokkal kevesebb kiskereskedő van Magyarországon, mint a régióban. Tehát itt azt várjuk, hogy lesznek új belépők, ami nyilván erősíteni tudja a versenyt, nagyobb kínálatot teremt a vásárlóknak, tehát összességében egy még színesebb bérlői mix alakul ki ezeken a lokációkon Magyarországon.
1: Ez nagyjából hány éves várakozás, hogy egy ilyen élénkülést várnak, illetve jelenleg mennyire van akár verseny a kereskedelmi ingatlanokért?
0: Jelenleg elég nagy a verseny, tehát a bérlők ugye versenyeznek egymással a lokációkért tipikusan, hiszen nincs elég terület. Magyarországon az elmúlt években szinte semennyi új kiskereskedelmi terület sem épült, miközben a fogyasztás bővült, és a fogyasztás további bővülése várható. Mi ezért is tartanánk jónak ugye a plázastop eltörlését, illetve nyilván a különadók fokozatos kivezetését, mert ez egy olyan hosszú távon kiszámítható transzparens környezetet teremtene, amiben sok új belépő be tudna jönni a magyar piacra, ezáltal ugye a gazdasági növekedést is teremtve, nagyobb kínálatot teremtve, és vélhetőleg ugye a nagyobb verseny miatt ez infláció leszorító hatással is bírhat. Ez szerintem évekig tud tartani, tehát ezek a döntések azért nagy nemzetközi cégeknél lassan, egy-két év alatt születnek, majd a maga az országba való belépés is egy-két év, tehát hogy ez nem egy azonnali hatás, de ez szépen fokozatosan tud érvényesülni.
1: Talán az online kereskedelmi boomon már túl vagyunk bizonyos mértékben, de érdekelne, hogy önök hogy látják a folyamatos online platformok terjeszkedése mellett, online vásárlás mellett, hogyan tudnak versenyképesek maradni a bevásárlóparkok, jelente ez jelenleg kihívást?
0: Kihívás folyamatosan van a kiskereskedelmi piacon, tehát nyilván az online is egy új értékesítési csatorna. Ugye egy időben az volt a piaci konszenzus, hogy az online majd teljesen átveszi az uralmat, ugye ez látszik, hogy nem történik meg. Az online azért gyorsabban nő, mint az offline, de ugye egyre inkább egyfajta ilyen hibrid értékesítési struktúrák vannak, tehát gyakran mondjuk a boltban átvett áru, tehát a megrendelt áru boltban átvétele ingyenes, míg a kiszállítás pénzekbe kerül. Ugye ezek a lokációk, ezek a kiskereskedelmi parkok ebből a szempontból előnyösek, hiszen ezek tulajdonképpen raktárak is egyben, tehát nagyon sok kiskereskedő vagy innen szállítja ki a megrendelt terméket, vagy itt lehet átvenni a megrendelt terméket. Tehát, és ugye a vásárló meg nagyon könnyen meg tudja ezt közelíteni, mind autóval, mind tömegközlekedéssel, mind gyalog vagy biciklivel. Tehát, hogy ezek ideális lokációk erre az összes elérhető hibrid értékesítési csatornára. Így azt gondoljuk, hogy ezek a bevásárlóparkok vagy retail parkok ezek ebbe a változó környezetbe is jól pozícionáltak, hiszen ráadásul elég olcsó az üzemeltetésük is szemben ugye a bevásárlóközpontokkal, amik azért más típusú igényeket szolgálnak ki.
1: Említette, hogy például a Tesco ügyfelük, ugye az ilyen nagyobb kereskedelmi láncokat pedig az elmúlt években hát negatívan érintette az extra profit adó. Ennek valamilyen tovagyűrző hatását önök érzékelték, akár nehezebb volt árat emelni emiatt, vagy az együttműködés nem volt olyan stabil lábakon álló?
0: Mi ezt nem érzékeltük, tehát azért a magyar piacon a meglévő kiskereskedők inkább bővültek, mint sem, hogy összementek volna. Itt szerintem inkább a tekintetben van ennek hatása, hogy mondjuk kevesebb hosszú távú beruházást végeznek ezek a cégek. Ez nem csak maga az adó miatt van, hanem a kiszámíthatatlanság miatt. Tehát ha egy hosszú távon kiszámítható környezet van, akkor tudnak ezek a cégek hosszú távú beruházásokról dönteni, de ettől még ugye a meglévő áruházaik kiszolgálása az folyamatos, illetve azokat fejlesztették is. Tehát itt én abban bízom, hogyha lesz egy hosszú távon kiszámítható környezet, akkor ugye a meglévő kiskereskedők is bővülni fognak akarni, hiszen nincs elég, jelenleg nincs elég magyar kiskereskedelmi terület, vagy megfelelő kiskereskedelmi terület, illetve az új belépők is megjönnek. De látszik, hogy ezzel együtt Magyarországon a mi portfóliónkban brutális bevétel és eredmény növekedés volt tapasztalható. Ez is azt mutatja, hogy igazából nincs elég kínálat, tehát mi elég drasztikusan tudtuk emelni a bérleti díjainkat, és nyilván ez az osztalék fizetési képességünkben is visszatükröződött, tehát idén már 92 cent osztalékot fizettünk, ami a jelenlegi részvény árfolyamra egy ilyen bő 7%-os osztalékhozamot jelent euróban.
1: Folytatva a tőzsdei jelenléttel, a következő egy-két évben hogy látja, mi az, ami közvetlenül befolyásolhatja az ingatlan részvények teljesítményét?
0: Ugye az ingatlan részvényekre több dolog egyszerre hat, tehát például egy infláció az az ingatlan részvényeknek amúgy elég jó, tehát ugye itt a bérleti díjak tipikusan infláció indexáltak, és általában az inflációnál egyébként gyorsabban nőnek a bérleti díjak. Ezzel szemben nyilván az inflációhoz párosuló mondjuk magasabb eurókamatok, hiszen ez alapvetően egy euróba működő piac inkább negatív, de itt jegyzem meg, hogy amennyiben ez az emelkedés átmeneti, úgy ez viszonylag mérsékelt hatással bír ugye a finanszírozási költségekre, hiszen általában 5 évre fixáltak, vagy hedginggel, tehát ilyen kamatszwap, vagy hasonló ügyletekkel ellátottak a hitelek. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően, ha csak nincsen egy nagy recesszió, akkor ez alapvetően egy pozitív környezet tud lenni az ingatlan befektetéseknek, különösen ugye a retail parkoknak, amik azért az ilyen szükségleti jellegű vásárlási igényeket elégítik ki, amelyek ugye gyakorlatilag az elmúlt 5-7 évben bizonyította, hogy bármilyen gazdasági környezetben működnek.
1: Ugye a Shopper Park Plus részvénye bekerült a Bux Indexbe, ez milyen változást hozott a befektetői érdeklődésben, illetve milyen szerepet szánnak a tőkepiacnak a további növekedés finanszírozásában?
0: A Bux Index bekerülésnek nagyon örültünk, ugye nyilván egy passzív flót jelent a részvény irányában. A célunk az, hogy növekedjünk, tehát azt gondolom, hogy egy tőzsdei cégnek növekednie kell. Ugye azt látjuk, hogy most a tőke áttételünk viszonylag alacsony, tehát hogy a tőke hitel aránya megcélzottnál a tőke irányába kedvezőbb, ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképp további tőkebevonás nélkül, tehát hitel vagy kötvény bevonásával tudunk tovább növekedni, ami nyilván nagyon előnyös tud lenni a részvényeseknek, hiszen az egy részvényre jutó nyereség ugye egy külső, tehát nem egy kölcsön vagy kötvény jellegű finanszírozásra jelentősen növelhető. A guidance-ünk is ezt az irányt mutatja, tehát hogy a növekedés következő fázisa az kötvényből és bankhitelből lesz megvalósítva. Ha ezt a fázist lezártuk, akkor megnézzük, hogy állnak a piacok, mik a lehetőségek, és onnantól megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet tovább növekedni. Mindenesetre azt gondoljuk, és ezt mutatják az előrejelzéseink is, hogy ez a típusú növekedés, ez a jelenlegi 1 euró per részvény előrejelzett részvényenkénti nyerességet akár 50%-kal is megemelheti, ami nyilván hasonló osztalék növekedéshez is vezethet, aminek ugye elméletileg árfolyam növekedésbe kellene lecsapódnia.
2: Bárány Kristófot, a Shopper Park Plus igazgató tanácsának elnökét hallották, az interjúban elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A tegnapi tőzsdei kereskedésben 4 millió forint forgalma volt a Shopper Park Plusnak, és 13 eurón zárt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a főváros 17. kerületében a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon két szakaszon is lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Ez jelentős tumultust okoz ma reggel is, tudósít az Útinform. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körút mindkét irányban telített, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a városhatár a Hadrianus utca és a Pünköst fürdő utca közelében is. Torlódás alakult ki a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Koppány utcától és az Üllői úton is befelé szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:09, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, kiemelten az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosakat, a hírszerkesztőnk Németh László.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az ukrán fővárost és környékét támadta éjjel az orosz hadsereg.
9: A moszkvai védelmi minisztérium közleménye szerint a szárazföldi indítási precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontjai között szerepelt egyebek mellett a fővárosban az Ukrszibbank adatközpontja, Kijevben és Kijev megyében 4 hőerőmű és 1 elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további 2 hőerőmű. A tárca szerint az elmúlt éjjel este 8-tól reggel 8-ig a légvédelem 900 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 20 régió és az Azovi tenger felett.
2: Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ér dróntámadás hajókat, így véli Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
9: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizeken, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztos, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
10: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Tehát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen, de egy-egy drón, például ami Romániában, Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
2: Új taktikát alkalmaz Irán a Hormuzi szorosban az áthaladó hajók megtámadása során.
9: A Reuters összefoglalója szerint részleteket nem lehet tudni, de a hajók elleni akciók száma folyamatosan növekszik. Teherán célja az lehet, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. Az iráni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt. Irán idén február vége óta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, ekkor mérte az Egyesült Államok és Izrael az első csapást a perzsa államra.
2: 0,5%-os pluszban ma a kőolaj, a Brent 106 dollár 16 centen, míg az amerikai könnyűolaj 94 dollár 56 centen jár. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon.
9: Erről az amerikai elnök írt közösségi oldalán. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket is meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából. Az elnök bejegyzése ugyanakkor nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban résztvevő vállalatokról, a beruházás ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének időpontjáról.
2: Több mint 1,2 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of America-ra az amerikai pénzügyminisztérium.
9: A tárca szerint a pénzintézet megsértette a pénzmosás elleni és a szankciós törvényeket több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakcióval, ezek mintegy ötöde nemzetbiztonsági aggályokat is felvet. A minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a kiemelt nemzetbiztonsági kockázatok, köztük a kínai pénzmosási hálózatok és az Egyesült Államok délnyugati határa mentén zajló illegális finanszírozás mérséklésének és jelentésének elmulasztása miatt róttak ki büntetést a bankra.
3: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
9: A MOL 1,6%-kal 4.896 forintig csökkent, az OTP 1,8%-kal 42.400 forintig erősödött, a Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forint, a Richter 0,8%-kal esett és 12.250 forinton zárt.
2: Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék.
9: A londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 1%-kal került lejjebb. A madridi IBEX 4%-os mínuszban zárt, a milánói bőrze pedig 0,4%-kal emelkedett.
2: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,1%-kal, a Nasdaq Composite 0,2%-kal esett vissza.
2: Erősödik a forint, most 430 forinttal az angol font, 430 forint 40 fillére, az euró 363 forint 60, a svájci frank 389 forint 80 fillér, a dollár pedig 324,40, 1,12 fölött 1,1209-es szinten az euró dollárral szembeni árfolyama. Ázsiában a japán tőzsde egy 1%-os emelkedésben zárás környékén, Hongkong 0,2%-kal megy felfelé, Shanghai mínuszban, ez 0,8%-os gyengülést jelent, stagnál az indiai tőzsde, a dél-koreai 0,2%-kal gyengül, a szingapúri 0,1%-os mínuszban jár. A dollár japán jennel szembeni árfolyama 158,30-as szinten, az angol font amerikai dollár 1,3268, az ausztrál dollár amerikai dollár 0,70, egészen pontosan most, tehát 30%-kal erősebb az amerikai dollár az ausztrál dollárral szemben.
3: Időjárás jelentés.
8: Hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Amikor jó kedve van az adásvezérlő szoftverünknek, akkor ezt a dalt is játsza többek között Péterfi Pori szerzeményét, akinek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk innen is. Budapest ajándéka, aki a Nemzeti Színházban is játszott, illetve az Amorf Ördögök zenekarnak is a tagja volt, aztán pedig 2007 óta játszik a saját nevéről elnevezett zenekarban. Egyébként Áprili Lajos költő a dédapja, Jékeli Zoltán író a nagyapja, és a testvérek között van Péterfi Gergely író, illetve az unoka testvére Gerlőci Márton szintén író. Szóval abszolút művész családból származik, és hát reméljük, hogy nagyon sokáig velünk marad. Ezzel a slágerrel is, meg más szép egyéb nótákkal, amik igazából ilyen igazi tavaszi-nyári hangulatot hoznak el nekünk. Persze az eredeti előadás sokkal jobb, mint az enyém, egyelőre. De ami a lényeg, hogy napsütéses időre számíthatunk, 13 és 19 fok közötti csúcsokkal, élénk széllel.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket. Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
2: Létszámleépítést tervez az építőipari vállalkozások 60%-a. A 400 cég megkérdezésével készült kutatás eredményeiről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Trend FM-nek beszélt először. Bár augusztusban éves összevetésben csaknem 22%-kal nőtt az építőipari termelés, a szakember szerint ez néhány nagy infrastruktúrális beruházásnak köszönhető, nem jelent általános fellendülést. Az új szerződések volumene 55%-kal, a teljes szerződésállomány 11,4%-kal csökkent. Az EVOSZ elnöke szerint 2028 előtt nem várható érdemi élénkülés az építőiparban, ezért a vállalkozások egy része a tartalékai megőrzése érdekében kényszerülhet elbocsátásokra. Koi László szerint az is reális kockázat, hogy a szakemberek egy része végleg elhagyja az építőipart, ezért munkahely megtartó és átképzési támogatásokat sürgetett Somodi Evelin interjúja.
1: Augusztusban éves összevetésben a KSH legfrissebb adatai szerint majdnem 22%-kal nőtt az építőipari termelés. Hát ilyet ugye mostanában nem igazán láttunk, havi alapon pedig egy 14%-os bővülést mértek. Beszélhetünk most már az építőipar fellendüléséről, vagy még azért csalókák ezek a számok?
11: A csalóka, mert ha a számok mélyére megyünk, akkor ez nem az építőiparra jellemző, hanem az építőiparon belül van az egyéb létesítmények alágazat, ahol az út, vasút, közműépítések vannak, és ennek az alágazatnak pozitívak a számai, és annyira gyenge a többi alágazatnak a teljesítése, hogy az egész építőipart pozitívba hozza. Arról beszélünk, hogy augusztus hónapban az út, vasút, vízügyi létesítmények területén volt néhány befejeződő munka, vagy egy nagyértékű munka, tehát egyedi tényezők, mint a paksi fenék küszöbnek az építése, vagy a mohácsi Dunahídnak a részszámlája, vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal, illetve a Budapest elkerülő új vasúti pálya építése. Tehát ebben az alágazatban volt 3-4 olyan létesítmény, ami ennek az alágazatnak a számait feldobta. De az egész építőiparra nyilvánvalóan, és még erre a mélyépítési ágazatra sem jellemző tartósan, amit augusztusban a KSH hoz.
1: Tehát akkor az épületépítés az, ami igazából kimarad ebből a emelkedő adatból?
11: Minden más kimarad, tehát hogyha akár infrastruktúrális beruházásokra gondolunk, épületépítésre gondolunk, erőteljesebb szakszerelőipari dolgokra gondolunk, ezek kimaradnak, és hogyha végigolvassuk a KSH számait, az összes többi szám mínuszos, és ami nagyon elkeserítő, hogy a új szerződések volumene 55%-kal kisebb lett augusztusban, és az összes szerződés állomány volumene is 11,4%-kal kisebb az ágazatban. Ebből arra lehet következtetni, hogy vannak még kifutó munkák, de az újaknál ilyen csökkenés tapasztalható, és ezért az év akár mínuszos is lehet, és a 2027 is egy nagyon nehéz éve lesz az építőiparnak összességében.
1: Tehát akkor ez már sejteti, hogy egy újabb visszaesés jöhet. Fordulhat-e azért mégis a kép így az év utolsó hónapjaiban? Van erre akár kilátás? Jöttek-e olyan bejelentések, amik bizakodásra adhatnak okot?
11: Az évhoz prognózisa szerint jó esetben 0 vagy -2% között lehet a múlt évi alacsony teljesítéshez mért éves termelési változás az építési ágazatban. E bizakodásra az ad okot, hogy komoly programok előkészítésébe fogott bele az új kormány, de nyilván ezeknek időigénye van. Tehát ahhoz, hogy egy településfejlesztési program vagy egy vekerle lakásprogram eljusson jogerős építési engedélyig vagy versenyeztetési szituációig, annak én szerintem minimum egy év a időigénye, ezért 2028 előtt nem reméljük azt, hogy az állami megrendelések jelentősen bővülnének. A másik nagy szektor ugye a befektetők, akiknek a befektetései mentén építési beruházási feladatok is lehetnek. Nagy kérdés, hogy az új kormány a befektetőkkel mikor, hogyan tud megegyezni, de azt gondolom, hogy realitás annak van, hogy a jövő év második felétől egy nagy lendületet nem tud venni. Ami gyorsan segítene az építési ágazaton, és mindenkinek is jó lehetne, az a lakosság, és elsősorban a felfüggesztett energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási programnak az újraindítása.
1: Egyébként az építőipari cégek szempontjából milyen kilátások vannak most? Azért már szinte évek óta beszélünk, hát nem is szinte, hanem évek óta beszélünk arról, hogy milyen nehéz helyzetben van az építőipar. Korábban az Opten-nel készített interjúban is hallottam erről, hogy a kisebb cégek nagyon megszenvedték az utóbbi időszakot. Most milyen kilátása van a cégeknek? Lehet-e mondani akár konkrét szegmenseket, ahol a fennmaradás is már kérdéses?
11: A fennmaradás az nagyon nehéz azon a területen, akik infrastruktúra építésben vannak, csatorna, ivóvíz, közműépítésben, azoknál a vállalkozásoknál, akiknek előregyártó üzemei vannak, amelyeknek folyamatosan működnie kellene. Kitörési pont az a lakásépítés és a lakásfelújítás lehet, illetve a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az folyamatosan tud számítani az uniós támogatási pénzekre, és ennek mentén vannak is kisebb-nagyobb ilyen munkák, és folyik versenyeztetés, illetve az unióból hazahozott pénzek döntően Budapest és térségének közlekedésfejlesztését célzó beruházásokat jelentenek, mégiscsak vasút, villamos és elővárosi vasútvonalaknak az építése és korszerűsítése, tehát akik ezeken a területeken tudnak dolgozni, mert ez a fő tevékenységük, ők egy kicsit könnyebb helyzetben vannak.
1: És akkor térjünk át az építőipari bérek alakulására, mert hogy van egy friss nemzetközi összehasonlítása erről az Évosznak, és ebből többi közt az derült ki, hogy a magyar építőipari bérek igazából több kategóriában meghaladják a szlovák szinteket, és már a lengyel béreket közelítik. Ön összességében mennyire tartja versenyképesnek ma az építőipari fizetéseket Magyarországon?
11: Azt gondolom, hogy középmezőnyben vagyunk, hogyha az Európai Unió egészét nézzük, és ez azért nagyon fontos, hogy láttassuk a szakmunkásainkkal és a mérnökökkel, hogy a környező országokban milyen bérezési lehetőségek vannak, mert amikor ennyire kevés munkánk van, és részidőben tudjuk őket foglalkoztatni, vagy átmenetileg nem is, akkor sokan azon gondolkodnak, hogy elmennek külföldre dolgozni. Azért a környező országokban jobban nem tudnak keresni. A magyar bérszínvonal az valahol a lengyel bérszínvonalnál van, a csehek egy kicsit magasabban vannak, és nyilvánvalóan Németországban jóval magasabbak a keresetek, ezt mi őszintén bemutatjuk, csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy ott a megélhetési költségek is legalább annyival többe kerülnek.
1: Jelenlegi piaci helyzetben egyébként mennyire van akár mozgástér, javítani a béreken, versenyképesebbé tenni ezeket? Vannak esetleg olyan szegmensek, ahol kiemeltebb bérezést lehet most elérni, hol lehet akár pont ennek ellentéte, ahol nehezebb a fizetéseket növelni?
11: A vállalkozások, azt látom, hogy a szakmunkást és a mérnököt az utolsó pillanatig szeretnék megtartani, még akkor is, hogyha bérfejleszteni nem tudnak, egyéb eszközökhöz nyúlnak, tehát próbálják őket képezni, próbálnak lakhatási támogatásokban gondolkodni, csapatépítésekben gondolkodni, és tartani az embereket. Tulajdonképpen ma egy HRS-nek a mi szakmánkban nem az a dolga, hogy tud-e új embereket fölvenni, hanem hogy mit tud a meglévőkkel kezdeni, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, hogy tudja őket megtartani. Munkanélkül tartósan sokáig nem tudjuk megtartani. Ezt a KSH számok is mutatják egy másik elemzésben, ahol látszik, hogy 2024 évhez képest jelenleg durván 50 ezer emberrel kevesebbet foglalkoztat az építőipar, és én arra számítok, hogy az év vége felé közeledve ez a szám növekedni fog.
1: Korábban ugye az építőiparnak nagy problémája volt a munkaerőhiány, a szakemberhiány. Most a gyengébb megrendelés állomány mellett is fennáll ez a probléma?
11: Nem panaszkodnak a cégek, hogy nem lenne elegendő emberük a feladat elvégzéséhez. Az Évosz készített is itt egy konjunktúra felmérést, ebből most tudok először idézni a kedves hallgatóknak is, hogy a megkérdezett 400 vállalkozásnak a 60%-a sajnos létszámleépítésben gondolkodik. Inkább kell, hogy ezt válassza, hogy a tartalékai még egy-másfél évig kitartsanak, mert 2028 előtt érdemleges bővülésre nem lehet számítani.
1: És akkor várhatóan sajnos ez egy olyan piaci helyzetet teremthet, hogy Németországba vagy más jobb béreket kínáló országokba még többen vándorolhatnak el akár, hiszen itthon kevesebb emberre is van szükség.
11: Én azt látom, hogy Nyugat-Európában is nehezebb elhelyezkedni, mert ott is mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben. Leginkább annak van valószínűsége, hogy pályaelhagyók is lehetnek kollégáink. Félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, amikor is ugye nagyon megcsappant a vendéglátóipari helyek iránti igény, és tömegesen, durván nagyon sok kollégát kellett, hogy elbocsájtsanak, és azoknak egy jelentős része pályaelhagyó is lett, még egyszer nem ment vissza a vendéglátásba dolgozni. Félő, hogy ez esetleg velünk is előfordulhat, ezért nagyon figyeljük az Évosz is, hogy vannak olyan pályázati lehetőségek, és közvetlenül Brüsszel irányába, ahol vállalkozás vállalkozások is tudnak pályázni, átmenetileg ilyen, mondjuk úgy, hogy munkahely megtartó támogatások, képzési, átképzési, kompetencia növelő programok végrehajtására, és abba bízunk, hogy hát a kormányunk inger küszöbét is eléri ez a foglalkoztatási nehézség, ami most az építőiparban van, és valamiféle támogatást az arra érdemes cégek kaphatnak.
2: Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották.
3: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom. Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Reggeli Monitor.
12: Rekordot döntött a Perseverance marsjáró. Az 5 évvel ezelőtti marsra érkezése óta több mint 45 kilométert tett meg, a tervek szerint még évekig folytathatja küldetését. Az autónagyságú 6 kerekű műszer az élet nyomait keresi a marson, műszakilag és tudományos felszerelései tekintetében is kitűnő állapotban van. Rendszereinek felmérése után úgy gondolják, hogy az eredetileg 20 kilométeres expedícióra szánt bolygójáró akár a 2030-as években is folytathatja küldetését, és akár túl is lépheti a 100 kilométer megtett távot is. 90%-ban autonóm módon, emberi beavatkozás nélkül mozog. Más marsjárókkal ellentétben menet közben is képes felmérni az előtte lévő területet, abból háromdimenziós térképet készíteni és kiválasztani a legbiztonságosabb utat a következő célja felé. A Perseverance eddigi legjelentősebb eredménye az a vöröses kőzetminta, amelynek vizsgálata ősi mikrobiális élet esetleges jelére utal.
3: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodome River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodome.hu.
2: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között járműhiba miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál, ahol a belső sáv nem járható, és szintén balesetnél helyszínelnek a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc híd közelében két helyen is lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Ezért araszolásra kell ma reggel is készülni, jelzi az Útinform. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körút mindkét irányban telített, az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköstfürdő utca közelében is. Varga Eltele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 2026. október 14-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, például arról, hogy mi történt Törökországban, aztán szót ejtünk ma rajta arról is, hogy mi a legfrissebb információ a Richter házatáján. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
8: A Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint a növekedés elsősorban a járműgyártásnak és a számítógép elektronikai, optikai termékgyártásának köszönhető, ahol 43, illetve 30%-kal nőtt a termelés, miközben a feldolgozóipari alágok többségében visszaesés tapasztalható. Az ipari export volumene 15,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, az ipar belföldi értékesítése 6%, a feldolgozóipari 2%-kal nőtt tavaly augusztushoz viszonyítva.
7: Az ukrán fővárost és környékét támadta éjjel az orosz hadsereg.
8: A Moszkvai Védelmi Minisztérium közleménye szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontjai között egyebek mellett szerepelt a fővárosban egy banki adatközpont, Kijevben és Kijev megyében 4 hőerőmű és egy elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további 2 hőerőmű. A tárca szerint az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelem 900 ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetet fogott el és semmisített meg, 20 régió, illetve az Azovi-tenger felett.
7: Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat, így véli Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
8: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizen, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztosra vehető, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
9: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Hát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón rakódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlenül, de egy-egy drón, például ami Romániában, Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
7: Véget érhetett az építőipar szakember hiánya, ugyanis olyan alacsony a megrendelés állomány, hogy most már elbocsátásokat fontolgat a cégvezetők többsége.
8: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fizetések versenyképessége az európai középmezőnyben van. Némileg jobb a szlováknál, és közelíti a lengyelt, így a munkaerő elvándorlása felmerülhet. A jobban fizető országokban is piaci anomáliákkal lehet találkozni, és nehezebb az elhelyezkedés. Koi Lászlót hallják.
10: Én azt látom, hogy Nyugat-Európában is nehezebb elhelyezkedni, mert ott is mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben. Leginkább annak van valószínűsége, hogy pályaelhagyók is lehetnek kollégáink. Félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, amikor is ugye nagyon megcsappant a vendéglátóipari helyek iránti igény, és tömegesen, durván nagyon sok kollégát kellett, hogy elbocsájtsanak, és azoknak egy jelentős része pályaelhagyó is lett, még egyszer nem ment vissza a vendéglátásba dolgozni, félő, hogy ez esetleg velünk is előfordulhat.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
7: 4 perccel van tőzsdei kereskedés idehaza, 7%-kal megy felfelé a BUX, 144.608 ponton jár, 975 millió forint a forgalom idáig. 6%-kal drágul a MOL, 4.926 forinton, az OTP szintén 6%-kal erősödik, 42.660 forinton jár, a Richter 2%-kal megy felfelé, 12.490, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.614 forinton. Forgalmasabb még a kereskedése a 4iG-nak, amely 1,7%-kal esik 1580 forinton, a Rába 3,1%-kal drágul 3260, drágul a Budapesti Értéktőzsde részvénye 1,8%-kal 11300, emelkedik az MBH jelzálogban 1,2%-del 426 forinton, csökken viszont az Opus 0,5%-kal 215 forinton, és majd 10%-kal esik az Ébdufer, amely jelenleg 7 forint 20 filléren jár. És ha már említettem a Richter áremelkedését, nos a cég házatájáról hír, hogy befogadta értékelésre az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala a Richter Phil Revé nevű készítményének törzskönyvezési kérelmét.
8: A társaság közleménye szerint a szájon át alkalmazható gyógyszer a menopauzával összefüggő tünetek kezelésére szolgál. Az amerikai hatóság várhatóan 2027 harmadik negyedévéig bírálja el a törzskönyvezési kérelmet. A készítmény jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban van forgalomban.
7: Maradunk még a magyar tőzsdénél, kedvezőek a közép-európai kereskedelmi ingatlan piac kilátásai, Magyarországon pedig jelentős bevétel és eredménynövekedést ért el a Shopper Park Plus.
8: A bevásárlópark szegmens számára ugyanakkor folyamatos kihívás az online vásárlás térnyerése. A Shopper Park Plus igazgató tanácsának elnöke szerint az internetes kereskedelem nem szorítja ki a hagyományos üzleteket, hanem egyre inkább hibrid értékesítési modellek alakulnak ki. Bárány Kristófot hallják.
11: Ugye egy időben az volt a piaci konszenzus, hogy az online majd teljesen átveszi az uralmat, ugye ez látszik, hogy nem történik meg. Az online azért gyorsabban nő, mint az offline, de ugye egyre inkább egyfajta ilyen hibrid értékesítési struktúrák vannak, tehát gyakran mondjuk a boltban átvett áru, tehát a megrendelt áru boltban átvétele ingyenes, míg a kiszállítás pénzekbe kerül. Ugye ezek a lokációk, ezek a kiskereskedelmi parkok ebből a szempontból előnyösek, hiszen ezek tulajdonképpen raktárak is egyben, tehát nagyon sok kiskereskedő vagy innen szállítja ki a megrendelt terméket, vagy itt lehet átvenni a megrendelt terméket.
7: Amíg nem kötöttek üzletet a Shopper Park Plus részvényeire, 13 eurón jegyzik őket, ugyanott, ahol a tegnapi záráskor. A Graphisoft Park ugyanakkor stagnál, 14,85 €, és akkor nézzünk még egy részvényt, a Waberers 1,2%-kal csökken, 4220 forinttól jár. Összességében egyébként az európai tőzsdék pár 10%-kal lefelé vették az irányt, 1,1210 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért jelenleg 363 forint 60 fillért kell adni. Január 1-től emelkednek a nyugdíjak idehaza. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak.
8: A tárcavezető hozzátette, hogy a nyugdíjemelés automatikusan jár, külön kérelmet nem kell benyújtani. Kármán Andrást hallják.
12: Magyarország a GDP-je kevesebb, mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak. Átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
7: Behatolt a török rendőrség a Halk TV nevű ellenzéki televíziós társaság isztambuli székházába.
8: Az intézkedés miatt az adást megszakították, a magánkézben lévő TV X-en közzétett bejegyzése szerint törvénytelenség zajlik a helyszínen. Egyébként maga a szó, hogy Halk, azt jelenti, hogy nép, közösség vagy lakosság.
7: Magyar fejlesztésű technológiával növényi itallá lehet alakítani az olajsajtolás után visszamaradó napraforgó pelletet.
8: A Grapoila elnevezésű cég 3 éves fejlesztéssel dolgozta ki azt az eljárást, amelyel a magas fehérje tartalmú prés maradványból krémes ital állítható elő. A technológia nemzetközi szabadalmaztatási eljárása a nyáron zajlott le. Pincés Marianna, a Grapoila alapítója és ügyvezető tulajdonosa szerint a korábban főként takarmányként hasznosított pellet több mint 40% fehérjét tartalmaz, így élelmiszer alapanyagként is felhasználható.
7: Még egy friss információ, az autósok számára ma sem változnak a hazai üzemanyagárak, így átlagban a 95-ös benzin 642 forintban, a gázolaj pedig 709 forintba kerül literenként.
0: Időjárás jelentés.
8: 1809-ben ezen a napon október 14-én Ferenc, akkori osztrák császár, Tatán, hol máshol, mint az Eszterházi kastélyban aláírta az 5. koalíciós háborút lezáró úgynevezett Schönbrunni békeszerződést, amely hát néhány évre egész komoly területeket jutatott az akkori francia császárságnak, akiknek a sorsát, ugye, illetve hát főleg a vezetőjüknek a sorsát ismerjük a történelem könyvekből, ez a békeszerződés sem tartott sokáig, a területek pedig szépen visszakerültek osztrák uralom alá még több mint 100 évre. Egyébként, ha már Tata szóba került, és az Eszterházi kastély néhány éve egy teljes rekonstrukción esett át az épület, csodálatos kívülről és belülről is érdemes megnézni, és külön érdekesség, hogy a gyerekeknek az ő fejmagasságukban lévő külön kis rövidített tájékoztató táblákon vannak kiírások arról, hogy éppen az adott szobában mit érdemes megnézni, és mi az, ami látható. Az időjárás pedig egész látható nyomokat hagy majd, mert hogy sütni fog a nap, 13 és 19 fok közötti csúcsokra számíthatunk, megélénkülő széllel, csapadék nélkül.
0: Sporthírek a 94.2.
13: A labdarúgó bajnokok ligájában a Barcelona hátrányból fordítva győzött az alapszakaszban a második fordulóban. A katalánok a sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában kaptak gólt a 28. percben, a születik ugyanakkor egyenlítettek, a második félidőben pedig a maguk javára fordították a mérkőzést. A combsérüléséből felépülő magyar válogatott játékos a cserepadon kezdett, a 67. percben állt be, addigra már kialakult a spanyol bajnok 4-1-es sikere. A Bayern München még mélyebb gödörből mászott ki, mégsem tudta megszerezni a 3 pontot Norvégiában. A meccs felénél 2-0-ás hátrányban volt, azonban az angol Harry Kane duplájával és a kolumbiai Luis Diaz találatával 3-2-re fordított, minimális előnyét viszont nem tudta a hajráig megőrizni, mert a házigazda Viking Stavanger az utolsó bő negyed órában a francia Michael Olis kiállítása miatt emberelőnyben futballozva egyenlített, a végeredmény 3-3. Még rosszabbul járta a tavaly döntős Internacionale,

0: gólt nélkülöző Villarreal az olasz Napolit múlta felül 3-1-re Spanyolországban. A hálóőr azért nem lépett pályára, mert hajnalban családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában. A játéknap rangadóján az Atletico Madrid 2-0-ás győzelmet aratott a vendég Manchester United felett, ezzel 11 mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg az angol klubokkal szemben, a BL csoportkörét és alapszakaszát is tekintve. Ráadásul mindezt úgy ért el, hogy nem számíthatott a csapatkapitány Koke játékára, aki édesanyja halála miatt hagyta ki a találkozót. Ma egyébként ugye 9 találkozót játszanak majd a labdarúgó bajnokok ligájában.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 16,5 perce zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza. Jelen pillanatban a BUX emelkedik méghozzá 0,5%-kal 144.251 ponton, 1.531.000.000 forint értében kereskedtek idáig. 7,1%-kal drágul a MOL, 4.932 forinttal jár, az OTP 1,1%-kal emelkedik 42.430 forinton. A Richter házatájáról jó hír jött, ami az egyik amerikai gyógyszer engedélyeztetést illeti. Itt 1,5%-kal emelkedik a papír 12.430 forinton. A Magyar Telekom 0,5%-kal drágul 2.614. Gyengül a 4iG 1,1%-kal 1.590 forinton jár. Emelkedik a Megacrán 2,8-del 5 forint 18 fillér, drágul az Ány biztonsági nyomda 2-del 6190 forinton, emelkedik most már az Opus 0,5%-kal 217 forinton jár, 9,5%-kal gyengül az Ébdufer 7 forint 20 fillérem jelen pillanatban. A Shopper Park Plus-ra még nem kötöttek üzletet, maradt 13 eurón, az Essence pedig 650 forinton a tegnapi záróértékén. A Granite Bank részvényei 8

0: 8400 forinton stagnálnak, az MBH banké pedig 8-10%-kal gyengül, 2490 forinton jár. Az euróért 363 forint 70 fillért kell adni. Európában a tőzsdei kereskedés nagyon vegyesen indult el. A londoni tőzsde mindössze pár ponttal emelkedik, a német DAX 4-tizeddel, a francia 3-tized, az olasz 2-tized, a spanyol 3-tized%-os emelkedésben. A kőolaj házatáján egy 4-tized%-os áremelkedés látható, $106.15 a Brent, az amerikai könnyolaj $94.49 jár.
1: Lesz-e béke, vagy legalább tűzszünet Ukrajnában, vagy tovább dúl a 4 éve tartó orosz-ukrán háború? A mikrofonnál Nagy Károly.
0: Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat, így véli Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizen, hanem a gazdasági térségben történt a támadás. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni, biztosra vehető, hogy szándékos volt a dróncsapás, Somodi Evelin interjúja.
2: Egy héten belül már másodszor ért dróntámadás kereskedelmi hajókat Bulgária közelében. Ez feltételezhetően akár eszkalációt is jelezhet, hiszen mindenképpen egy újdonság az orosz-ukrán konfliktusban, vagy beszélhetünk-e esetleg arról, hogy igazából a Fekete-tengeri hadviselésbe ez eddig is nagyjából kódolva volt, és erre lehetett számítani.
3: Nem az az újdonság, hogy dróntámadás ér hajókat a Fekete-tengeren, ez mind orosz, mind ukrán részről folyik már régen, hanem az, hogy a bolgár parti vizek közelében ér dróntámadást immár egy harmadik hajót, hogy halottak vannak, tehát ezek nagyon súlyos támadások. Ez újdonság, hiszen itt egy NATO tagországnak, ha nem is a felség vizein, de az exkluzív gazdasági zónájában érte ez a támadás a hajót, és ez mindenképpen eszkaláció, hiszen láthatóan Oroszország nem törődik azzal, hogy akár egy NATO tagország érzékelheti ezt agressziónak. Tehát nem törődik láthatóan Oroszország a NATO tagországok érzékenységével. Persze azt hozzá kell tenni, hogy ezek a hajók behúzódnak a román és a bolgár partok közelében, mert biztonságosabbnak ítélik ezt az útonat, de Oroszország ezzel azt jelzi, hogy hiába NATO tagállam, nem fog ezzel foglalkozni, ott is csapást mér. Ez még a kizárólagos gazdasági zónája Bulgária. Még nem a felségvizei. Ha felségvizen érni támadás, az lenne a nagyon nagy eszkaláció, hiszen ott NATO területet sért, az 5. cikkelyes esemény is lehet. Mindenképpen súlyos a helyzet a Fekete-tengeren.
2: Nemzetközi jogi értelemben miben különbözik egyébként a gazdasági térséget érő támadás? Ilyen esetben sokkal kevesebb fellépési lehetőség van akár?
3: Nem vagyok nemzetközi jogász, de itt elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Tehát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tenger, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be ugye, az év elején. Tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen lenne, de egy-egy drón, például ami Romániában Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani. Nem teljesen új ez a dolog sem. Itt igazából mondom, a halálos áldozatok nagy száma, az egy jelentős történet, de jogilag ez önmagában, hogy akár 10 ember meghalt az egyik elsőjétől, jogilag ez nem jelent újdonságot, tehát ez nem jelent 5. cikkelyes eseményt, nem is NATO polgárok haltak meg, az jelentene 5. cikkelyes eseményt, hogyha ez már a felségvizeken, tehát Bulgária hivatalos felségvizein történt volna meg, tehát közelebb a bolgár partokhoz.
2: Még egyértelműen azt nem állapították meg, hogy Oroszország felelős ugye a dróntámadásért, csak sajtóértesülések erre engednek következtetni, de mennyire lehet az például valószínű, hogy akár Oroszország szándékosan ezeket a hajókat vegye célba, vagy itt inkább úgymond balesetről lehet szó?
3: A baleset az kizárt, ezek célzott támadások. Ugye azt tényleg meg kell megállapítani, hogy kinek a drónja, honnan indult a drón. Követni lehet-e az útvonalat? Általában lehet követni az útvonalat, tehát orosz területről indult, ukrán területről indult. Azt hangsúlyozom, hogy ukrán részről is vannak az orosz árnyékflottához, vagy orosz kikötőkben menő hajók elleni támadások. Tehát nem csak Oroszország támad kereskedelmi hajókat, sőt, ukrának a földközi tengeren is támadtak az orosz árnyékflottához köthető hajókat. Ezek nem orosz zászló alatt mennek, hanem különféle csendes-óceán szigetországok, vagy Panama zászlaj alatt. De például egyik esetben török legénység is öltek meg az ukránok. Tehát ez mind a két részről folyik, de ez esetben 100% nincsen, de ez esetben nagyon nagy valószínűségű az, hogy az oroszok voltak. Hiszen itt ukrán kikötőkből kihajózott hajókról van szó. Fekete-tengeren, Odessa az nagy rész zárva van, de vannak a Duna-deltában még ukrán kikötők, amelyek használhatók. Tehát itt vélhetően, nem tudom, 100%-osan véletlenül onnan jöttek a hajók, ukrán kikötőből ukrán érdeket szolgáló hajók lehettek ezek, ergo vélhetően az oroszok támadták meg. De ismétlem, ebbe a háborúba mind a két fél támad nemzetközi vizeken legalábbis hajókat. Itt az újdonság az, hogy itt az exkluzív gazdasági zónát is támadtak. És mondom, ennek a vélhető oka az, hogy ezek a hajók egyre inkább húznak be közelebb a román és bolgár partokhoz, mert azt gondolják, hogy ez védelmet jelent.
2: Meghúzható-e annak a határa, hogy mondjuk ha ezek számosságában növekednek, vagy esetleg túllépnek már nem csak gazdasági térséget érintenek ezek a támadások, hol lehet az a pont, amikor már a NATO közvetlen fellépését is szükségessé tehetik ezek a támadások?
3: Amennyire én tudom, ezek nem bolgár hajók voltak, tehát nem bolgár zászlaj alatt hajóztak, illetve nem bolgár tulajdonúak, de ezt nyilván még tisztázni kell. Továbbra is azt gondolom, hogy a határa a NATO felség vizeken való támadás, de az ötödik cikkeinek nagyon súlyos következményei lehetnének, tehát az sem biztos, hogy ezt egyből a NATO elfogadná ötödik cikkelyes eseménynek. Ugye itt nagyon komoly problémák lehetnének a két szövetségi rendszer között, ugye Oroszország és Belarus egyik oldalon, a másik oldalon meg a NATO. És ezt el akarja mindenki kerülni. Így nagyon-nagyon nehéz helyzet van a Balti-tengeren is, dróntámadások növekszenek, drónberepülések is ugye a Baltikumba emiatt. Tehát mind a két tengeri útvonalon, de elsősorban most a Fekete-tengeren kéleződött a helyzet. De ahogy mondtam, a Közi-tengeren is voltak már támadások.
2: A jövőben a NATO-nak például ilyen tengeri támadások esetében milyen eszközei lehetnek, hogyha már ténylegesen ez az eszkaláció újabb szintjére lép?
3: Ugye példa van arra, hogy konvojszerűen kísérnek NATO hajókat, ugye a Vörös-tengeren van erre példa, hogy az Egyesült Államok kísért ki a Hormuzi szorosan áthajók, tehát ezt tud védelmet adni, hiszen ezek a hadihajók rendelkeznek a drónok, célkáló rakéták, sőt rakéták lelövésére is alkalmas eszközökkel. Itt akkor ez azt jelenteni gyakorlatilag, hogy ukrán kikötőkből kihajózó hajókat NATO flotta egységek kísérnek, ami megint egy eszkaláció lenne, hiszen katonailag odáll a szövetség Ukrajna mellé, és ez egy picit több lenne annál, mint a fegyverek meg hírszerzési információk szállítása, és szerint összeakadhatna Oroszország és NATO közvetlenül. Mert mi van, hogyha véletlen vagy szándékosan egy ilyen kísérőhajót ér támadás, de ez mindenképpen megléphető, vagy annak engedélyezés, hogy a partmenti felségű vizeken hajózzanak ezek a hajók, nyilván véletlen kerülő lenne, többe kerülne, de ez adhat egy védelmet, hogy egyből a román, illetve bolgár, illetve török vizeken hajóznának ezek az ukrán árukat szállító hajók. Ezek nem ukránok, meg nagyon nagy részben nem oroszok egyébként. Ismétlem, amelyeket támadások érnek, hanem más nemzetek zászlajat hajóznak.
0: Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetőit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
8: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardó, az alvás szakértője.
9: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
10: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
11: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 9:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Orbán Anita külügyminiszter nemrég a Facebook oldalán közölte, hogy az Európai Unió tanácsa még tegnap elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás Magyarország ellen, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. A 2026-27-es tanévtől tehát pályázhatnak ismét az Erasmus program a magyar egyetemisták, kutatók és az egyetemek pedig hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
12: A Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint a növekedés elsősorban a járműgyártásnak és a számítógép elektronikai optikai termékgyártásának köszönhető, ahol 43, illetve 30%-kal nőtt a termelés, miközben a feldolgozó ipari alágok többségében visszaesett a mutató. Az ipari export volumene 15,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ipar belföldi érték 6/10, a feldolgozó ipari 2/10%-kal nőtt tavaly augusztushoz viszonyítva.
0: Létszámleépítés tervez az építőipari vállalkozások 60%-a. A 400 cég megkérdezésével készült kutatás eredményeiről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke a Trend FM-nek beszélt először.
12: Bár augusztusban éves összevetésben csak nem 22%-kal nőtt az építőipari termelés, a szakember szerint ez néhány nagy infrastruktúrális beruházásnak köszönhető, és nem jelent általános fellendülést. Az új szerződések volumene ugyanis 55%-kal, a teljes szerződés állomány 11,4%-kal csökkent. Koi Lászlót hallják.
13: Én azt látom, hogy Nyugat-Európában is nehezebb elhelyezkedni, mert ott is mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben. Leginkább annak van valószínűsége, hogy pályaelhagyók is lehetnek kollégáink. Félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, amikor is ugye nagyon megcsappant a vendéglátóipari helyek iránti igény, és tömegesen, durván nagyon sok kollégát kellett, hogy elbocsájtsanak, és azoknak egy jelentős része pályaelhagyó is lett, még egyszer nem ment vissza a vendéglátásba dolgozni, félő, hogy ez esetleg velünk is előfordulhat.
0: Az ukrán fővárost és környékét támadta még az éjjel az orosz hadsereg.
12: A moszkvai védelmi minisztérium közleménye szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontjai között szerepelt egyebek mellett a fővárosban egy banki adatközpont, Kijevben és Kijev megyében 4 hőerőmű és egy elektromos halállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig 2 további hőerőmű. A tárca közleménye szerint az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelem 900 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 20 régió és az Azovi-tenger felett.
1: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde nyitás óta pluszban, igaz most már csak egy 10%-os erősödésre olvadt mindez, 143.737 ponton a BUX, a forgalom 2 milliárd 71 millió forint, 3%-kal drágul a MOL, 4.910 forinttal jár, 0,5%-kal csökken az OTP, 42.170 forint, a Richter 1,4%-os pluszban 12.420, a Magyar Telekom 8%-os erősödésben 2622 forinton, 363 forint 70 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek felfelé mennek 1/10 illetve 5% közötti mértékben, 1,1207 az euró dollárral szembeni árfolyama, az euróért 363 forint 60 fillért kell adni. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon.
12: Erről az amerikai elnök írt közösségi oldalán. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából. Az elnök bejegyzése nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban résztvevő vállalatokról, a beruházások ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról.
0: Több mint 1,2 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of America-ra az amerikai pénzügyminisztérium.
12: A tárca szerint a pénzintézet megsértette a pénzmosás elleni és a szankciós törvényeket több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakcióval. Ezek mindössze ötöde a nemzetbiztonsági agályokat is felvet. Ezek mintegy ötöde. A minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a kiemelt nemzetbiztonsági kockázatok, köztük a kínai pénzmosási hálózatok és az Egyesült Államok délnyugati határa mentén zajló illegális finanszírozás mérséklésének és jelentésének elmulasztása miatt róttak ki büntetést a bankra.
0: 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a télre.
12: Ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutató.
0: Végül pedig arról, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben 6,3 milliárd dollár szétosztását tervezi, amiből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt kap.
12: Az AP amerikai hírügynökség értesülései szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő 4 éves időszakban.
1: Időjárás jelentés.
12: Bán Mórnak és Karádi Annának, illetve kezdjük előről, Karádi Annának és Bán Mórnak van egy közös regénye, Lilafüredi karácsonya címe egyébként, és nagyszerű ilyen lilaszínű borítóval jelent meg, ami valóban a Lilafüredi palotaszállóban játszódik 1940. decemberében, és van benne egy olyan jelenet, amikor a német birodalmi külön megbízott nem tetszését fejezi ki, mondjuk így, hogy hát a magyar filmgyártás mindenféle liberális eszmétől fertőzött, és a nagyszerű német témákat nem dolgozzák fel, és hát erre azt mondják neki, hogy hát alapvetően a szemetet azt nem lehet feldolgozni, illetve hát mindig csak szemét lesz belőle. Ez csak arról jutott eszembe, hogy mindjárt megmondom a pontos évet, hogy mikor a Hunnia filmgyárnak az alapítását ünnepeljük, méghozzá 1911-ben jegyezték be Budapesten. Ez az első magyar filmvállalat, és a 40-es években már a Európa harmadik legnagyobb filmgyártó vállalata volt, a jogutódja pedig a Ma Film, ami most is működik. Szóval Isten éltesse a magyar filmgyártást nagyon-nagyon sokáig, Ehhez az évfordulóhoz az időjárás is partner. Napos idővel, 13 és 19 fok közötti csúcsokkal, eső nélkül.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Hogy mennyire kevés a csapadék, az szinte mindenki érzékeli. Az elmúlt időszakban sem van ebben hatalmas nagy változás, csak egy kicsi előrelépés. Nagyon-nagyon asszályos volt a nyár, és hát persze az ember, ha ránéz a búzamezőkre, vagy éppen ránézett a kukorica mezőkre, akkor látta ennek hatásait, de vajon ez csak az élelmiszereknél, az emberi élelmiszereknél okoz problémát, vagy éppen az állatok tartásánál is? Kérdezem Fórián Zoltánt, az Erste vezető agrárszakértőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, szervusz! Amiért ma beszélünk el a takarmány helyzetről, az az, hogyha a hiány miatt ugye a takarmányárak elkezdenek emelkedni, ami már el is kezdett megtörtént, akkor közben a sejtés meg tejárak lefelé mennek, akkor itt borzasztó rossz helyzetbe kerülnek állattartók, már most is szétszámmal hagynak el fel sajnos a tevékenységükkel. Másrészt viszont ez előrevetít egy áremelkedést, végső soron pedig az inflációs hatásával is számolnunk kell. Hadd tegyek itt mindjárt egy zárójelet ezzel kapcsolatban, tehát míg nálunk az élelmiszer árak ugye lefelé andalognak, addig a világpiaci árak egyre gyorsabb emelkedésben vannak. Nálunk az év eddig eltelt időszakában ugye az agrárárak több mint 11%-kal estek, az élelmiszeripar árai úgy 1% körüli mértékben, miközben az élelmiszerinfláció pedig egy nagy kerek nulla. Ez azt jelenti, hogy az év végéig még biztosan húzni fogja lefelé az élelmiszer az inflációt, de a jövő évi kilátások azonban egyre zordabbak. Egyrészt ugye, ahogy említettem, a nemzetközi árak már hónapok óta emelkednek, és ez előbb-utóbb ugye meg fog érkezni Magyarországra is, és a takarmány hiány, amiről most beszélünk, az is ott lesz, és ő is az áremelő tényezők közé kerül, nem beszélve ugye az energia árakról. De visszatérve a takarmány hiányhoz, ugye az asszály ez durván berúgta az ajtót, a szálas takarmányok termelése visszaesett, van olyan régió, ahol 30-50%-os a hozamkiesést. Ezt úgy kell elképzelni, hogy korábban egy hektáron ugye normális viszonyok között 20-25 ilyen szénabálát összetudtak szedni a termelők, addig most 6-8 bála sikerült csak. Nyilván ez komoly áremelkedéssel jár, gyakorlatilag a széna ára megduplázódott ebben a szezonban. Felvetődhet ilyenkor, hogy szállastakarmányt importálunk, de hát ugye az az időjárási viszony nem csak minket érintett, hanem a környező országokat is, tehát nem csak drága az import, hanem ott is nem csak a szállítás, hanem maga a széna is drága. Úgyhogy a hiány leginkább ugye a tej és a húságazat jövedelmezőségét fogja érinteni, és nyilván, hogy lesznek ennek élelmiszerek fogyasztói árára ható tényezői is. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy az eddig úgy október közepe van, elzakatolt a takarmányozás, de sok telepen már a téli készleteket kezdték el nagyon hamar elhasználni, ami azért nagyon vészjós jó jel annak a fényében, hogy ugye még el se kezdődött a tél, nem beszélve arról, hogy a mennyiségi hiány mellett ugye a takarmánypiacon ez minőségi problémákat is felvet, és a kevés és drága takarmány miatt nyilván romlik a termelésnek a hatékonysága. Van ennek az érmének persze másik oldala is, hogy az alacsony tej és sertés árak miatt a termelők amúgy is próbálják visszafogni a fő költségelemeket, ugye a legnagyobb költségelem az állattartásban a takarmány. Aki teheti, az például tovább tartja a legelőn az állatokat, később van a behajtás, de az biztos, hogy úgy is fogalmazhatjuk, hogy az asszály elhúzódó hatása, a kevés szén, a kiégett legelők és a gyenge tömegtakarmánytermelés költséghatása még hosszú hónapokig jelen lesz, és végső soron nyilván el fog jutni a fogyasztó pénztárcájáig. Hangsúlyozom, ez regionális probléma, ugye vannak szerencsés részei az országnak a nyugati országrészben, ahol ezzel a problémával kevésbé találkoznak, de azért nyilván beavatkozást igénylő dolog, hogy vannak területek, ahol hamarosan ki fognak fogyni a takarmányból. A kormány, ha jól tudom, tett intézkedéseket, tehát készletjelentést, megpróbálják felmérni, hogy állnak az egyes régiók a takarmányban. Logisztikai intézkedéseket, úti kedvezményt hirdetett meg, nyilván előre megpróbálta előrehozni a támogatások kifizetését, De hát ugye ez egy kritikus helyzet, hogyha azt nézzük, ahogy mondtam, hogy 30-50%-os kiesés volt a takarmányok termelésében.
1: Korábban, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy világszinten élelmiszerár csökkenés van. Mondjuk ez jó pár hónapja volt, azóta akkor gyakorlatilag ez a trend megfordult?
2: Igen, most már harmadik hónapja, nem mondom, hogy nagy ütemben, mert olyan átlagosan 2-3%-kal, de elkezdtek emelkedni a világpiaci árak. Ebben alapvetően érdekes módon a múlt hónapban minden élelmiszer típus, tehát a gabonafélék, az olajos növények, a húsfélék, a tej, a cukor, mindegyik mutatott kisebb felfelé irányuló elmozdulást, de ami leginkább érdekes ugye, és a legnagyobb mozgatóerő az a növényi, olajos növényeknek az áremelkedése, ami ugye nyilván összefügg a kőolajpiaci helyzettel, összefügg azzal, hogy a fő növényi olaj, a világpiaci növényi olaj, a pálma zsír kínálata folyamatosan csökken, az ára meg emelkedik, de az a dolog lényege, hogy ugye a világpiacon elkezdett emelkedések a tapasztalat szerint 6-80 nap alatt azért mindenképpen begyűrűznek hozzánk is, tehát arra azért említettem, hogy jövőre már nem hiszem, hogy az élelmiszerek lefelé tudnák húzni az inflációt, jövőre azért ugye tavasz magasságában várok egy fordulatot, amikor elkezd majd szépen emelkedni, és ahogy mondtam, az energiaárak is oda fognak ebbe rúgni egyet, nem csak a takarmány hiány.
1: Említetted a növényi olajokat, ott a hormozi szoros okoz problémát, tehát hogy az áru nem tud úgy menni, mint korábban?
2: Alapvetően nem. Alapvetően ugye arról van szó, hogy a világpiac, a tőzsdék ugye a kőolajhoz árazzák ezeket a termékeket, hiszen jelentős a biodízel felhasználása a növényi eredetű olajoknak. Másik pedig ugye a világpiac 40%-át alkotó pálmazsír, két legnagyobb termelője, Malajzia és Indonézia, egyre kevesebbet enged ki a világpiacra a termelésükből, sőt, míg Indonéziában még nő a termelése, nagyjából az évtized végéig a pálmának, addig Malajziában már nehezen sikerül megújítani az előregedett ültetvényeket, ami már középtávon is komoly kínálatszűkülést fog jelenteni. Ami ennek az üzenete a magyar termelők számára, az, hogy nagyon komolyan felértékelődik a napraforgó, tehát a napraforgó és a repce lesz az, ami be tudja tölteni, főleg az európai piacokon ennek a terméknek a helyét, és emiatt van az, hogy elég szép perspektívái vannak továbbra is a napraforgó piacnak, de nyilván látjuk azt is, hogy hiába emelkedik évről évre a napraforgó terület az idei évben, ugye ő is megszenvedte ám ezeket a komoly hőhullámokat, a szályokat és UV sugárzást, tehát a termés az messze elfalad a szokásos mennyiségtől. Ettől függetlenül piaci oldalról én továbbra is bíztatom, hogy a piacon jó kereslet, most is éppen egy kisebb emelkedő szakaszban van a napraforgó mag felvásárlási ára, 200 ezer forint fölé emelkedett ismét.
1: Összességében van olyan tervezet, vagy lánc olyan tervezetet az új kormány részéről, ami a klimatikus hatásokkal foglalkozik már? Tehát, hogy van egyfajta új koncepció ezzel kapcsolatban?
2: Ugye, ahogy a mindennapi hírekben lehet hallani, ugye a vízgazdálkodás teljesen újra tervezésére van szükség, mert ugye a felszíni vizeinkből túl sok folyik ki, úgy, hogy nem hasznosítjuk őket. Ehhez egy teljes gondolkodásmódváltás kell, hiszen az elmúlt évtizedekben alapvetően attól félve, hogy áradások lesznek, inkább a levezetés gyorsaságára került a hangsúly. Most ezt teljes mértékben megfordítjuk, és minél nagyobb bentartásra kell átállítani a rendszereket. Ez egyébként nem kell nagy dolgokra gondolni, zsilipeket kell leengedni, és akkor visszatartani a vizet ahhoz, hogy föl tudja tölteni a környező talajokat, ugye az üveg, tehát a közlekedő edény jelvén ugye ő a talajnyomást a felszíni vizek befolyásolják, tehát ha vissza tudjuk tartani a vizet, akkor ugye helyre tudunk segíteni a talaj nedvességtartamát megőrzésében, a mezőgazdasági oldalról pedig rendelkezésre állnak azok a technikák, technológiák, amivel a talaj vízmegtartó képességét tudjuk növelni. Alapvetően arról van szó, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, tehát az ő képességét kell növelni arra, a humusz tartalmát kell növelni, hogy több folyadékot tudjon magában tartani. Nyilván a párolgást le kell csökkenteni, tehát le kell fedni mindenféle növényi részekkel a felszínt, és akkor szépen helyre lehet állítani ezeket a problémákat, és persze a elvetett növények közül is ugye a jobban a szájtűrő, kisebb nedvességigényű fajták felé fog elmozdulni a szerkezet.
1: Fúrján Zoltánt, az Erste vezető agrár szakértőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát!
2: Nagyon szívesen, szervusztok!

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: Reggeli Monitor.
2: Ruandában tér vissza az afrikai kontinensre a Formula 1. A bejelentés értelmében Bugeszerában terveznek építeni egy vadonatúj állandó versenypályát, amely a 2030-as évek elejétől látná majd vendégül a szágoldó cirkuszt. Az afrikai visszatérés hosszú évek óta az egyik fő célkitűzése az F1-nek a versenynaptárban, azok után, hogy legutóbb több mint 3 évtizede 1993-ban vendégeskedett a földrészen a világbajnokság. Akkoriban Kialami adott otthont a dél-afrikai nagydíjnak. 10 éves szerződésről van szó. A hosszú távú megállapodás értelmében az ország első versenye akkor lesz majd, amikor a ruandai Bugeszerában épülő új pálya elkészül, ami a következő évtized elejére várható. A pálya kapcsán izgalmasan hangzik, hogy kihasználják majd a terület természetes szint különbségeit is a nyomvonal tervezésekor. A projekt célja nem csak egy Formula 1-es versenypálya felépítése és a futamrendezés, hanem a turizmus fellendítése, a befektetések vonzása, helyi tehetségek nevelése, illetve új lehetőségek teremtése a helyi közösségek és a vállalkozások számára.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között járműhiba miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál, ahol a belső sáv nem járható, és szintén balesetnél helyszínelnek a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc híd közelében két helyen is lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Ezért araszolásra kell ma reggel is készülni, jelzi az Útinform. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körút mindkét irányban telített, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköstfürdő utca közelében is. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Argentina a hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bírósághoz fordul a Falkland-szigetek közelében talált olajlelőhelyek körüli vita ügyében. Javier Milei argentin elnök közölte, hogy ideiglenes intézkedést kezdeményeztek a bíróságon, hogy ezzel meggátolják az olajlelőhelyek Nagy-Britannia általi, ahogy ő fogalmazott, kizsákmányolását. Az argentin elnöki hivatal által közzétett állásfoglalás szerint a beadványok célja az ország szuverén jogainak védelme a hozzátartozó kontinentális talapzaton. Mindemellett Argentina elejét kívánja venni annak is, hogy az Egyesült Királyság által egy oldalon és törvénytelenül jóváhagyott gazdasági tevékenységek tovább élezik az ENSZ által elismert szuverenitási vitát, mert hogy évtizedek óta egyébként nagyon komoly vita van a két ország között, olyannyira, hogy egyébként 1982. áprilisában ez fegyveres konfliktusig fajult, és Argentina akkor vereséget szenvedett, a harcok során 649 katonát veszített, a britek pedig 255-öt. 2013. márciusában a szigetcsoport lakosainak elsöprő többsége ugyanakkor megszavazta, hogy a terület a britek fennhatósága alatt maradjon. Argentina nem ismerte el a népszavazás eredményét. A Falkland-szigetek két nagyobb és közel 800 kisebb szigetből áll, területe valamivel több mint 12 000 négyzetkilométer, 3200-al lakják. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: A következő tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez.
8: Ezt a külügyminiszter közölt a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésben felidézte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt.
7: Titkos lehallgatókészüléket találtak az OpenAI San Francisco-i központjának egyik vezetői tárgyalójában.
8: A WC papírba rejtett eszközt és annak eredetét a cég saját mesterséges intelligencia modelljével derítette fel. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a készüléket egy 35 éves szaudi állampolgár helyezte el, akit a vállalat azonnal elbocsátott, bár szerintük nem fért hozzá érzékeny adatokhoz. A férfi elítélése esetén akár 5 év börtönre és 250 000 dollár bírságra számít.
7: Az ukrán fővárost és környékét támadta éjjel az orosz hadsereg.
8: A moszkvai védelmi minisztérium közleménye szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontjai között szerepelt egyebek mellett a fővárosban egy banki adatközpont, Kijevben és Kijev megyében 4 hőerőmű, egy elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további 2 hőerőmű. A tárca szerint az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelem 900 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg, 20 régió és az Azovi-tenger felett.
7: Egyértelmű eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ért dróntámadás hajókat. Ezt mondta a Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
8: A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvizeken, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztosra vehető, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
9: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Hát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón kapódott be. Ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlen lenne, de egy-egy drón, például ami Romániában Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
7: Új taktikát alkalmaz Irán a Hormuzi szorosban az áthaladó hajók megtámadása során.
8: A Reuters összefoglalója szerint részleteket nem lehet tudni, de a hajók elleni akciók száma folyamatosan növekszik. Teherán célja az lehet, hogy megakadályozza a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. Az iráni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt. Irán idén február vége óta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost, ekkor mérte az Egyesült Államok és Izrael az első csapást a perzsa államra.
7: Pillantás a kőolajra, jelenleg egy 1%-os plusz. A Brent 105 dollár 81 centen, az amerikai könnyolaj 94 dollár 25 centen jár.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy 10%-os pluszban, 143.659 ponttal a BUX, 3.432 millió forint a forgalom. 1,1%-kal drágul a MOL, 4.950 forinton, az OTP 1%-kal csökken, 41.980 forinton jár, a Richter 1,7%-os pluszban, miután jó hír jött az egyik készítményéről az Egyesült Államokból, 12.460 forinton jegyzik a papírt, a Magyar Telekom 8,1%-kal erősödik 2620, a Forage 2%-kal gyengül 1575 forinton. Érdemi még a kereskedése a Granit Banknak, amely 1,4%-os pluszban 8520 forinton, drágul a Masterpass 7 tizeddel 2850 forint, csökken viszont a Rábap 1,5%-kal 3200 forinton jár, és gyengül az Autovalis 2,9%-kal 118 forinton jelen pillanatban. Egyébként előbb mondtam, hogy emelkedik az Opus, nos, azóta 3,9%-os mínuszba zuhant, 207 forint 50 fillére 10 millió forintos forgalom mellett. A devizapiacon az euróért jelenleg 363 forint 60 fillért kell adni. Európában emelkednek a tőzsdemutatók 1 tized, illetve 3 tized százalék közötti mértékben. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,12 most egészen pontosan. Több mint 1,2 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of America-ra az amerikai pénzügyminisztérium. A tárca szerint a pénzintézet megsértette a pénzmosás elleni és a szankciós törvényeket több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakcióval.
8: Ezek mintegy ötöde nemzetbiztonsági aggályokat is felvet. A minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a kiemelt nemzetbiztonsági kockázatok, köztük a kínai pénzmosási hálózatok és az Egyesült Államok délnyugati határa mentén zajló illegális finanszírozás mérséklésének és jelentésének elmulasztása miatt róttak ki büntetést a bankra.
7: Behatolt a török rendőrség a Halk nevű ellenzéki televíziós társaság isztambuli székházába.
8: Az intézkedés miatt az adást megszakították. A magánkézben lévő TVX-en közzétett bejegyzése szerint törvénytelenség zajlik a helyszínen. A hatóságok az ügyben egyelőre nem adtak ki közleményt, emberi jogi csoportok és nyugati országok azonban többször bírálták Ankarát az emberi jogi helyzet romlása és a sajtószabadság leépítésére tett kísérletei miatt. Két héttel korábban egy bíróság betiltotta a T24 nevű független török hírportált LMBT propaganda terjesztése címén.
7: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben 6,3 milliárd dollár szétosztását tervezi, amiből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt kap.
8: Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségnek a következő 4 éves időszakban.
7: Magyar fejlesztésű technológiával növényi itallá lehet alakítani az olajsajtolás után visszamaradó napraforgó peletet.
8: A Grapoila elnevezésű cég 3 éves fejlesztéssel dolgozta ki azt az eljárást, amellyel a magas fehérje tartalmú prés maradványból krémes ital állítható elő. A technológia nemzetközi szabadalmaztatási eljárása a nyáron zajlott le. Pincés Marianna, a Grapoila alapítója és ügyvezető tulajdonosa szerint a korábban főként takarmányként hasznosított pellet több mint 40% fehérjét tartalmaz, így élelmiszer alapanyagként is felhasználható.
7: Izgalmas időszak következik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpontjában.
8: Az alapítvány őszi képzési blokja idén október 24-éig tart. A szervezet vezetője azt mondta, nincs elég szakember, ráadásul a területi eloszlásuk sem kedvező. Bozori Gabriella szerint a rászorulóknak emiatt nehéz országszerte hozzáférni a terápiához.
10: Mondhatjuk, hogy olyan 150 körül van azoknak a szakembereknek a száma, akik elvégezték a képzéseinket. Ezzel együtt viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs elég szakember, és az országban valahogy a szakembereknek a területi eloszlása is egyenlőtlen. Tehát vannak olyan városok, megyék, ahol többen is dolgoznak, de vannak olyan régiók, ahol viszonylag kevesen tevékenykednek, tehát a rászorulóknak nehéz elérni ezt a fajta szolgáltatást.
0: Időjárás jelentés.
8: 1763-ban gróf Galántai Eszterházy Károly, akkori váci püspök, ezen a napon alapította meg az Egri Líceumot, amiből aztán kinőtt az Egri Tanárképző Főiskola, amely egy időben Ho Chi Minh elvtárs nevét vette fel Vietnámból, és aztán pedig visszakapta Eszterházy Károly az alapító nevét valamikor már a rendszerváltást követően, ami már én azt gondolom, hogy legalábbis, hogy jól megérdemelt. Egyébként nemrég jártam az épületben, és csodálatos kívül belül, szóval amennyiben be lehet menni, érdemes megnézni mindenképpen az Egri katedrális környékén, illetve a bazilika környékén található épületet. Tényleg nagyon-nagyon szép. és hát számos kiválóság végzett ott az elmúlt évszázadokban, reméljük, hogy így lesz ez a következő évszázadokban is. Ahogy Egerben, úgy Budapesten is az idő egészen kellemes őszies lesz. 13 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, sütni fog a nap, fújni fog a szél. Gyenge esőre, záporra az északi és a nyugati ország részekben számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11, már a hírekben is többször mondtuk a banki gyors jelentéseket az Egyesült Államokból, amelyek változatlanul jól sikerültek, de vajon mennyire jól, és lehet-e ebből már következtetni arra, hogy milyen állapotban van az amerikai gazdaság? Kérdezem Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Valóban egészen jól sikerültek a jelentések, de nem annyira jól, mint amennyire a piac ezt várta. Úgyhogy emiatt inkább azt mondanám, hogy vegyes volt a fogadtatás. Például a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan, annak a nyeresége elmaradt egész jelentősen. Ugye az egy részvényre jutó profit az $5.92 helyett $5.57 lett. Még így is több, mert egy évvel ezelőtt alig több, mint $5 volt, tehát egy nagyjából egy 10%-os profit bővülés az megvolt, azért azt nem lehet mondani, hogy gyengén alakult, de például a kötvény kereskedés, van egy ilyen kötvény, deviza és árupiaci kereskedés, mint bevételi csoport, ennek a bevétele visszaesett egy évvel ezelőtthöz képest, ugyanakkor ezt tudta ellensúlyozni nagy részt a részvénykereskedésnek a kiugró bevétele, mert itt meg 49%-kal növekedett. Úgyhogy ezért mondom, hogy vegyesnek mondható. A vállalat vezérigazgatója azt mondta, hogy ő erősnek látja az amerikai gazdaságot, a vállalati beruházások továbbra is töretlenek, a fogyasztói kiadások is jól alakulnak, tehát ilyen recesszióra vagy ilyen gazdasági lassulásra utaló jel jelenleg nincsen. Vannak olyan tényezők, amelyek hát kockázatot jelenthetnek, mint a magas költségvetési hiány, az, hogy az infláció még mindig nem csökkent le a megfelelő szintre, és emiatt a jegybank kamatot emel, ami azért, ha eddig nem is annyira látványosan, de azért hosszabb távon lassíthatja a gazdaságot, illetve a hitelfelvételi kedvet a vállalatok és a lakosság részéről egyaránt, és hát tudjuk, hogy geopolitikai kockázatok azok bőven vannak, és ezek a gazdaságra, a részvénypiacra is kockázatot jelentenek, de egyébként a jelenlegi helyzet még így is pozitív. Még egy ilyen kitekintés, ha már itt említettem az inflációt, az Egyesült Államokban ma a magyar idő szerint 14:30-kor teszik közé a friss inflációs adatokat, úgyhogy ezért majd fontos lesz a Fed döntése szempontjából is. Alapvetően az a várakozás, hogy szeptember

0: egy hónappal korábbi adatokhoz képest gyorsul az infláció, az éves infláció valamivel magasabb lehet, viszont a maginfláció meg egy picivel, a havi maginfláció egy picivel lassabb, ilyen 0,2%. A kérdés, hogy ez a várakozás, és kérdés, hogy valóban majd a statisztikai hivatal mit jelent, és ez befolyásolhatja nagyban a piaci hangulatot. Na de visszatérve a gyors jelentésekre, a legnagyobb amerikai befektetési bank, Goldman Sachs, hasonlóan teljesített, mint a JP Morgan, legalábbis abban a tekintetben, hogy a kötvénydeviza és árupiaci kereskedés gyengén alakult, ugyanakkor a részvénykereskedés az nagyon nagyot ment, és a befektetési banki teljesítmény is. Szóval azt lehet mondani, hogy ugye az elmúlt hónapokban, hát ugye azt tudjuk, hogy elég volatilis volt a részvénypiac, és ez a bankoknak hát kedvező volt, ugye a jutalékbevételek nem csak az emelkedés esetén jönnek, hanem akkor is, hogyha, sőt a volatilitás az kifejezetten kedvez ennek. Sok eladás, sok vételi tranzakció, és akkor mind a kettőről le lehet húzni azt a nem lehúzni, hanem hát ugye a bankot illető jutalékot mind a kettő esetben gazdagítja a kasszát. Úgyhogy még a Wells Fargo jelentett, náluk feloldottak az elmúlt egy-két évben több ilyen korlátozást, így szabadabban tud növekedni a hitelezés és a betét állomány is, úgyhogy ez sikerült ennek pörgetnie az eredményt és a bevételeket. És még a Citigroup volt a negyedik nagy amerikai bank, amelyik tegnap közé tette a jelentését. Valamelyest érdekes, hogy náluk meg éppen, hogy a kötvény, deviza és árupiaci kereskedés üzletág volt erős, úgyhogy náluk ez hozta a bevétel növekedés jelentős részét. Alapvetően a bankok nettó kamat bevétele az jól alakult, köszönhetően annak, hogy egy banki kamat továbbra is magas, úgyhogy úgyhogy a bankok is magasabb kamattal tudják kiadni a hiteleiket, úgyhogy tulajdonképpen nem volt egy rossz gyors jelentés, hiszen a bankoknak már legalábbis ennek a négynek, ami eddig közé tett a jelentését, de azért kiemelkedőnek sem mondható, és a kockázatok pedig azért elég erősen ott vannak. Ráadásul jönnek a félidős választások az Egyesült Államokban, és ugye Trump és alapvetően a republikánus párt, de Trumpot meg különösen kapcsolódik az, hogy ő a banki szabályozás enyhítésért kardoskodott. Az első elnöki ciklusában is ez volt megfigyelhető, és akkor is jó teljesítményt hoztak a bankok. Na most, hogyha Trump és a republikánus párt leszerepel a félidős választásokon, akkor, és a demokraták megerősödnek, akkor ez a bankoknak is egy ilyen erősebb szabályozást jelenthet, és a piac ezt negatívan értékelheti. Egyébként a nemzetközi ilyen fogadási oldalakon nagyjából ilyen kétharmados valószínűséggel árazzák azt, hogy a demokraták az alsó és a felső házat is elviszik Amerikában, míg most ugye mind a kettő házban a republikánus párt vezet, vagy ők vannak többségben. Úgyhogy erre felkészülve is nyomás alá kerülhetnek a banki részvények is, szélesebb körben az egész részvénypiac. Van olyan elemző Amerikában, az egyik nagybank elemzője jött ki azzal, hogy akár egy ilyen 10%-os részvénypiaci esés is jöhet, hogyha itt ilyen teljes körű demokrata győzelem lesz majd novemberben.
1: Elég érdekes várakozás, és hát az, hogy ha ez valóban megtörténik, akkor a következő két évben Donald Trump elnök az úgynevezett bénakacsa szituációba kerül, miszerint bármit kezdeményez, hát legalábbis törvényi szinten, azt valószínűleg nem fogadja semmelyik, se az alsó, se a felsőház, bár ő nagyon szeret rendeleti úton kormányozni, amit aztán a bíróságon kell megtámadni. Visszatérve a gyors jelentésre, mi újság a chipgyártókkal? Ők már közöltek számokat valamelyik?
0: A chipgyártók még nem kerültek sorra. Most, ez nem Amerika, de ma hajnalban jelentett az ASML nevű holland gyártó. Ők nem is csipeket, hanem csipgyártó berendezéseket gyártanak, de hát ez ugyanaz a szektor, tehát ők a chipgyártóknak árulják a termékeiket, és nekik, tehát hogy valami is elmaradt a vártól, viszont emeltek az egész éves kilátásaikon, úgyhogy az látszik, hogy nem lassul a szektor lendülete, még hogyha egyszer-egy, tehát nagyon magasak a várakozások, és akkor ezeket általában sikerül felülmúlni, van, amikor a nagyon magas várakozásokat nem sikerül, akkor a befektetők egy picit csalódottak, de hosszabb távon meg nagyon erős, meg mindig az AI beruházási ciklus, lassulásnak itt sincsen jele, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez még hosszabb távon, tehát több éven keresztül dübörögni fog, és ezért valószínű, hogy jók lesznek a chipgyártóknak a jelentése is. Ugye itt ketté kell szedni, hogy mi számít jónak, hogy mit tartunk jónak. Egyrészt az, hogy az előző évhez képest jelentős emelkedés lesz, az egészen biztos. Az más kérdés, hogy olyan magasra vannak felhajtva az elemzői meg a piaci várakozások, hogy ezt lesz nehéz, vagy ez a nehezebb, hogy ezt megugorják, és hogy az előrejelzés is még rátegyen egy lapáttal az erős jelentésre. Általában itt szokott lenni egy néha probléma, hogy emberben csalódik a piac, akkor van egy kis korrekció, de összességében úgy néz ki, hogy jó lesz ez a szezon. Az előrejelzések szerint egyébként a technológiai szektor több mint 60%-os nyerességnövekedést ér el, vagy ért el a harmadik negyed évben, a tavalyi év azonos időszakához képest, és ezen belül a félvezető szektor pedig 130% körüli növekedéssel járul hozzá ez, úgyhogy azt lehet mondani, hogy jónak ígérkezik, de még a chipgyártók váratnak magukra, amik még nem tették közzé a jelentéseiket.
1: Mesterséges intelligenciát alkalmazó cégek ugye abban az értelemben nincs csak a tőzsdén, hogy azt hiszem az Anthropic az mostanában kerülhet majd tőzsdére, de akik másban is utaznak, de fejlesztenek, azok már igen, például ugye a Meta, vagy éppen az Alphabet, a Google anyavállalata. Ezek a nagy cégek inkább október második felében közlik a számaikat, és hogyha igen, mennyire nagy a várakozás, hogy mesterséges intelligencia tére mit nyújtanak?
0: Abszolút, erről szól most minden, hiszen ezek a cégek, például a Meta, amit te is említettél, vagy Alphabet, Amazon, Microsoft nagyon-nagyon sok pénzt, tehát 100 milliárd dollárokat beleölnek, és bele is öltek eddig is az AI fejlesztésébe. Tehát mindig egy negyed évente ez egy valid és jogos kérdés, hogy mit látunk a bevételben, a nyereségben, hogy érdemes volt-e befektetni, és látható-e a megtérülése, látható-e az, hogy ez majd valamikor meg fog térülni, és ennek vannak-e jelei. Mindig ez a központi kérdés. A Meta jövő héten fog jelenteni, 21-én, tehát pont egy hét múlva zárás után. Az Alphabet pedig még később, ezt most így nem is látom hirtelen, még a jövő héten sem, tehát majd azt követően így úgy tűnik, hogy a Meta lesz az első így a nagy ilyen AI beruházó cégek közül. Aztán jön még a jövő héten, szintén 21-én a Tesla negyedéves jelentése, ami azért szintén a középpontban szokott lenni, és még egy talán érdekes figyelemre méltó jelentés lesz, ami pedig október 20-án a Netflixé. A Netflix az elmúlt néhány évben robbanásszerűen növekedett, az árfolyam is, meg ugye az eredmények is. Az utóbbi időben, most már azért több negyed éve eléggé stagnál, vagy inkább lefele ment a Netflix, tehát most az a kérdés, hogy a növekedést sikerül-e nekik újra éleszteniük, vagy nem, és akkor ez eldönteti azt, hogy befektetők ismét visszapártolnak-e, vagy még tovább tarthat ez a gyengélkedés a cégnél.
1: Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Köszönöm, szervusz!
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Az Nvidia technológiájára építve gyorsítja fel adatai feldolgozását és elemzését a pénzügyi intézmények számára a londoni tőzsde. A társaság közlése szerint az Nvidia speciális processzorain végzett számítások lehetővé teszik, hogy a felhasználók másodpercek alatt elemezik a kereskedési ügyleteket és árjegyzéseket. A tőzsdei szolgáltató szerint ez felgyorsíthatja a kutatást, és közelebb viheti azt a valós idejű elemzéshez, miközben a részvénypiacokon egyre inkább terjed a napi 24 órás kereskedés.
2: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 1,1%-kal erősödik, 143.691 pontra buksz, a forgalom 4 milliárd 988 millió forint. 1,7%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.980 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,2%-kal gyengült, 41.900, a Richter 1,8%-os pluszban 12.490 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik, 2.628 forint, 363 forint 60 filléren az euró árfolyama. Az európai tőzsdék emelkednek 1/10, illetve 4/10% közötti mértékben. A kőolaj most már stagnál, a Brent 105,64 dollár, az amerikai könnyolaj 94,24 dollár jelen pillanatban. Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa a bankautomatákat üzemeltető Euronetre. A hatóság megállapította, hogy a cég 2023. júliusa és 2025. márciusa között megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mivel az általa üzemeltetett ATM-ek nyitó felületén nem tüntette fel, hogy készpénzfelvételre és egyenleg lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség. A cég elismerte a jogsértést és közvetlenül a GBH eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdő képernyőjét. Ezt nem csak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. A magas árszint mellett lassult az értékesítése a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben, szinte minden szegmensben nőtt az alku, és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. A következő tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Ezt a külügyminiszter közölte a Facebook oldalán. Orbán Anita bejegyzésében felidézte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körül megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Titkos lehallgató készüléket találtak az OpenAI San Francisco-i központjának egyik vezetői tárgyalójában. A WC papírba rejtett eszközt és annak eredetét a cég saját mesterséges intelligencia modelljével derítette fel. Az amerikai igazságügyminisztérium szerint a készüléket egy 35 éves szaúdi állampolgár helyezte el, akit a vállalat azonnal elbocsátott, bár szerintük nem fért hozzá érzékeny adatokhoz. A férfi elítélése esetén akár 5 év börtönre és 250 000 dolláros bírságra is számíthat. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben 6,3 milliárd dollár szétosztását tervezi, amiből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt kap. Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő 4 éves időszakban. Magyar fejlesztésű technológiával növényi itallá lehet alakítani az olajsajtolás után visszamaradó napraforgó pelletet. A Grappaila elnevezésű cég 3 éves fejlesztéssel dolgozta ki azt az eljárást, amellyel a magas fehérje tartalmú prés maradványból krémes ital állítható elő. A technológia nemzetközi szabadalmaztatási eljárása nyáron zajlott le. Pincés Marianna, a Grappaila alapítója és ügyvezető tulajdonosa szerint a korábban főként takarmányként hasznosított pellet több mint 40% fehérjét tartalmaz, így élelmiszer alapanyagként is felhasználható.
2: Időjárás jelentés.
1: Több órás napsütés várható, az északi és nyugati tájakon fordulhat elő, helyenként gyenge eső, zápor, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul, éjjel 4 fokra hűlhet le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a reggeli monitor, az adást Kecső Rihárd szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást.
2: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az Nvidia technológiájára építve gyorsítja adatai feldolgozását és elemzését pénzügyi intézmények számára a londoni tőzsde. A társaság közlése szerint az Nvidia speciális processzorain végzett számítások lehetővé teszik, hogy a felhasználók másodpercek alatt elemezzék a kereskedelmi ügyleteket és árjegyzéseket. A tőzsdei szolgáltató szerint ez gyorsíthatja a kutatást, közelebb viheti azt a valós idejű elemzéshez, miközben a részvénypiacokon egyre inkább terjed a napi 24 órás kereskedés. A magas árszint mellett lassult az értékesítés a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben. Szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. A következő tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar kutatók és hallgatók előtt. Titkos lehallgató készüléket találtak az OpenAI San Franciscói központjának egyik vezetői tárgyalójában. A WC-papírba rejtett eszközt és annak eredetét a cég saját mesterséges intelligencia modelljével derítette fel. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a készüléket egy 35 éves szaudi állampolgár helyezte el, akit a vállalat azonnal elbocsátott, bár szerintük nem fért hozzá érzékeny adatokhoz. A férfi elítélése esetén akár 5 év börtönre és 250 ezer dolláros bírságra is számíthat. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon, erről az amerikai elnök írt közösségi oldalán. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából. Az elnök bejegyzése nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban résztvevő vállalatokról, a beruházások ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 144.215 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,9%-kal emelkedett 4.990 forintra, az OTP 0,7%-kal csökkent 42.100 forinton áll, a Richter 2,5%-os pluszban 12.560 forinton, a Magyar Telekom 1,4%-kal erősödik és 2.636 forinton jegyzik. A Bitcoin 0,3%-kal jött feljebb, 83.369 dolláron és 20 centen áll, az Ethereumot 0,3%-os pluszban jegyzik, 2504 dolláron és 16 centen. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 363 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 324 forint 84 fillér, egy svájci frank 389 forint és 64 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 20 fillér, a cseh koronája 14 forint 92 fillér. Egy angol font 430 forintba és 82 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,4%-kal erősödik, a párizsi CAC 0,5%-kal került feljebb, Milánó 0,1, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 0,3%-kal drágult 94 dollár 39 centre, a Brent jegyzési ára 0,1%-os pluszban 105 dollár 78 centen. Egy uncia aranyért 0,3%-os mínuszban 4165 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban egy megawattórányi energia hordozó 84 euróba és 88 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul, éjszaka 4 és 13 fok közé hűl le majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Bólusz Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 11:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára a SpaceX. A műholdas internetes szolgáltatások hiánya katonai feladatok meghiúsulásához vezet az ukrán hadseregnél. Serhii Beskresnov, az ukrán elnök tanácsadója szerint a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel. Az Nvidia technológiájára építve gyorsítja fel adatai feldolgozását és elemzését pénzügyi intézmények számára a londoni tőzsde. A társaság közlése szerint az Nvidia speciális processzorain végzett számítások lehetővé teszik, hogy a felhasználók másodpercek alatt elemezzék a kereskedési ügyleteket és árjegyzéseket. A tőzsdei szolgáltató szerint ez felgyorsíthatja a kutatást, és közelebb viheti azt a valós idejű elemzéshez, miközben a részvénypiacokon egyre inkább terjed a napi 24 órás kereskedés. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bankszövetséghez. A pénzintézet közleménye szerint a több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező bank a magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetéseiben és érdekképviseletében. A magas árszint mellett lassult az értékesítés a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben, szinte minden szegmensben nőtt az alkó és óvatosabbak a hitelfelvevők. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. 77%-os a hazai gáztározók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre, ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik, idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál, és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is. Magyar fejlesztésű technológiával növényi itallá lehet alakítani az olajsajtolás után visszamaradó napraforgó pelletet. A Grapoilla elnevezésű cég 3 éves fejlesztéssel dolgozta ki az eljárást, amellyel a magas fehérjetartalmú présmaradványból krémes ital állítható elő. A technológia nemzetközi szabadalmaztatási eljárása nyáron zajlott le. Pincés Marianna, a Grapoila alapítója és ügyvezető tulajdonosa szerint a korábban főként takarmányként hasznosított pellet több mint 40% fehérjét tartalmaz, élelmiszer alapanyagként is felhasználható. Forgalomba állt a 44. rövid CAF-villamos a fővárosban. A BKK közleménye szerint az ilyen típusú járművek száma 100-ra emelkedett. Rajtuk kívül 17 hosszú szerelvény közlekedik Budapesten. A beruházást az Európai Unió 42,8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segíti. Az összeg 45 villamos finanszírozását fedezi.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödés mellett 144.641 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,7%-kal erősödött 4.978 forintra, az OTP 3%-kal csökken és 42.290 forinton áll. A Richter 2,7%-os pluszban 12.580 forinton, a Magyar Telekom 1,4%-os erősödés mellett 2.636 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén.
0: Időjárás jelentés.
8: Több órás napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.
2: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: Délben jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A riádi nemzetközi reptér, a Saudi Aramco állami olajtársaság Dahrani irodája és egy olajfinomító elleni csapásokról tettek bejelentést a jemeni huszi lázadók. Az AFP francia hírügynökség robbanásokról számolt be Riádból. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára a SpaceX. A műholdas internetes szolgáltatások hiánya katonai feladatok meghiúsulásához vezet az ukrán hadseregnél. Szerhij Beskresznov, az ukrán elnök tanácsadója szerint a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bankszövetséghez. A pénzintézet közleménye szerint a több mint 2 millió hazai ügyfélrel rendelkező bank magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetéseiben és érdekképviseletében. A magas árszint mellett lassult az értékesítés a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben. Szinte minden szegmensben nőtt az alkú, és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. A következő tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók, és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát. Így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre, ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os erősödés mellett 144.704 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,7%-kal erősödik, 4.980 forinton áll, az OTP 2%-os mínuszban 42.330 forinton. A Richter 2,5%-kal erősödik, 12.560 forintnál jár, a Magyar Telekom 1,5%-kal került feljebb 2.640 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 363 forint és 66 fillér. Egy amerikai dollár 324 forint, 93 fillér, egy svájci frank 389 forint és 85 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint, 24 fillér, a cseh koronáé 14 forint, 93 fillér. Egy angol font 431 forintba és 5 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 6%-os erősödésben, Párizs 7%-kal került feljebb, csak úgy, mint a madridi IBEX. A milánói bőrze 1%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8%-kal drágult, 94,88 centre, a Brent jegyzési ára 3%-os erősödés mellett 105,96 centen áll. Egy uncia aranyért 3%-os mínuszban 4166 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megújítják a balatoni bringakör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, ezt Vitézi Dávid közölte Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek. Két új fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak.
2: Időjárás jelentés.
5: Több órás napsütésre számíthatunk, az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő gyenge eső zápor. Megélénkül a szél, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
2: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A riádi nemzetközi reptér, a Saudi Aramco állami olajtársaság Dakhrani irodája és egy olajfinomító elleni csapásokról tettek bejelentést a jemeni huszi lázadók. Az AFP francia hírügynökség robbanásokról számolt be Riádból. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára a SpaceX. A műholdas internetes szolgáltatások hiánya katonai feladatok meghiúsulásához vezet az ukrán hadseregnél. Szerhij Beskresznov, az ukrán elnök tanácsadója szerint a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bankszövetséghez. A pénzintézet közleménye szerint a több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező bank a magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetésein és érdekképviseletében. A magas árszint mellett lassult az értékesítés, a magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben szinte minden szegmensben nőtt az alkú, és óvatosabbak a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége. Magyarország megfelelően felkészült a térre, ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is. Még az év vége előtt megkezdődhet az elektromos autók gyártása a kínai Chery csoporthoz tartozó Omoda és Gyeko barcelonai üzemében. A vállalat közleménye szerint hosszabb távon további európai gyártókapacitások kiépítését is mérlegelik, de konkrét beruházási döntés egyelőre még nem született.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,1%-os erősödés mellett 144.722 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,9%-kal drágult 4.990 forintig, az OTP 1,1%-os mínuszban 42.340 forinton áll, a Richter 2,5%-kal erősödött 12.560 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2.632 forinton forog. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 69 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 3 fillér, egy svájci frank 389 forint és 85 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 6/10%-kal erősödik, Milánó 1/10, Madrid 7/10%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal drágult $95.24-re. A Brent jegyzési ára 0,7%-os pluszban $106.43-en áll. Egy uncia aranyért 0,3%-os csökkenés mellett $4,165.50 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Több órás napsütésre számíthatunk, az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő gyenge eső zápor, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című hírelemző műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin. A következő fél órában a hírösszefoglalót követően foglalkozunk azzal, hogy hogyan is áll most a lakhatási szegénység Magyarországon, illetve kiemelten Budapesten. Majd ezt követően foglalkozunk részletesebben a tőzsdei helyzettel, és foglalkozunk még azzal is, hogy katasztrofális hatást gyakorolt a mezőgazdaságra a nyári aszály, és különösen a szálas takarmány termelése sínylette ezt meg, amelynek hozama egyes régiókban a felére esett vissza, ezáltal megduplázva a széna árát. Hogy a közeljövőben ez milyen hatással lehet az élelmiszerpiacra, nem csak az állatok takarmányára, arról beszélgetünk majd az Erste vezető agrár szakértőjével, de most friss hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A riádi nemzetközi repülőtér, a Saudi Aramco állami olajtársaság Dahrani irodája és egy olajfinomító elleni csapásokról tettek bejelentést a jemeni huszi lázadók. Az AFP francia hírügynökség robbanásokról számolt be Riádból. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára a SpaceX. A műholdas internetes szolgáltatások hiánya katonai feladatok meghiúsulásához vezet az ukrán hadseregnél. Szerhij Beskresnov, az ukrán elnök tanácsadója szerint a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel. Az Nvidia technológiájára építve gyorsítja fel adatai feldolgozását és elemzését a pénzügyi intézmények számára a londoni tőzsde. A társaság közlése szerint az Nvidia speciális processzorain végzett számítások lehetővé teszik, hogy a felhasználók másodpercek alatt elemezzék a kereskedési ügyleteket, illetve az árjegyzéseket. A tőzsdei szolgáltató szerint ez felgyorsíthatja a kutatást és közelebb viheti azt a valós idejű elemzéshez, miközben a részvénypiacokon egyre inkább terjed a napi 24 órás kereskedés. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bank Szövetséghez. A pénzintézet közleménye szerint a több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező bank a magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetéseiben és érdekképviseletében. A magas árszint mellett lassult az értékesítés a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben. Szinte minden szegmensben nőtt az alkú, és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent. Magyarországon mintegy 3 millió embert érinthet ugyanakkor a lakhatási szegénység, amely nem csak rossz körülményeket, hanem túl magas lakbért, hiteltörlesztést, rezsiköltséget, zsúfoltságot, vagy akár lakhatási bizonytalanságot is jelenthet. A Zenga vezető ingatlanpiaci elemzője szerint a lakhatási szegénység enyhítéséhez elsősorban egy jövedelmi és területi szempontok szerint célzott átfogó lakáskorszerűsítési programra lenne szükség. Futó Pétert hallják.
3: Talán itt a legfontosabb egy átfogó korszerűsítési program lenne, ami akár célzottan jövedelmekhez igazítva, térségekhez igazítva, tehát differenciáltan megjelenhetne. Az biztos, hogy a magyar lakásállomány az uniós átlagnál rosszabb állapotú, és épülnek ugyan új ingatlanok, de ezek területileg nem ott, ahol a lakhatási szegénységben leginkább érintettek élnek. Ugye a Vekerle Sándor program ott már bejelentették, ez egy bérlakásépítési program lesz, ami szintén segít jelenthet majd, hogyha ezek a lakások valóban elkészülnek. Ez akár a fiatal pályakezdők számára is nagy segítség lehet majd a fővárosban, ahol ugye szintén a magas lakásárak és a magas bérleti díjak az alacsony jövedelműeket nehezebb helyzetbe hozzák.
2: Az új vezetés alatt feszesebbé és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése. Ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés mai ülésének kezdetén. A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, saját tőkéje pedig kedvezőbb helyzetbe került, bár továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Varga Mihályt hallják.
4: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamateredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
0: Tőzsde hírek.
2: A BUX is javulásban 9,1%-kal megy feljebb 144.852 pontra, a részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint. A vezető papírok mindegyik emelkedik, a MOL 1,6%-kal 4.976 forintra, az OTP 2%-kal 42.490 forintra, a Richter 2,9%-kal 12.600 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2632 forinton. Európában is inkább pozitív az összkép, csak a milánói bőrze csökken 1,1%-kal, a spanyol mutató 0,5%-os pluszban, akár csak a párizsi, illetve a német DAX index, a londoni FTSE pedig 0,3%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 31 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 70 fillért kell fizetni. A következő tanévtől ismét pályázhatnak az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre, ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik, idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz lehet betárolni, a 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is. Befogadta értékelésre az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala a Richter Gedeon NRT Filer V nevű készítményének törzskönyvezési kérelmét. A társaság közleménye szerint a szájon át alkalmazható gyógyszer a menopauzával összefüggő tünetek kezelésére szolgál. Az amerikai hatóság várhatóan 2027. harmadik negyedévéig bírálja el a törzskönyvezését. A készítmény jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban van forgalomban. Titkos lehallgató készüléket találtak az OpenAI San Franciscói központjának egyik vezetői tárgyalójában. A WC papírba rejtett eszközt és annak eredetét a cég saját mesterséges intelligencia modelljével derítette fel. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a készüléket egy 35 éves szaúdi állampolgár helyezte el, akit a vállalat azonnal elbocsátott, bár szerintük nem fért hozzá érzékeny adatokhoz. A férfi elítélése esetén akár 5 év börtönre és 250 000 dolláros bírságra is számíthat.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, illetve zápor. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul, éjjel 4 és 13 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
2: És azzal folytatjuk, hogy Magyarországon mintegy 3 millió embert érinthet a lakhatási szegénység, amely nem csak rossz körülményeket, hanem túl magas lakbért, hiteltörlesztést, rezsiköltséget, zsúfoltságot, vagy akár lakhatási bizonytalanságot is jelenthet. Az elmúlt években a lakásárak gyorsabban emelkedtek, mint a bérek, mostanra pedig különösen az alacsony jövedelműek, az egykeresős háztartások és az alacsony nyugdíjból élők kerültek veszélybe. A Zenga vezető ingatlanpiaci elemzője szerint magas budapesti ingatlanárak miatt továbbra is sokan költöznek az agglomerációba, ahol ugyan olcsóbb lehet a lakásvásárlás, de a fenntartási és ingázási költségek már jelentős terhet jelenthetnek. A lakhatási szegénység enyhítéséhez Futó Péter szerint elsősorban egy jövedelmi és területi szempontok szerint célzott, átfogó lakáskorszerűsítési programra lenne szükség. Kecső Rihárd interjúja.
5: Magyarországon nagyjából 3 millió embert érint a lakhatási szegénység. Ez a gyakorlatban mit jelent? Csak azokról beszélünk, akik a rossz lakáskörülmények között élnek, vagy esetleg azokról is, akiknek mondjuk a fizetésük jelentős részét felemészti a lakhatás?
3: Ez egy összetett probléma Magyarországon. Itt arra kell gondolni, hogy ennek a lakhatási szegénységnek több különböző dimenziója van. Az egyik, és talán a legfontosabb rész az valóban a megfizethetőség, tehát az azt jelenti, hogy valakinek a jövedelméhez képest, például túl magas a lakbére, túl magas a havi törlesztő részlet, de ez jelentheti azt is akár, hogy a rezsi költsége nagyon-nagyon magas a jövedelméhez képest, de ugyanígy lehet akár a lakás minőségében is probléma. Ha például egy régi, rossz állapotú családi házban mondjuk rossz a hőszigetelés, beázik, vagy akár a fenészedés lép fel, akkor tulajdonképpen itt az a komfort érzet eltűnik, tehát ez is a lakhatási szegénység körébe sorolható, akár csak mondjuk a túl zsúfoltság, tehát ha mondjuk egy kis alapterületű lakásban vagy házban arányosan túl sok ember él, és hát meg szoktak különböztetni még két dimenziót, egyrészt azt, hogy ha az adott ingatlan elhelyezkedése az valamilyen szempontból területileg hátrányos, ez alatt azt kell érteni, hogy ha például a különböző infrastruktúráktól távolabb helyezkedik el, tömegközlekedéstől, oktatási intézményektől, kórházaktól, túl nagy költség és idő ezeket megközelíteni, akkor ez a területi hátrány is megjelenik ebben, és végül a lakhatási bizonytalanság is fennállhat. Ez olyan esetekben van jelen, ha valamilyen ok miatt fennáll a kilakoltatás veszélye, vagy akár a lakás elvesztésének a veszélye. Tehát ha ezek közül bármelyik érvényesül, akkor már lakhatási szegénységről beszélhetünk. Ezek nem mindig együtt vannak jelen, de gyakori az is, hogy több ilyen szempont is egyszerre jelenik meg, akár egy periférikus kis faluban lévő lakás vagy ház, aminek egyébként a minősége is rossz, és ezáltal például a rezsiköltségre, például a fűtésre aránytalanul sokat kell költenie, például egy nyugdíjból élő idős embernek.
5: Akkor, hogyha itt társadalmi szempontban nézzük ezt az egész történetet, akkor mondhatjuk, hogy inkább az alacsony jövedelműek az érintettek?
3: Így van, igen, igen. Különösen a legalacsonyabb jövedelemből élők, akár a minimálbért keresők, vagy az egykeresős háztartások, ahol ez a havi jövedelem nagyon alacsony, de ugyanígy az idősek, akik nyugdíjból élnek, és alacsony a nyugdíjuk, őket is ez sok esetben érinti. És még egy fontos ennek kapcsán, hogy itt azért az elmúlt években inkább egy romló tendencia volt megfigyelhető, hiszen a lakás árak sokkal nagyobb ütemben emelkedtek, mint a munkabérek, vagy akár a már említett nyugdíjak.
5: Egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a családok anyagi okokból elhagyják a fővárost. Ez a jelenség mennyire számít tömegesnek, és valójában a lakhatási költségek jelentik itt a legfontosabb kiváltókot?
3: Itt talán maga a lakó ingatlanok ára az, ami ezt kiváltotta. Ez nem most indult, ez már a rendszerváltás után, de a 2000-es évek elején már felerősödött. Ugye akkor volt az, hogy a legnagyobb számban elkezdték elhagyni a fővárost, az agglomeráció, az elővárosi településekbe költözők. Ez több százezer embert érintett két évtized alatt. A folyamat az ma sem állt még meg. Ma is költöznek még ki pont emiatt, mert egy elővárosban jóval olcsóbban lehet lakóingatlanhoz jutni, tehát ugyanabból a pénzből sokkal nagyobb lakást vagy házat tudnak vásárolni. Egy fiatal pár például, ha Budapesten egy kétszobás panellakást engedhetne csak meg magának, és szeretne nagyobb életteret, akkor sok esetben akár 10-20-30 kilométerrel a főváros határától, akár kétszer ekkora családi házat is tud ugyanabból a pénzből vásárolni.
5: Akkor mondhatjuk azt, hogy az agglomerációban olcsóbb a megélhetés?
3: Hát ha a lakásárak szempontjából nézzük, akkor igen. Tehát ha a lakás

0: de mégsem képes megfelelően kifűteni, vagy éppen fenntartani az otthonát?
1: Igen, ez főleg azoknál a házaknál jellemző, ahol nagyon nagy az alapterület, de maga az ingatlan korszerűtlen. Tehát nincs megfelelően szigetelve, és a fűtési mód sem feltétlenül a legenergiahatékonyabb, és ezzel párosul mondjuk egy alacsony jövedelem, és mondjuk egy egyszemélyes háztartás. Tehát ha már említett nyugdíjasoknál maradva, ha egy alacsony nyugdíja rendelkező idős embernek egyedül kell egy több száz négyzetméteres vidéki korszerűtlen házat fenntartania, akkor előfordulhat, hogy akár önmagában a téli fűtési költség is a nyugdíjának a nagyon nagy részét felemészti.
2: Az elmúlt percekben Futó Pétert, a Zenga vezető ingatlanpiaci elemzőjét hallották.
3: Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en.
2: A héten emellett még további ingatlan és építőipari piaci témákkal jelentkezünk természetesen, de most tőzsde.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Ha a BUX indexet tekintünk, akkor mindenképpen felfelé, már 1%-os pluszban jár a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145.045 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma 11 milliárd forint felett jár, a vezető papírok mindegyike emelkedik, a MOL 1,6%-kal 4.976 forintra, az OTP 4%-kal 42.570 forintra, és a Richter 2,8%-kal 12.590 forintra. A Magyar Telekom 1,3%-os pluszban 2.634 forinton jelenleg. Forgalom tekintetében még kiemelkedik a mai napon a Forágyi, ami az ötödik helyet szerzi meg, de 2,1%-os mínuszban jár 1575 forinton, követi az Opus, ami 1,9%-os visszaeséssel 212 forinton, és gyengül az MBH-ban 2,4%-kal 2450 forintra. A Pannergy is mínuszos, 2,1%-ot gyengül 2820 forintra, illetve a Megacrán 10,7%-kal lép vissza. A Waberers most stagnál 4270 forinton, illetve a Granit is változatlanul 8400 forintos értéken. Az Ébdufer 7,8%-ot esik 7 forint 34 fillérre, a Cvak is esésben, tehát mindenképpen a blue chipek emelkedése húzza fel összességében a parkettet, így az összképet, illetve a BUX indexet is. Európára pillantva, itt továbbra is csak Milánó gyengül 1%-kal, a londoni FTSE emelkedik 0,4%-del, a német DAX 6%-kal, a párizsi CAC-on szintén 6%-os pluszban, és a madridi börze 0,5%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacra pillantva, az euró most 363 forintot ér, az amerikai dollár 324 forint 40 fillére ebben a pillanatban. A kőolaj piacán pedig már majdnem 1%-kal drágul a Brent, hordonként most $106.66 kerül, az észak-amerikai könnyolaj 1,7%-os plusz után $95.73. A földgáz piacán novemberi lejáraton majdnem 3%-os az árcsökkenés, így a megavattóránkénti jegyzés 84,87 € ebben a pillanatban.
3: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Katasztrofális hatást gyakorolt a mezőgazdaságra a nyári aszály, különösen a szálas takarmány termelésre, amelynek hozama egyes régiókban a felére esett vissza, ezáltal megduplázva a széna árát. A takarmányhiány és a minőségi problémák rendkívül nehéz helyzetbe hozták az állattartókat, akik a csökkenő tej- és húsárak mellett most a téli készletek korai felélésére kényszerülnek. A kormány ugyan megpróbált logisztikai kedvezményekkel és támogatások előrehozásával segíteni, de a problémát csak részben sikerült kezelni. Mindezek mellett a világpiaci élelmiszerárak emelkedése és a növekvő energiaárak előrevetítik, hogy a jelenlegi hazai élelmiszerár csökkenés jövő tavaszra véget ér, és ekkor komoly inflációs nyomás nehezedik majd a fogyasztókra. Mindenről Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértője beszélt rádiónknak. Nagy Károly interjúja.
4: Hogy mennyire kevés a csapadék, az szinte

0: mindenki érzékeli, az elmúlt időszakban sem van ebben hatalmas nagy változás, csak egy kicsi előrelépés. Nagyon-nagyon asszályos volt a nyár, és hát persze az ember, ha ránéz a búzamezőkre, vagy éppen ránézett a kukorica mezőkre, akkor látta ennek hatásait, de vajon ez csak az élelmiszereknél, az emberi élelmiszereknél okoz problémát, vagy éppen az állatok tartásánál is?
1: Amiért ma beszélünk el a takarmány helyzetről, az az, hogyha a hiány miatt ugye a takarmányárak elkezdenek emelkedni, ami már el is kezdett megtörtént, akkor közben a sertés meg tejárak lefelé mennek, akkor itt borzasztó rossz helyzetbe kerülnek állattartók, már most is szép számmal hagynak el fel sajnos a tevékenységükkel. Másrészt viszont ez előrevetít egy áremelkedést, végső soron pedig az inflációs hatásával is számolnunk kell. Hadd tegyek itt mindjárt egy zárójelet ezzel kapcsolatban, tehát míg nálunk az élelmiszer árak ugye lefelé andalognak, addig a világpiaci árak egyre gyorsabb emelkedés vannak. Nálunk az év eddig eltelt időszakában ugye az agrárárak több mint 11%-kal estek, az élelmiszeripar árai úgy 1% körüli mértékben, miközben az élelmiszerinfláció pedig egy nagy kerek nulla. Ez azt jelenti, hogy az év végéig még biztosan húzni fogja lefelé az élelmiszer az inflációt, de a jövő évi kilátások azonban egyre zordabbak. Egyrészt ugye, ahogy említettem, a nemzetközi árak már hónapok óta emelkednek, és ez előbb-utóbb ugye meg fog érkezni a Magyarországra is, és a takarmány hiány, amiről most beszélünk, az is ott lesz, és ő is az áremelő tényezők közé kerül, nem beszélve ugye az energia árakról. De visszatérve a takarmányhiányhoz, ugye az asszály az durván berúgta az ajtót, a szálas takarmányok termelése visszaesett, van olyan régió, ahol 30-50%-os a hozamkiesést, ezt úgy kell elképzelni, hogy korábban egy hektáron ugye normális viszonyok között 20-25 ilyen szénabálát összetudtak szedni a termelők, addig most 6-8 bála sikerült csak. Nyilván ez komoly áremelkedéssel jár, gyakorlatilag a széna ára megduplázódott ebben a szezonban. Felvetődhet ilyenkor, hogy szállastakarmányt importálunk, de hát ugye az időjárási viszony nem csak minket érintett, hanem a környező országokat is, tehát nem csak drága az import, hanem ott is nem csak a szállítás, hanem maga a széna is drága. Úgyhogy a hiány leginkább ugye a tej és a húságazat jövedelmezőségét fogja érinteni, és nyilván, hogy lesznek ennek élelmiszerek fogyasztói árára ható tényezői is. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy az eddig úgy október közepe van, elzakatolt a takarmányozás, de sok telepen már a téli készleteket kezdték el nagyon hamar elhasználni, ami azért nagyon vészjós jó jel annak a fényében, hogy ugye még el se kezdődött a tél, nem beszélve arról, hogy a mennyiségi hiány mellett ugye a takarmánypiacon ez minőségi problémákat is felvet, és a kevés és drága takarmány miatt nyilván romlik a termelésnek a hatékonysága. Van ennek az érmének persze másik oldala is, hogy az alacsony tej és sertés árak miatt a termelők amúgy is próbálják visszafogni a fő költségelemeket, ugye a legnagyobb költségelem az állattartásban a takarmány. Aki teheti, az például tovább tartja a legelőn az állatokat, később van a behajtás. De az biztos, hogy úgy is fogalmazhatjuk, hogy az asszály elhúzódó hatása, a kevés szén, a kiégett legelők és a gyenge tömegtakarmánytermelés költséghatása még hosszú hónapokig jelen lesz, és végső soron nyilván el fog jutni a fogyasztó pénztárcájáig. Hangsúlyozom, ez regionális probléma, ugye vannak szerencsés részebbé az országnak a nyugati országrészben, ahol ezzel a problémával kevésbé találkoznak, de azért nyilván beavatkozást igénylő dolog, hogy vannak területek, ahol hamarosan ki fognak fogyni a takarmányból. A kormány, ha jól tudom, tett intézkedéseket, tehát készletjelentést megpróbálják felmérni, hogy hogyan állnak az egyes régiók a takarmányban. Logisztikai intézkedéseket, útdíj kedvezményt hirdetett meg, nyilván megpróbálta előrehozni a támogatások kifizetését, de hát ugye ez egy kritikus helyzet, hogyha azt nézzük, ahogy mondtam, hogy 30-50%-os kiesés volt a takarmányok termelésében.
0: Korábban, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy világszinten élelmiszerár csökkenés van. Mondjuk ez jó pár hónapja volt, azóta akkor gyakorlatilag ez a trend megfordult?
1: Igen, most már harmadik hónapja, nem mondom, hogy nagy ütemben, mert olyan átlagosan 2-3%-kal, de elkezdtek emelkedni a világpiaci árak. Ebben alapvetően érdekes módon a múlt hónapban minden élelmiszertípus, tehát a takarm, a gabonafélék, az olajos növények, a húsfélék, a tej, a cukor, mindegyik mutatott kisebb felfelé irányuló elmozdulást, de ami leginkább érdekes, ugye, és a legnagyobb mozgatóerő az a növényi, olajos növényeknek az áremelkedése, ami ugye nyilván összefügg a kőolajpiaci helyzettel, összefügg azzal, hogy a fő növényi olaj, a világpiaci növényi olaj, a pálma zsír kínálata folyamatosan csökken, az ára meg emelkedik, de az a dolog lényege, hogy ugye a világpiacon elkezdett emelkedések a tapasztalat szerint 6-80 nap alatt azért mindenképpen begyűrűznek hozzánk is, tehát arra azért említettem, hogy jövőre már nem hiszem, hogy az élelmiszerek lefelé tudnák húzni az inflációt, jövőre azért ugye tavasz magasságában várok egy fordulatot, amikor elkezd majd szépen emelkedni, és ahogy mondtam, az energiaárak is oda fognak ebbe rúgni egyet, nem csak a takarmányhiány.
2: Az elmúlt percekben Fórián Zoltánt, az Erste vezető agrárszakértőjét hallották, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották. Hírszerkesztő kollégám munkáját köszönöm Németh Lászlónak, a technikai segítséget pedig Urbán Szabolcsnak. Most némi zene, majd friss hírekkel várja önöket Kovács Gergő.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kockázatos döntésnek nevezte az olasz kormányfő az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva bevételhez jut a háború finanszírozására, és ezzel egyidejűleg gyengül az Oroszországra kivetett szankciók hatékonysága is. Az Egyesült Államok és Oroszország múlt héten állapodott meg arról, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és világpiacra. Még nem konkretizálódott az energetikai tűzszünet, erről a Kreml szóvivője beszélt. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai rendezésről diszkrét üzemmódban folynak a tárgyalások, mint ahogy az is, hogy az ügyben egyelőre nem szerepelnek napirenden egyeztetett találkozók. Újra támadták a riádi repülőteret a jemeni huszi lázadók. Emellett a Saudi Aramco állami olajtársaság Dakhrani irodája és egy olajfinomító ellen is csapásokat mértek. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára a SpaceX. A műholdas internetes szolgáltatások hiánya katonai feladatok meghiúsulásához vezet az ukrán hadseregnél. Az ukrán elnök tanácsadója szerint a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel. November közepéig lehet pályázni a közmédia vezérigazgatói posztjára. A pályázatot a Független Közmédia Testület írta ki. Közleményük szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, így a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett. Vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább 10 év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A pályázatokat az FKT tagjai egyénileg egymástól független pontszámok adásával értékelik. Az a tag, akinél valamilyen pályázóval összefüggésben összeférhetetlenség vagy elfogultság áll fenn, az adott pályázót nem pontozza. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bank Szövetséghez. A több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező bank a magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetéseiben és érdekképviseletében. A magas árszint mellett lassult az értékesítése a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben. Szinte minden szegmensben nőtt az alku és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 36 millióról 34,4 millió forintra csökkent. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre. Ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgázt lehet betárolni. A 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is.
0: Tőzsde hírek.
2: 0,8%-ot erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 144.789 pontig. A részvénypiac forgalma pedig közelít a 12 milliárd forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek, 1,7%-os erősödésben a MOL 4980 forintig, az OTP 3%-ot korrigál felfelé 42530 forintra, a Richter 2,5%-ot rallizik 12550 forintig, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,3%-os pluszban 2634 forinton. A nyugat-európai börzéken is jó a hangulat és emelkednek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-os pluszban, 7%-ot emelkedik a német DAX index, 6%-os pluszban a párizsi Kakaron, pár pontos pluszban a milánói börze és 6%-ot megy fölfelé a madridi IBEX. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 50 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 324 forint 80 fillért, egy svájci frankért 389 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj fronton. 6%-kal emelkedett az elmúlt órákban a Brent jegyzésára 106,40 dollár, még az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,7%-os drágulás mellett egy hordó olajért 95,80 dollár kell adni.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütésre számíthatunk. Az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul, éjjel 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Színház.
2: Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztály számára. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják, a program pedig jövő tavasszal egy fesztivállal zárul. A kezdeményezésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház vesz részt. A havonta más-más színház által megrendezett eseményekre olyan fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik Budapest színpadain, a kulisszák mögött, és maguk is szívesen bekapcsolódnak egy közös játékba, gondolkodásba és alkotásba. A résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol megismerhetik a különböző színházi szakmákat és találkozhatnak az alkotókkal. A színházat olyan fórumként tapasztalhatják meg, ahol a játék és a vita eszközeivel a saját generációjukat érintő társadalmi kérdések is fókuszba kerülnek. Az átjáró a 7 színház szakmai együttműködésére épül, amelynek keretében az intézmények megosztják egymással ifjúsági programjaik tapasztalatait. A párbeszéd célja új lehetőségek teremtése a fiatalok megszólítására, bevonására és színházhoz való kapcsolódásuk erősítésére. A programsorozat 2027 májusáig tart, és egy 3 napos fesztivállal zárul. A programok többsége ingyenes vagy kedvezményes, a részvétel azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a programmal kapcsolatos kommunikációt és jelentkezési lehetőségeket az átjáró program zárt Facebook csoportján keresztül érhetik el.
0: Film.
3: Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket az idén 15 éves Szemrevaló Filmfesztivál. A programsorozat Pécsett, Debrecenben, Szegeden is szervez vetítéseket, Budapesten október 15-e és 25-e között várja a látogatókat a Toldi moziban és a Művész moziban. A német nyelvű, magyar felirattal látható filmekről és a Szemrevaló Filmfesztiválról Sárosi Bogáta, a Goethe Intézet kulturális vezetője mesél.
4: A Szemrevaló Filmfesztivált a Goethe Intézet közösen szervezi a svájci nagykövetséggel és az osztrák kulturális fórummal. A német neve a fesztiválnak Sehenswert, tehát a német nyelvterületről hozzuk el a legaktuálisabb filmeket minden évben Magyarországra, és nem csak Budapestre, hanem Pécsett, Szegeden és Debrecenben is láthatóak lesznek a filmek. Kezdem az egyik legizgalmasabb filmmel, aminek az egyik érdekessége, hogy a főszereplője a híres német színésznő Sandra Hüller, és idén a Berlinálén az Ezüst Medvét nyerte meg ezzel a szerepével. A Rose című filmről van szó. Ez egy 17. században játszódó történelmi film, egy fekete-fehér alkotás, és talán ez a fekete-fehér letisztult képi világ is arra akar minket rábírni, hogy jobban koncentráljunk a szereplőkben zajló lelki folyamatokra, és ne a színes látványos képekre.
3: Aztán ott van például a Carla című film, ami egy valós történeten alapuló alkotás, ami sorra nyerte a filmfesztiválokon a díjakat, de az előző alkotással szemben ez egy sokkal szélsőségesebb vagy szőrszálhasogatóbb témát boncolgat?
4: Egy nehéz témát boncolgat ez a film. Ez egy 1962-ben játszó történet, és a címszereplő Carla, egy fiatal kislány, aki eltökik otthonról, mert sajnos otthon szexuális abúzusnak volt kitéve a saját édesapjától. Nagyon óvatosan és szépen dolgozza föl a film ezt a történetet, tehát semmi szörnyűséget a képeken nem látunk, csak a lány arcán tükröződ, amikor az emlékeit felidézi, hogy milyen szörnyűségeket kellett átélnie. Viszont pont azért, mivel ez egy nagyon nehéz történet, de úgy érezzük, hogy fontos beszélni erről, a film után beszélgetést tartunk a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetőjével, Stáli Katával. És megemlítenék egy másik nagyon izgalmas filmet, ami szintén nem önmagában áll, hanem szerveztünk egy beszélgetést a filmvetítés utánra. Ez egy svájci film, aminek a címe Esti műszak, és egy kórházi ápolónőnek egy műszakját mutatja be, szinte valós idejű történésként éljük meg, hogy hogyan kell ebben a műszakban neki helytállnia, és milyen nehéz egy svájci kórházban, Zürichben az ápolónőknek a munkája, milyen nagy feszültségnek vannak kitéve. Mivel úgy gondoljuk, hogy ez a téma Magyarországon is aktuális, ezért a svájci követség tervezett egy beszélgetést a filmvetítés utánra. A beszélgetésen dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is részt vett majd, illetve diplomás ápolók, illetve más kollégák, akik kórházakban, illetve az orvosi ellátásban dolgoznak. De mindig az alapján válogatunk, hogy mik a legeslegjobb filmek, díjakat nyertek, más nagy nemzetközi fesztiválokon szerepeltek, és idén így jött ki, hogy ezek közül a nehéz témák közül több is jelen van. Az a célunk, hogy megmutassuk ezeket a csodálatos filmeket, amik nem biztos, hogy mindannyian elkerülnének a magyar mozikba.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Hátizsákkal az országban. Többnapos túraútvonalak tömegközlekedéssel, sátorral. Börzsöny. Budapesttől vonattal könnyen elérhető szob, ahonnan busszal már Nagybörzsöny felé vehetjük az irányt. Ez lesz túránk kiinduló pontja. A túraútvonalak innen napi 15-20 kilométeres szakaszokra bonthatók, ami ideális tempót ad egy többnapos gyalogláshoz. Útközben olyan klasszikus börzsönyi pontokat érintünk, mint a Csóványos, Királyrét környéke, a Kisvasút nyomvonala, vagy az erdei források, a szintkülönbségek érezhetők, de nem kegyetlenek. Ez az útvonal ideális haladó kezdőknek, akik már megtettek egynapos túrákat, de még nem aludtak sátorban több napon át. Zempléni-hegység. Miskolc felől vonattal érkezünk Sátoraljaújhelyre, ahonnan busszal jutunk tovább a túra kiinduló pontjára. A Regéc-Füzér-Hollóháza útvonal három nap alatt kényelmes tempóban bejárható. Útközben két ikonikus vár, Regéc és Füzér is útbe esik, ezeknél érdemes elidőzni. Több turista út mentén találni kijelölt, bivakolásra alkalmas helyeket, de itt különösen fontos a természetvédelmi szabályok betartása. Inkább haladóknak való ez a rész, akik nem ijednek meg a hosszabb erdei szakaszoktól és a ritkább infrastruktúrától. Balaton felvidék. Tapolca, Káli-medence, Zánka. A Balaton felvidéket vonattal a legegyszerűbb megközelíteni. Budapesttől Tapolcára utazunk, ahonnan már gyalog indulunk tovább. A napi távok 12-18 kilométer között alakulnak, megcsodáljuk a Káli-medence lankáit, a tanúhegyek markáns vonalait. Ez a túra tökéletes kezdők számára, vagy azoknak, akik először próbálják ki a többnapos túrázást, Mecsek, Pécs, Orfű, Abaliget. A Mecsekbe Budapestről közvetlen vonattal érkezünk Pécsre, ami ideális kiinduló pont egy többnapos gyalogláshoz. Innen 2-3 nap alatt kényelmes tempóban járható be az Orfű és Abaliget felé vezető útvonal. Orfű környéke és az abaligeti barlang látványos célpontok, tartalmas időtöltést kínálnak. A Mecsek ideális terep az első többnapos túrára vállalkozóknak. Barátságos szintkülönbségek, sok forrás, jól jelzett utak jellemzik, és kempingeket is találunk.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élmények kialakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
7: Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk, másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezekhez a dolgokhoz, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, tehát több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés, másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
6: Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
7: Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodásért, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
6: Sok szó esik a mesékről, mint ilyen alap történetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
7: Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni, tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótétlelkek vagyunk.
6: Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
7: Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjelenik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent, úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
6: Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Kockázatos döntésnek nevezte az olasz kormányfő az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva bevételhez jut a háború finanszírozására, és ezzel egyidejűleg gyengül az Oroszországra kivetett szankciók hatékonysága is. Az Egyesült Államok és Oroszország múlt héten állapodott meg arról, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Még nem konkretizálódott az energetikai tűzszünet, erről a Kreml szóvivője beszélt. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai rendezésről diszkrét üzemmódban folynak a tárgyalások, mint ahogy az is, hogy az ügyben egyelőre nem szerepelnek napirenden egyeztetett találkozók. Újra támadták a riádi repülőteret a jemeni huszi lázadók, emellett a Saudi Aramco állami olajtársaság Dahrani irodája és egy olajfinomító ellen is csapásokat mértek. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Megemelik a közlekedési bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 70 ezer forint, a veszélyes szabálytalan parkolásért mintegy 110 ezer forint büntetés járhat. Az illegális utcai autóversenyek résztvevőire pedig akár mintegy 1,8 millió forint bírságot és elzárást is kiszabhatnak. Megnevezte két alelnökét Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság múlt héten kinevezett új elnöke. Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel, és azt is elárulta, hogy az elnöki kabinetjét Kövesdi Veronika vezeti majd. Majd jelezte, hogy a kabinet többi tagját is hamarosan bemutatja. November közepéig lehet pályázni a közmédia vezérigazgatói posztjára. A pályázatot a Független Közmédia Testület írta ki. Közleményük szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, így a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett. Vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább 10 év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A pályázatokat az FKT tagjai egyénileg egymástól független pontszámok adásával értékelik. Az a tag, akinél valamilyen pályázóval összefüggésben összeférhetetlenség vagy elfogultság áll fenn, az adott pályázót nem pontozza. Belevágna az olimpiába a főpolgármester, de szerinte ezt közösen kell megbeszélni. Karácsony Gergely szerint nemrég még valóban csőd közeli állapotban volt a város, de most már jobbak a pénzügyi kilátások. Úgy véli, hogy egy olimpia szervezésébe érdemes lehet belevágni, amit valóban a városra szabnak, és ami olyan fejlesztéseket foglal össze, amelyeket egyébként is elvégeznének, és pénzügyileg sikeres. Karácsony Gergely korábban azt is mondta, hogy szerinte népszavazást kellene tartani a kérdésben.
0: Tőzsde hírek.
4: Továbbra is 8%-os pluszban a Budapesti Értéktőzsde indexe, a BUX 144.851 ponton. A vezető papírok közül a Richter 2,5%-os ralliban 12.560 forinton. Pár pontos pluszban az OTP 42.460 forinton, a Magyar Telekom 1,4%-ot erősödik 2.636 forintra, a MOL árfolyama pedig 1,5%-os pluszban 4.968 forinton. A részvénypiac forgalma átlépte a 12 milliárd 600 millió forintot. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban jó volt a hangulat. Most is jobbára pluszokat látunk, egyedül a milánói börze az, amelyik átfordult a negatív tartományba 1%-kal. A londoni FTSE 3%-os pluszban, 0,5%-ot erősödik a német DAX, a párizsi CAC-on 6%-os pluszban, a spanyol mutató pedig 3%-ot emelkedik. Erősödik a forint idehaza a bankközi devizapiacon, egy euróért 363 forint 30 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 324 forint 50 fillért, egy angol fontért 430 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 389 forint 50 fillért kell adni. 1,1195 az euró dollárral szembeni árfolyama. A holland tőzsdén jegyzett gázára 2%-ot megy lefelé, 1 megawatt energiáért 85 euró 40 euró centet kérnek november végi szállítással. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci árával. Nem történt nagy változás az elmúlt fél órában, pár centet följebb ment ugyanakkor a Brent 106 dollár 30 centre, és pár centet viszont lejjebb jött az észak-amerikai könnyolaj, a WTI 95 dollár 90 centen. 3%-ot megy lefelé az aranyár folyama, egy uncia aranyért 4160 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Több órás napsütésre számíthatunk. Az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 19 fok között alakul, éjjel 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
5: Jó napot kívánok! Török világ Magyarországon, azaz Budán, illetve a mai Budapest területén. Város a fronton címmel nyílik új kutatási eredményeket és régészeti leleteket is bemutató időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
6: Van azért néhány olyan rettenetesen jó lelet együttes, amit szeretnénk bemutatni, köztük a Budai Pasának egy tárolóverme került elő, ahol hát mondjuk azt, hogy ha nem is teljesen személyes, bár néhány esetben úgy gondolhatjuk, hogy azért személyes, de mindenképpen a családja által használt tárgyakról van szó. Ezt igazából a minőségéből lehet inkább gondolni, tehát itt kínai porcelánok kerültek elő, ezüst amulettartó. Nagyon szépen látszik, hogy itt mondjuk azt, hogy ez a közeli határvidék, ez nagyon komoly módon mutatja azt is, hogy a kulturális egymásra hatás az mennyire mély és mennyire sokrétű.
5: Ezután a közösségi régészetről lesz szó. Vajon milyen szerepe lehet az újjászervezett örökségvédelemben? Erről is beszélgetünk.
7: ugye a társadalmi bágyazódás, kapcsolódás, közösségi régészet problémái nem választhatók el a szakma általános nagy problémáitól, amit ugye szakember hiányt jelent, infrastruktúra, fejlesztés iránti igényt jelent. Alapvetően pénz kellene a rendszerbe ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a jó szakembereket, hogyha ezeket a jó szakembereket megtartottuk, akkor már lehet differenciálni a képet, hogy olyan szakembereket szervezzünk minden egyes megyei múzeum, vagy akár városi múzeum, vagy központi intézménynek munkacsoportjában, ahol a közösségi régészettel külön szakember foglalkozik.
5: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Budapesti Történeti Múzeum új, a riport felvételekor még készülő időszaki kiállításáról Pap Adrián régész főmuzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem.
6: Itt állunk fönt a Budai Várban, a Budapesti Történeti Múzeumnak a Vármúzeumában, és itt a földszinten van egy olyan nagy kiállítótér, ahol mindig az ideiglenes kiállításaink szoktak helyet kapni, és most szerdán nyílik, tehát csütörtöktől látogatható lesz az új ideiglenes kiállításunk, ami a törökkori Budát és Pestet, annak a történetét meséli el.
5: Mint a háttérből beszűrődő zajokból is hallható, még készül a kiállítást, az imént végig sétáltunk rajta, hát jókor a nagy teret kapott a törökkori Buda, illetve Budának a pusztulása.
6: Igen, mondjuk azt, hogy meg is érdemel ennyit, tehát nem volt az elmúlt időszakban, de talán még sohasem egy ilyen átfogó nagy kiállítás, ami kimondottan ezzel az időszakával foglalkozik a városnak, úgyhogy szerencsére ez ilyen szempontból, hát mondjuk azt, hogy az 1526-os évforduló, ami ugye a törökkor iránti érdeklődést azért megnövelte, másrészt ez a tény is, hogy nem nagyon volt azért ez soha bemutatva, ez így összetalálkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy most sikerül egy ilyen átfogó, meg érdekes képet nyújtanunk róla.
5: Viszont a török hódítás az Buda számára nem 1526-tól, hanem igazándiból 1541-től lett végzetes.
6: Ez ilyen, hogyan fogjuk meg ezt a dolgot? Azért 1526 igen komoly módon Buda életében is változást hoz, és pont ezért gondoltuk úgy, hogy magát ezt a kiállítást is innen indítjuk, hiszen az első ostromok, az első komolyabb, mondjuk úgy, hogy akár pusztulások, vagy ilyen sérülések a városban azért 1526-tól elindulnak. És hát meghatározó az egész korszakon át ez a rémisztő hadi események sorozata, úgyhogy ezért lett a címe is az, hogy Város a fronton, hiszen az egész időszak arról szól, hogy a város nagyon-nagyon közel van a frontvonalhoz, tehát valójában a hódoltságnak a széléhez. Úgyhogy nem egy olyan nyugat periódusról lehet beszélni, mint mondjuk a birodalom belsejében, ahol akár ilyen Pax Ottománikáról is van szó ebben az időszakban, mondjuk a bolgár területeken, ahol ugye már régen elvonult a frontvonal. Itt ez az egész időszak arról szól, hogy nagyon-nagyon komoly hadi események vannak, nagyon-nagyon komoly csapatmozgások, és azért mindez mellett azért mégis élnek a városban, tehát van egy civil élete is a városnak, nem csak egy katonai.
5: Itt állunk egyelőre a kiállításnak a bejáratában, ahol van is egy hatalmas falkép, ami nyilvánvalóan szintén valamilyen hadi jelenetet ábrázol, hiszen itt alul lovasok vágtatnak egymásnak, de ahhoz képest meglehetősen békés.
6: Igen, ez egy nagyon, hát mondjuk azt, hogy unikum, tehát kevés olyan ábrázolás maradt fenn Budáról ebben az időszakból, ami mondjuk egy vízfestményen örökítette meg a várost, úgyhogy ez egy viszonylag kisméretű az eredeti tárgy, lent az állandó kiállításunkban látható is, és egy követfogadást mutat, tehát azért egy kicsit békésebb azért az időszak, de a nagy képen, meg magán ezen a részleten is jól látszik, hogy komoly sérülések vannak a városban, de az is látszik, hogy azért átalakul, tehát hogy a királyi palota szépen látszik, de minaretek emelkednek mellette, és tényleg katonák, hajók, mindenféle hasonlók látszanak még a képen.
5: És hát ugye az is látszik, hogy a királyi palota az tényleg nem pusztult el még akkor, vagy legalábbis a festő oda festette.
6: Hát nem pusztult el, ugye az valójában a visszafoglaló háborúk idején kap nagyon-nagyon komoly találatokat és sérül elég komolyan, az végig az egész korszak alatt funkcionál. Hát ebben az időszakban, meg még azért mondjuk úgy, hogy a modern kor előtt minden olyan dologra, amit lehet használni, azt azért fölöslegesen nem bontják el. Tehát itt is a királyi palota egy nagyon komoly, egyrészt reprezentatív, másrészt szimbolikus épület, és hát az egész városnál azt tapasztaljuk, hogy nincsen kimondottan célzott pusztítás, tehát nem a mindennapok során, a háborúk, az ostromok azok igen, utána vannak helyreállítások, de valójában a középkori épületeket használják tovább a törökkorban is, azt is tudjuk, hogy marad magyar lakosság, több ezer fő, de több ezer fő érkezik a Balkánról, a birodalom belsejéből, vagy akár tényleg anatóliai területekről is, úgyhogy egy olyan vegyes lakosságú város alakul ki, aminek van egy nagyon-nagyon komoly katonai rétege, de mellette azért civil lakosok is élnek benne.
5: Hiába marad meg a királyi palota, onnan a politikai hatalom azért átköltözik a budai pasa palotájába, ami ugye a budai pasa először nem lakott a vízivárosban, aztán felköltözött ide a várba. Az ő palotáját az elmúlt években sokkal jobban megismerhettük, mint korábban, hiszen voltak a területen feltárások. Ez is megjelenik itt a kiállításban?
6: Igen, több rétegben próbálunk mindent körbejárni. Ugye a budai pasa az egy nagyon-nagyon komoly személyiség, illetve nagyon-nagyon komoly funkció, tehát egyrészt megjelenik az ő szerepe olyan szinten is, hogy tényleg mik ezek a bürokratikus tartományvezetési funkciók, és annak mik a tárgyi emlékanyaga, körülbelül mit lehet róla tudni. Ebből az aspektusból is meg foglalkozunk vele pontosan úgy, hogy mint az épület, tehát magáról a palotáról körülbelül mit lehet tudni, hogy képzelhetjük el, milyen tárgyak kerültek onnan lenő, úgyhogy minden irányból megpróbáltuk ezt is körbejárni, hogy mit használhatott a pasa, hol lakhatott, illetve hogy tényleg mi az a bürokratikus rendszer, amit ő irányított.
5: Milyen jellegű leletek maradtak fenn a pasának a személyes használatából, vagy az udvartartásából?
6: Ez egy nagyon extrém eset, mondjuk úgy, és ez egész budai vár egy extrém eset, mégpedig azért, mert az 1686-os ostrom során a lakosai azok vagy elmenekültek előtte, vagy fogságba estek, vagy meghaltak, tehát igazából utána a tereprendezés során minden bekerült a földbe, nem volt, aki visszajött volna érte, aki azt rendbe tette volna, hanem teljesen új lakosok érkeztek. Úgyhogy azt tapasztaltuk nagyon sok helyen, köztük a budai pasa a palotájában is, hogy azok a tárolóvermek, azok a tárgyak, amik ott voltak a palota területén, és kvázi nem hirtelen nem volt olyan, hogy mondjuk összeszedték a kincseket kereső katonák, hanem vagy eltemetődtek a romok alá, vagy tényleg ilyen romszerűen voltak, azokat ott helyszínen elegyengedték, bekerültek a gödrökbe, vermekbe, kutakba, bármikbe. És hát az ásatások során ezt meg lehet találni, tehát itt van azért néhány olyan rettenetesen jó lelet együttes, amit szeretnénk bemutatni, köztük a budai pasának egy tárolóverme került elő, ahol hát mondjuk azt, hogy ha nem is teljesen személyes, bár néhány esetben úgy gondolhatjuk, hogy azért személyes, de mindenképpen a családja által használt tárgyakról van szó. Ezt igazából a minőségéből lehet inkább gondolni, tehát itt kínai porcelánok kerültek elő, ezüst amulettartó, tehát olyasmi dolgok, amiket mindenképpen valamilyen gazdagabb emberhez köthetnénk a pasa palota területén, hát adott mondjuk a pasa személye, bár bizonyosan őt is körülvette egy olyan udvartartás azért, ahol másnak is lehettek ilyen tárgyai, illetve pont emiatt az is látszik, hogy nagyon sok ilyen tárgya volt, emellett azért ugyanazok az egyszerű bedények, egyszerű tárgyak megvoltak az ő háztartásában is, ami hát valójában mindig szükséges az élethez. Vízhordó korsóktól elkezdve a tálakon át, amik ugye az étkezéshez kellettek. De szerencsére van még a várban másik két olyan nagyon szuper leletegyüttes, amik hasonlóan pont ugyanezt mutatják, hogy egy-egy ostrom miatt minden belekerült egyszerre a földbe, úgyhogy van valójában három ilyen régészeti objektum, gödör, verem, aminek a leletei szinte mindegyik tárgy onnan ki van állítva, pont azért, hogy lehessen látni, hogy egy-egy ilyen háztartásban milyen dolgokat használtak együtt, mennyire látszik az, hogy ugyan ez egy oszmán város, de igen-igen komoly az a lelet, ami mondjuk az, hogy inkább a Magyar Királysághoz köthető, de ezek ilyen egyszerű mindennapi tárgyak, tehát olyan fazekakat használtak a budai oszmánok, amit valószínűleg akár a határokon túl,

0: is, sőt a budai oszmán háztartásokban is használnak ilyet. Ha délebre mennénk az Oszmán Birodalomba, Belgrádra, vagy még délebre, ott nem ismerik ezeket ebben az időszakban, nem használják. Tehát nagyon szépen látszik, hogy itt mondjuk az, hogy ez a közeli határvidék, ez nagyon komoly módon mutatja azt is, hogy a kulturális egymásra hatás az mennyire mély és mennyire sokrétű.
1: A budai pasa gödrén kívül melyik a másik két ilyen nagyon fontos lelőhely, illetve lelet együttes?
0: Ami így ki van állítva, az a Csikós udvarban került elő és Tóth Anikó publikálta, illetve a másik a Hadtörténeti Múzeum és Intézet területén még Bence Zoltán tárta fel a 90-es években, és ő publikálta. Úgyhogy az egy nagyon érdekes darab, mert ott valójában rézedényekről van szó, és nagyon kevés rézedény szokott felszínre kerülni. Ugye a réz is olyan, amit újra lehet használni. Kerámiából azért van olyan rémisztő sok, mert nem lehet újra hasznosítani, ha tönkre megy, de a fém tárgyakat igen. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas rézedény együttes, ahol a bográcsok, talpastálak mellett ilyen fürdőstálka, mindenféle hasonló is előkerült. Úgyhogy az a másik, ami ilyen kis komplex és egyben megmutatásra kerülő együttes.
1: Nagyon sok feltárás volt az elmúlt évtizedekben itt a budai vár területén, de tudományos szempontból mennyire számít teljesen feltérképezetnek?
0: Nagyon nem számít annak. Én azt gondolom, hogyha egyszer kiszámolnánk, hogy hány százaléka volna a budai várnak feltárva, nagyon picike számot kapnánk. Egyrészt ugye mindig a beruházásokhoz kapcsolódóan folynak ezek a feltárások, tehát még a palota területe sincs teljes egészében, bár talán ott lehet a legnagyobb felületről beszélni, de ahogy ugye kijebb lépünk, ez egyre csökken. És hát azért Budához tartozott a mai víziváros, a Tabán, tehát hogy azért egy kicsit azért nagyobb, mint maga a Várhegy. Úgyhogy ha már jobban kinyitjuk azért ezt a területet, hogy mit is vizsgálunk, akkor azért még elenyészőbbé válik az, hogy mennyit is tudunk. De ettől függetlenül nagyon sok, mondjuk úgy, hogy fontos információnak azért birtokában vagyunk, tehát az általános trendek és hasonlók azért jól láthatóak. Illetve hát a Pestről sem szabad elfeledkezni, mert Pest is, ugye, mint a szemben lévő ilyen ikerváros a Budának, az egy nagyon fontos kapcsolódási pont. Ebben az időszakban ugyanúgy ott is dzsámik emelkednek, fürdők épülnek. Van egy nagyon komoly oszmán közösség, ami ott élt. Az ott előkerülő leletekből is van azért a kiállításban, nincs csak Budára kihegyezve, de arányaiban azért a két városnál, ugye Buda pont a tartományi központ volt, ami az sokkal hangsúlyosabb, azonban pont, hogyha valamilyen szép tárgy mondjuk Pesthez köthető, azért az is mindenképpen kiállításra került.
1: Közben sétálunk itt a kiállításban, ahol még egyelőre rakják be a tárgyakat. Önnek melyik a kedvence? Egyáltalán van kedvenc tárgya ebből a korszakból és erről a területről?
0: Nekem nagyon sok kedvenc tárgyam van, és kicsit mindig változnak a kedvenc tárgyaim, attól függően, hogy éppen az ember mivel foglalkozik. Én nagyon szeretem most éppen az üvegtárgyakat, tehát hogy vannak nagyon szép velencei üvegtárgyaink, amik tényleg fantasztikusan néznek ki. Velencéből van egy nagyon szép birsalmákkal, meg szilvával díszített tányér, az is ilyen szempontból egy nagyon érdekes darab, ami valójában azt mutatja, hogy mennyire komolyak ennek a városnak a minden irányú kapcsolatai. Ami olyan nagyon kimondottan oszmán tárgy, azok közül volt bekarcolt díszű kis korsó, az is ki van rakva, ami valószínűleg Közel-Keleten készülhetett, és valahogy Isztambulon keresztül juthatott el Budára, ilyen teljesen fura darab, tehát nagyon nem jellemző a városban, úgyhogy ezek az ilyen kis furcsaságok azok, amik mindig így hoznak valami újabb történetet ezekhez a tárgyakhoz, úgyhogy én azokat szoktam szeretni.
1: Közben ideértünk a kiállítás végére, az utolsó terembe, ahol nem lövöm le a poént a hallgatónak, jöjjön el és nézze meg, de rendkívül szemléletesen szemléltetik a városnak a visszafoglaláskori pusztulását. Szándékos, hogy ilyen nagy érzelmi lökettel teszik ki a látogatót a végén a kiállításról?
0: Én azt hiszem, igen, bár bajvallom őszintén, maga az egész ötlet az a Ceglédi Lajosnak, a tervezőnek az ötlete. Mindenképpen szerettünk volna valamit, ami mutatja, hogy ez egy ilyen lezárás azért, tehát hogy valami korszaknak itt vége van, és ez a látványos megoldás, ez szerencsére azért a művész emberek irányából könnyebben tud érkezni, úgyhogy csak örültünk neki, hogy ennyire jó pufa ötlet került bele a kiállításba.
1: Csütörtöktől látogatható a kiállítás, meddig?
0: Április 18-áig tervezzük most, hogy nyitva lesz, tehát hogy a tavasz közepéig várunk mindenkit sok szeretettel itt a budai várban.
1: És hát gondolom, hogy lesznek a kiállításhoz kapcsolódó programok is.
0: Mindenképp. Ami először biztos, ugye, hogy lesznek hozzá kapcsolódóan a Török Kávéház programnak előadásai, amikor vagy Sudár Balázs, ugye, akivel együtt vagyunk a kurátorai ennek a kiállításnak, vagy pedig jó magam tartunk egy ilyen kis előadást, ahol kicsit a tárgyak, meg a tárgyak története mögé lehet tekinteni, de a tervek szerint azért több korosztályt, illetve több érdeklődő réteget szeretnék még megcélozni, tehát a gyerekek számára, fiatalok számára is lesznek majd programok.
1: A Budapesti Történeti Múzeum új Város a fronton című időszaki kiállításáról Papp Adrien régész főmuzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem.

0: Hamarosan a közösségi régészettel folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Civilek a pályán. Rász Tibor Ákos régésszel, a Közösségi Régészeti Egyesület elnökével beszélgettem. Szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt beszélgettünk a közösségi régészetről, akkor egy konferencián ültünk, és hogyha jól tudom, most is egy konferenciára készülnek.
2: Igen, a 4. közösségi régészeti konferencia szervezése zajlik éppen, amelyet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum szervez, illetve az ott működő közösségi régészeti program vezetői Kis Alexandra és Szücsi Frigyes. Alapvetően 2 évente szoktuk összerakni ezt a rendezvényt, ami jelen pillanatban legfontosabb fóruma a közösségi régészeti események bemutatásának. Itt nagyon jól meg lehet figyelni a közösségi régészeti mozgalomnak a fejlődését, hogyha a programokat, programfüzeteket tanulmányozzuk. Tehát amíg az első 1-2 konferencián még 10-nél kevesebb szervezet, illetve múzeum szervezett olyan átfogó programot, amelyből rendszeresen születtek projektek és értékelhető eredmények, most viszont már szinte a teljes ország területéről vannak kezdeményezések, amelyek ugye annyiban változtak, hogy kiforrottak, felépítettek, átgondolt program szerint működnek, tehát azt mondhatjuk, hogy a közösségi régészet felnőtt korába ért Magyarországon, és egyre inkább azt érezzük kollégáimmal ebben a körben tevékenykedő régészekkel, hogy még bonyolultabb hálózatát lenne érdemes létrehozni a közösségi régészeti szerveződéseknek, tehát egy konferencia nem feltétlenül elegendő arra, hogy tárgyaljunk egymásról az aktuális problémákról, hiszen egy konferencia mindig az eredmények bemutatása elsősorban. Hiába, hogy kezdettől fogva volt kerekasztal beszélgetés, ahol a legforróbb témákat lehetett napirendre tűzni, most is lesz ilyen, viszont ennél sokkal több dolgunk van most már, mint hogy elvi dolgokról beszéljünk. Ténylegesen lennének olyan területei a közösségi régészeti szegmensnek is, ahol országos összefogásra, együttműködésre lenne szükség.
1: Egyáltalán ugye annyira kibővült a közösségi régészetnek a fogalma, hogy egyszerre kutató munka, oktatási munka, illetve köznevelés is.
2: Igen, nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a civileket be tudjuk kapcsolni a régészet világába, nem elég nekik felszínes programokat és információkat közvetíteni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy megmutassuk a régészetnek a tényleges működési mechanizmusát, a probléma felvetését, kérdés felvetését és az eredményeit. Jelen pillanatban a régészetről való kommunikáció nagyon eseményközpontú, szenzációhajház. Nagyon ritkán van az, hogy a nagy közönség a projektek teljes egészét, a teljes folyamatot nyomon tudja követni, tehát annak az indulásától a végéig. Számtalan tudományos eredmény van, ami egyszerűen nem jut el a társadalomhoz, mert olyan a felépítése a jelenlegi rendszernek, hogy kicsemegézi azt, amit fontosnak tart, és nagyon sok hasznos új információ, amely például megmutatná a lokális közösségeknek a kapcsolódását a saját kulturális örökségükhöz, vagy az új történelmi eseményeket, vagy információkat, amelyek ugye a kutatások során kerülnek be a tudományos vérkeringésbe, ezek egyszerűen így elsikkadnak. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha a régészetet társadalmasítani akarjuk, hogy ne csak felszínesen kommunikáljunk, hanem szervezzünk olyan előadásokat, szabad egyetemet, ahol a legfrissebb kutatásokról beszámolhatnak régész kollégák. Nyilván nem lehet minden régész kollégát arra rákényszeríteni, hogy a saját dolgait a nagy közönség előtt bemutassa, akár egy publikáció előtt, viszont a társadalomnak ténylegesen van igénye arra, hogy ezekről a felfedezésekről, kalandokról első kézből értesüljön.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a közösségi régészetről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 14 óra 30 perc van. Jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok. Önök a Trend FM friss híreit hallják. Megszólalt a gazdasági és energetikai minisztérium nemrég lemondott államtitkára. Tóth András a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokat megfeszített tempójú munkával töltötte. Úgy érzi, megtette, amit kellett, de már a hivatalba lépéskor kijelentette, hogy nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be. Kapitány István szerint a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgó tőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Egyetértett az élő környezetért felelős miniszter és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, hogy szemléletváltásra van szükség. Így magyarázta Gajdos László Láng István lemondását. A tárcavezető posztjában kiemelte, hogy a vízügyi szakember közel 40 éves pályafutása elsősorban a víz levezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik. A minisztérium most formálódó hosszú távú stratégiájában viszont sokkal inkább a víz megtartásra helyeznék a hangsúlyt. A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a tisztség betöltésére. Belevágna az olimpiába a főpolgármester, de szerinte ezt közösen kell megbeszélni. Karácsony Gergely szerint nemrég még valóban csőd közeli állapotban volt a város, de most már jobbak a pénzügyi kilátások. Úgy véli, hogy egy olyan olimpia szervezésébe érdemes lehet belevágni, amit valóban a városra szabnak, és ami olyan fejlesztéseket foglal össze, amelyeket egyébként is elvégeznének, és pénzügyileg sikeres. Karácsony Gergely korábban azt is mondta, hogy szerinte népszavazást kellene tartani a kérdésben. Megnevezte két alelnökét Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság múlt héten kinevezett új elnöke. Dezsényi Évát és Vári Pétert kérte fel, és azt is elárulta, hogy az elnöki kabinetjét Kövesdi Veronika vezeti majd. Majd azt is jelezte, hogy a kabinet többi tagját is hamarosan bemutatja.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os pluszban 144.679 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 13 milliárd forintot. A vezető papírok többségében pluszban, egyedül az OTP most átfordult a negatív tartományba 3,1%-kal 42.300 forinton, a MOL 1,5%-os erősödés mellett 4.968 forinton, a Richter 2,7%-ot rallizik 12.580 forintra, míg a Magyar Telekom 1,8%-os erősödésben 2.648 forinton. Európában jó a hangulat, és itt is emelkedés látható. A milánói börze egy pár pontos felfelé korrigálásban 1%-kal, London 3%-os pluszban 6%-ot emelkedik a német DAX index, a párizsi mutató 8%-os pluszban, a spanyol börze pedig 0,5%-kal a pozitív tartományban. Idehaza a bankközi devizapiacon most viszont gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. Egy euróért már 364 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 326 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 390 forintot. kőolaj fronton viszont most egy felfelé ívelés látszik. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI esetében 1,5%-kal drágul, $95.60, viszont pár centet lejjebb jött a Brent, $106 alá, $105 a hordonkénti jegyzésár. Érdemes megemlíteni, hogy az Urál típusú orosz olaj, amely most a legdrágább a piacon, is lejjebb jött az elmúlt fél órában, hiszen $120-ról jegyezték, most épp $118.10 hordonként. További híreink. 77%-os a hazai gáztárolók töltöttsége, Magyarország megfelelően felkészült a térre. Ezt tartalmazza a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye. A tárca tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tárolókapacitásokkal rendelkezik. Idehaza 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz lehet betárolni. A 77%-os töltöttség pedig magasabb a 74% alatti uniós átlagnál, és az egy évvel korábbi belföldi mutatónál is. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon. Erről az amerikai elnökért közösségi oldalán. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából. Ugyanakkor nem közölt részleteket a tervezett kutatásban résztvevő vállalatokról, vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára jelen pillanatban 1,5%-ot megy lefelé. Itt 1 megawatt energiáért 85 euró-90 eurócentet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
6: Folytatjuk a beszélgetést a civilek szerepéről a régészet és a múzeumok életében. A beszélgetőtársam továbbra is Rácz Tibor Ákos régész, a Közösségi Régészeti Egyesület elnöke.
1: Ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy nem véletlen az, hogy eseményközpontú a régészetnek a kommunikációja, még hogyha ugye esetlegesen is eseményközpontú, hiszen akkora információ mennyiség kering, és egyre nagyobb információ mennyiség kering ráadásul, hogy szükségszerű, hogy elkezdjenek szelektálni, és hát a szelektálás az egyszerűsítéssel jár.
2: Igen, tehát ez egy fontos szempont, hogy meg kell szűrni az információkat valamilyen módon, de hogy kiszűrjön és hogyan, ez megint egy érdekes kérdés. Az merült föl itt a kollégákkal való beszélgetések kapcsán, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyen egy központi forrása ezeknek a régészetről szóló beszámolóknak, amely például a minisztériumnak a honlapján az oldalán lenne elérhető, ahol olyan szempontból szűrt, hogy szakmailag ellenőrzött információ menjen ki a régész szakma által legfontosabbnak ítélt új eredményekről. Tehát ne az legyen, hogy a sajtó válogat, vagy egy adott múzeum sajtósa válogat, hanem ténylegesen az információk a megfelelő súlyukkal jelenjenek meg a médiába. És ne a szenzációra legyen kiélesítve, ne csak az aranykincsekre legyen kiélesítve, hanem a tényleges tudományos eredményekre is, amely ugye zajlik kutatóközpontokban, zajlanak az egyetemeken kutatások, vizsgálatok, és emellett természetesen a múzeumokban is vannak elképesztően jó felfedezések, viszont nem egyforma hangsúlya jelenik meg mindez, és óriási a zaj, ugye a médiába, közösségi médiába, hogy erről itt korábban már beszéltünk is, és valahol a régész szakmának is a felelőssége az, hogy mit mutat meg önmagáról a társadalomnak. Tehát ehhez viszont segítséget kérünk, segítségre van szükségünk, a régészeket nem tanították meg kommunikálni. Nem is lehet elvárni feltétlenül, hogy egy régész miután egy projektet végigvisz, vagy egy fárasztó ásatási nap után még tartalmakat gyártson, mégis kellene ehhez valamilyen akár központilag nyújtott segítség, ami ebben mankó lehet.
1: Én szívből szurkolok, hogy sikerüljön ez a dolog. Bár a 25 éves szakmai tapasztalatom alapján én azt gondolom, hogy a régész szakma korán sem egységes ebben a kérdésben. Általában a kommunikáció kérdésében sem, meg tulajdonképpen egyetlen kérdésben sem egységes. Visszatérve a közösségi régészetre, körülbelül hány embert tudnak most a közösségi régészetbe bevonzani országszerte? Hányan vannak nyilvántartva?
2: Hát nincsen egységes nyilvántartás. Ez is egy probléma, tehát hogy az országban zajló programok között kevés az átjárás. Én azt mondhatom, hogy a mi szervezetünk, illetve hát a múzeum központi helyet foglal el, ugye az országban már földrajzilag is, és van rálátásunk a szomszédos megyékre, szomszédos programokra, illetve informálisan érkeznek ilyen információk, de az, hogy tőlünk 200 kilométerre éppen mi zajlik, az nagyon esetlegesen jut el hozzánk. Tehát ez egy másik olyan dolog, amin úgy érzem, hogy változtatni kellene, hogy úgy kellene hálózatot építeni, hogy nem feltétlenül az erőforrásokat megosztva, de legalábbis az információkat megosztva, hogy azok az önkéntesek, akik szeretnének szerepet vállalni a kulturális örökség megismerésébe, megmentésébe, azok központilag tudjanak tájékozódni arról, hogy Borsodba, Debrecenbe, Vas megyébe, vagy éppen Pest megyébe milyen események vannak, és ez egy frissített adatbázis legyen. Legyen rálátása a régész kollégáknak is arra, hogy melyik megyében hány önkéntes van, miben lehet számítani ezekre az emberekre, sokkal jobban meg lehetne könnyíteni a projekteknek a lefolytatását, hogyha ezekkel az erőforrásokkal tisztában lennénk. Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a tudomány népszerűsítés. Tehát itt nem csak a sajtó van, hanem ezek a bizonyos tudomány népszerűsítő előadások is, amelyeket jó lenne úgy megszervezni, hogy ha már összeáll egy programcsomag, azt például utaztatni lehessen egyik helyszínről a másikra. Tehát ne az legyen, hogy minden programnak fel kell fedezni önmagának a megoldásokat, hiszen vannak már kész megoldások, tehát nagyon sok jó kezdeményezés van, amelyeket hálózatosítani lehetne, és meg lehetne osztani egymással. Tehát jelen pillanatban nekem fogalmam sincs arról, hogy országszerte hány civil tevékenykedik, azt viszont látom, hogy nagyon sokan szeretnének tevékenykedni és belefolyni. Van egy réteg, nyilván ez a fémkeresős réteg, akik viszonylag könnyen megtalálnak bennünket, de egy érdekes tapasztalat volt számomra az elmúlt két hónap, amikor nem a saját régészeti osztályos vagy a Közösségi Régészeti Egyesületnek a saját csatornáin próbáltunk kommunikálni, hanem egy kicsit központosított fórumon hirdettünk meg programot, eseményt, illetve egy a felnőtt képzési programokhoz való kapcsolódási lehetőséget, és az derült ki, hogy teljesen más az elérése egy másik csatornának. Tehát ezért is nagyon szorgalmaznám azt, hogy kicsit bújjunk ki a saját kis komfortzónánkból és a saját kis köreinkből, és próbáljunk nagyban országosan gondolkozni, olyan médiákat keresni, ahol elérjük azokat is, akik nem feltétlenül találnak meg minket egy gomnyomással.
1: Az elmúlt hónapoknak az eseményeit, meg történéseit figyelemmel kísérve, én azt gondolom, hogy az egész régész szakma, sőt az egész múzeumi szakma esetében valamiféle újraindításra van szükség nagyjából, mert annyi a probléma, hogy ezek egymástól függetlenül nem igazán kezelhetők. Tehát a közösségi régészetnek a különböző gondjai, azok összefüggnek a régészet általános gondjaival is.
2: Ez így van, és erre nagyon élesen rávilágított a Magyar Régészet Jövője című kezdeményezés, amely a Magyar Régész Szövetséghez kapcsolható. Itt 6 nagyobb munkacsoport alakult a régészet különböző szegmenseiben érzékelhető problémáknak a feltérképezésére, és a feltérképezés után próbáltunk ugye javaslatokat is megfogalmazni, közép- meg hosszú távú stratégiát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni. Kiderült, hogy minden mindennel összefügg. Tehát, hogyha valahol hozzányúlunk ehhez a bonyolult hálózathoz, akkor az egész rendszer megmozdul, és rendszer szintű problémákat sikerült fölfedni. Ezekről, ha a Magyar Régész Szövetség a saját csatornáin már hírt adott, illetve szeretnénk ezekről külön fórumokon is beszámolni az egyes munkacsoportoknak a tevékenységéről. Hát ugye a társadalmi bágyazódás, kapcsolódás, közösségi régészet problémái nem választhatók el a szakma általános nagy problémáitól, amit ugye szakember hiányt jelent, infrastruktúra, fejlesztés iránti igényt jelent, alapvetően pénz kellene a rendszerbe ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a jó szakembereket, hogyha ezeket a jó szakembereket megtartottuk, akkor már lehet differenciálni a képet, hogy olyan szakembereket szervezzünk minden egyes megyei múzeum, vagy akár városi múzeum, vagy központi intézménynek munkacsoportjába, ahol a közösségi régészettel külön szakember foglalkozik, ezt ne csak egy periférikus, esetleges programként fogjuk föl, hanem az egyik alapfunkciójaként a múzeumnak, hiszen nagyon sok és pozitív példát lehet arra mondani, hogy a civilekkel való együttműködés az hogyan újítja meg, frissíti föl a régészetet, és az is egy tapasztalat, hogy akkor lehet új eredményt elérni, vagy akkor lehet látványos eredményt elérni, hogyha szakmai oldalról is energiát fektetünk bele. Tehát az nem működik, hogy csak azt várjuk, hogy a civilek majd megmentik a régészetet. Tehát nagyon sok esetben a közösségi régészetből származó eredmények, a kincsek, a látványos feltárások nagyon sok esetben elfedik azokat a problémákat, amelyekkel ezek az intézmények küzdenek. És az egy visszás megoldás, hogy civilek erőforrásaiból, pénzéből, energiájából próbáljuk megoldani azokat a feltárásokat, amelyeket adott esetben az intézménynek kellene megoldani. Tehát nem lehet megúszni azt, hogy infrastruktúrális fejlesztés, szakemberfejlesztés legyen, vagy bérkompenzáció legyen. Hogyha ezeken sikerül túllépni, akkor onnantól kezdve, hogy a közösségi régészethez kicsit jobban kapcsolódó témák, például a fémkeresőzés témája, vagy egy nagy online adatbázis létrehozásának a témája is egy kicsit közelebb kerül már a megoldáshoz.
1: Ugye ön azt mondta, hogy változik folyamatosan a közösségi régészet, és nem csak a közösségi régészet változik, de az is változik, amit én gondolok róla. Néhány évvel ezelőtt, megmondom őszintén, most már egy kicsikét szánon bánom, de az volt a véleményem, hogy a közösségi régészet elsősorban arra jó, és azért csinálják a múzeumok, hogy a saját pénztelenségüket valahogy leplezzék, és bevonjanak embereket, akik ingyen dolgoznak nekik. Viszont most arra azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen annak a folyamatnak a része, hogy a múzeumokat visszaadjuk a nagy közönségnek. Ugye eredetileg is a múzeumok általában egy szűk baráti társaság, vagy egy kisebb közösségnek a jóvoltából jöttek létre, csak aztán nagyon keményen fogalmazva, hogy a tudósok elvették tőlük.
2: Igen, ez is egy számomra kedves gondolat, hogyha visszanyúlunk a 19. századba, hát mindenhol lelkes amatőröket találunk ezeknek a kulturális örökség kezeléséhez kapcsolódó programoknak az élén, legyen az régészet, egy műemléknek a felmérése, konzerválása, és onnantól kezdve, hogy ez egy szakfeladattá vált, és kisajátította magának a jogot egy csoport, hogy képzettség, jogosultságok alapján folytathassa azt a tevékenységet. Ez a szükségesnél nagyobb mérték beleválasztotta a civil társadalmat a kulturális örökség kezeléséről. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van megismerni a kulturális örökségnek az emlékeit, joga van azokat kommentelni, értékelni, de nem mindegy, hogy ez hogyan teszi. Tehát nyilván minél felkészültebb valaki, annál profi módon tud erről nyilatkozni. A múzeumok ténylegesen átalakultak az elmúlt 10-15 évben abból a szempontból, hogy ezek nem pusztán kiállító helyek, hanem találkozó helyek. Tehát olyan helyszínek, ahol ugye élményeket lehet szerezni, olyan helyszínek, ahol beszélgetések zajlanak, tehát nem csak kiállítások, hanem nem csak megemésztjük és befogadjuk ezeket a dolgokat, hanem ahol képesek vagyunk önmagunknak a személyiségünk fejlesztésére, vagy olyan dolgokhoz kapcsolódni, vagy olyan más emberekhez kapcsolódni, akiknek ugyanaz az érdeklődési területe. Tehát teljesen tipikus példa a közösségi régészet, ami úgy hoz össze egymással embereket, hogy egyik pillanatban még azt se tudták, hogy léteznek, és pár héttel, hónappal később már együtt töltenek napokat, vagy éppenséggel heteket egy ásatáson, és kiderül, hogy rendkívül jó és szoros mikroközösségek, kapcsolódások alakulnak ki. Úgyhogy a közösségi régészet úgy érzem, hogy valamilyen szinten a teljes múzeumi rendszer, vagy a régészet megújítására alkalmas eljárás lehet, hogyha ügyesen és okosan csináljuk. Ami azt jelenti, hogy nyitottak kell legyünk arra, hogy mi az igénye a társadalomnak, mi az igénye egy lokális közösségnek, tehát nem a mi szempontjainkat kell rájuk erőltetnünk, hiszen ez az egész kezdeményezés, ez a tudományos gondolkodáson kívül érkezett, a szakmán kívül érkező ingerekre reagált, ugye a régész társadalom, amikor ezt a közösségi régészetnek nevezett valamit elkezdte csinálni, és az a jövője a fennmaradásnak is, hogyha érzékenyen tudunk rá reagálni, és ott segítünk, ahol igénylik a segítséget.
6: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a közösségi régészetről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a civilek szerepéről a régészet és a múzeumok életében. A beszélgetőtársam továbbra is Rácz Tibor Ákos régész, a Közösségi Régészeti Egyesület elnöke. Ön azt mondta, hogy azt nem tudja, hogy országszerte hogyan dolgozhatnak, meg hogyan vehetnek részt a közösségi régészet munkájában, viszont Pest megyét azt meglehetősen jól ismeri. Itt Pest megyében mit kínáltak az elmúlt hónapokban azoknak, akik a közösségi régészetben tevékenykednek?
2: Volt némi elmozdulás a mi programszervezésünkben is. Egyre inkább azt szeretem, hogyha a régészeti feltárásokon vesznek részt az önkénteseink. Szerveztünk tavasszal több terepbejárás, fémkeresős terepbejárást is, illetve voltak tudománynépszerűsítő előadásaink. Idén nyáron viszont volt egy tervásatásunk Kiskunlacházán, ahol egy templomot, egy árpádkori templomot és egy templomkörüli temetőt bontottunk. Ezt követően szintén nyáron Dabason, illetve részben Bugyi település területén egy honfoglalás kori temető feltárására került sor. Igaz, kiderült, hogy ez a 10. századi temető, ez már teljesen szét lett szántva, és a mélyebben fekvő avarkori sírokat tudtuk föltárni. Tényleg nagyon kedves, kellemes hangulatú kis ásatást szerveztünk, illetve össze lesz még egy feltárásunk Csőváron, ahol szintén egyetemi hallgatókkal és önkéntesekkel, civilekkel közösen fogunk egy helyreállításhoz kapcsolódó régészeti feltárást végezni. Ezen kívül a szentendrei római erődben kollégám Bózs Anikó vezetett egy feltárást teljes egészében civilek segítségével. Itt a korábban lezajló ásatásoknak a hitelesítése zajlik, a tanúfalak elbontása, illetve természetesen a jövőben lesznek olyan új részek is, amelyeket korábban még nem vizsgáltak ásatással. Tehát igazából 4 olyan ásatásunk volt, vagy van az idei évben, amelyek jó részt civil segítséggel valósulnak meg, és az idei évben indult el a Ferenci Múzeumi Centrumnak a felnőtt képzése is, ez egy iskola rendszeren kívüli oktatási program, amelyhez szintén alapvetően olyan emberek csatlakoztak, tehát a régészasszisztens képzésről van szó, akik a régészet iránt érdeklődnek, tehát nem feltétlenül megélni akarnak a régészetből, viszont elképesztő módon izgalmasnak tartják, és hajlandóak erre hétvégéket áldozni, hogy erről előadásokat hallgassanak.
1: Hogyha valaki elkezd érdeklődni a közösségi régészet iránt, esetleg csatlakozik valamelyik ilyen csoporthoz, vagy elkezd eljárogatni önökhöz, akkor mennyire irányítható az illető, hogy mit csináljon? Tehát mennyire jönnek határozott elképzelésekkel, hogy ő bizony sírokat akar bontani, vagy ő bizony fémkeresőzni akar, vagy a telepen akar cserepeket begyűjteni, és mennyire lehet másra késztetni őket?
2: Hát én alapvetően pozitív példákról tudok beszámolni, tehát nagyon sok ilyen nehéz esetünk nem volt. Tehát a fémkeresőzés nyilván az egy sláger dolog, azt nagyon szeretik az emberek, és erre azért kínálunk lehetőséget. Az, hogy valaki ilyen nagyon határozott koncepcióval érkezzen, tehát mondjuk arra gondolok, hogy ilyen amatőr történész kutató legyen, ilyen megszállottja a történelemnek, és valami specifikus korszakkal vagy területtel foglalkozzon, és ahhoz meglegyen neki a saját elképzelése, amihez így mereven ragaszkodik. Hát ilyen nagyon merev dolgokkal nekem nem kellett szembenézni. Ezek a csoportok alapvetően így elkerülnek bennünket, tehát az alternatív történészkedés, régészkedés szerencsére elkerül. A nyitottságot érzékelem, tehát szerintem ezt is találják nálunk, tehát hogy próbálunk változatos programot nyújtani, és egyértelmű, hogy mindenki arra a programra jelentkezik, ami egyrészt a saját lakhelyéhez közel van, másrészt ami korszakban vagy tematikájában hozzáilleszkedik. Még a kezdeti időszakban, tehát amikor az egész közösségi régészeti program vagy mozgalom indult, akkor úgy éreztem, hogy a programunknak van egy ilyen átnevelő funkciója is, tehát kincskeresőként jelentkeznek be a programba, fémkeresőzni akarnak, aztán egy idő után útkeresőnek nevezik magukat, és rájönnek, hogy itt sokkal többről van szó, mint hogy kincseket rángatunk ki a földből, hiszen a múlt az annál izgalmasabb, mint hogy csak így a tárgyakon keresztül nézzük, tehát van kontextus, van régészeti jelenség, és van egy történelmi keret, amiben ezeket értelmezni lehet, és ez egy nagyon hosszú út volt, amíg például idáig eljutottunk, hogy ez a régész asszisztens képzésbe indult, ahol tényleg ilyen iskolában lehet most már annyiéppenséggel az elmúlt években folytatott szabad egyetemen az elméleti hátterét is megvilágítani, és ez kifejezetten a civileknek szól. Tehát nem átnevelni akarunk senkit igazából, de ez egy természetes módon zajló folyamat, hogy minél jobban bele mélyed valaki a történelem vagy a régészet világának az ismeretébe, annál komplexebb igényei vannak, tehát annál specifikusabb ismeretekre kíváncsi, annál inkább tud a szakemberekkel szót érteni, és vannak a civilek között is, a jelenkezők között is olyanok, akik most már nagyon elmélyült, úgymond tudományos kutatást végeznek bizonyos témában. Ezek a közösségi régészeti konferenciák részben erről is szólnak, hogy vannak olyan előadások, amelyeket a civilek tartanak meg az általuk folytatott kutatásokról.
1: Ezek szerint akkor kezd kiépülni egy másik út a civilek világából a szakma irányába? Tehát ugye eddig javarészt ugye arról szólt az egész, hogy a szakma igyekezett instrukciókkal ellátni ezeket a közösségi régészetben dolgozó embereket, de ezek szerint elképzelhető az, hogy valaki a közösségi régészet irányából egyszer csak persze évek munkájával, de gyakorlatilag szakmai karriert érjen el?
2: Ez teljes egészen elképzelhető, és erre ugye vannak példáink is. Hát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a régész szakmán kívül a régészet iránt érdeklődő emberek közt is, mondjuk a maguk területén ezek az emberek nagyon jó szakemberek, tehát nagyon jó üzletember, vagy bankár, vagy könyvelő, vagy éppenséggel, nem tudom én, galériát vezet, tehát hogy nem egy hiányos ismeretekkel érkező valami, vagy prekoncepciókkal érkező emberekről van szó, hanem igenis felkészült és komplex látásmóddal bíró emberek, akik miután kicsit belecsöppennek a régészet világába, nagyon sok új szempontot tudnak nekünk nyújtani, nagyon sok segítséget tudnak nekünk nyújtani, és abban az esetben, hogyha belemélyednek a régészet problémáiba, itt most több specifikus eset is van, tehát van olyan civil részvevőnk, aki általában véve a régészetnek a strukturális problémáit látja, annak ellenére, hogy nem régész, nem régész végzettségű, viszont olyan régóta vesz részt múzeumi események, hogy egyszerűen látja, hogy ezersebből vérzik a múzeumi rendszer, és ötletei, javaslatai vannak arra, hogy ezt hogyan lehet megreformálni. És igazából ez az út, hogy érzékenyítjük a társadalmat a mi problémáink iránt, hogyha ezeket magukénak érzik ezek az emberek, akkor ők tenni fognak azért, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Az réges-rég világos számunkra, hogy a régészek önmaguk nem fogják tudni megoldani a muzeológia vagy a régészet problémáit, ezt a társadalom fogja megoldani, és ez csak akkor működik, hogyha mi megnyitjuk ezeket a csatornákat.
1: És ez ugye a sártana, hogyha a minisztérium, a politika is elkezdene foglalkozni ezekkel a problémákkal, és megpróbálná megoldani őket.
2: Igen, hát ebben a tekintetben most bizakodóak vagyunk, tehát ezért is említettem, hogy létrejöttek ezek a munkaközösségek, melyek a régészet különböző ágazatainak a problémáját foglalják össze, tehát a kutatástól kezdve az oktatáson át a nagyfelületű megelőző régészeti feltárásokig, vagy éppen a hatósági munkának a nagyon összetett probléma rendszeréig. Bízunk benne, hogy ha nem is egyik pillanatról a másik, de ezeket a problémákat ismertetve, megmutatva előbb-utóbb kibontakozik az az út, amin nekünk most így menni kéne.
1: Lácz Tibor Ákos régésszel, a Közösségi Régészeti Egyesület elnökével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Újra támadták a riádi repülőteret a jemeni huszi lázadók, emellett a Saudi Aramco állami olajtársaság Dahrani irodája és egy olajfinomító ellen is csapásokat mértek. A lázadók arról nyilatkoztak, hogy folytatják műveleteiket a szaudi olajlétesítmények és légikikötők ellen. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A magas kamatok negatív hatásai ugyanakkor már egyre jobban érződnek az ingatlanpiacon. A 30 éves amerikai jelzálog hitele kamata 7,5% volt az október 9-ével záruló héten, a jelzálog hitel igénylések pedig 2,7%-kal csökkentek. Megszólalt a gazdasági és energetikai minisztérium nemrég lemondott államtitkára. Tóth András a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokat megfeszített tempójú munkával töltötte. Úgy érzi, megtette, amit kellett, de már a hivatalba lépés karrier kijelentette, hogy nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen, ezt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be. Kapitány István szerint a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig hiányzó volt a forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat, visszatartotta őket. Hivatalosan is csatlakozott a Revolut a Magyar Bankszövetséghez. A több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező bank a magyarországi fióktelepének megalapítását követően lépett be a szervezetbe, hogy részt vegyen a hazai bankszektor szakmai egyeztetéseiben és érdekképviseletében. Egyetértett az élő környezetért felelős miniszter és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, hogy szemléletváltásra van szükség. Így magyarázta Gajdos László Láng István lemondását. A tárca vezető posztjában kiemelte, hogy a vízügyi szakember közel 40 éves pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik. A minisztérium most formálódó hosszú távú stratégiájában viszont sokkal inkább a vízmegtartásra helyeznék a hangsúlyt. A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a tisztség betöltésére. A magas árszint mellett lassult az értékesítés a magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben. Szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A Dunahouse adatai szerint a budapesti átlagos hitelösszeg 36 millióról 34,4 millió forintra csökkent.
0: Tőzsde hírek.
4: 2 órával tőzsdezárás előtt 3%-os pluszban a BUX, a budapesti értéktőzsde indexe 144.007 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a blue chipek közül az OTP egyedül mínuszban 1,3%-kal 41.850 forinton, a Richter viszont továbbra is tovább erősödik 2,8%-os pluszban 12.600 forinton, a MOL 1,6%-os pluszban 4.984 forinton, míg a Magyar Telekom 1,3%-kal a pozitív tartományban 2.634 forinton. Érdemes megemlíteni, hogy az Opus 7,1%-os mínuszban, és a 4iG pedig 2,1%-kal megy lefelé 1574 forintra. Nyugat-Európában jó a hangulat az elmúlt órákban, a milánói börze is már visszatért a pozitív pályára 1,1%-kal, de ahogy ezt kimondtam, most visszament a negatív tartományba 2,1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,5%-ot emelkedik, a német index 4,1%-ot megy fölfelé, a londoni mutató 2,1%-os pluszban, míg a madridi IBEX szintén 2,1%-kal megy fölfelé. Idehaza a bankközi devizapiacon a forint most gyengülést mutat, 1 euróért 364 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 327 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 390 forint 80 fillért. A dollár viszont erősödik az euróval szemben, 1,1118 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj áraival, itt pár centes drágulás látható. A Brent esetében 105 dollár 80 cent, az észak-amerikai könnyű olaj pedig 1,6%-os drágulás mellett 95 dollár 60 centen jár. Az aranyárfolyama tovább csökkent, egy uncia aranyért 4128 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul. Zenével megyünk tovább, friss hírekkel fél óra múlva várom Önöket, és következik itt a Trend FM-en az Autórádió.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Vendégünk Szentkuti Ákos, aki most érkezett haza a Párizsi Autószalonról.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Bonsoir.
3: Bonsoir, tényleg. Laci, aki azért sokat beszélt franciául, főleg Afrikában, ő tudja ezt, hogy este hogy kell köszönni.
1: Egy csomó nyelven tudok. A többi tudásomnak kérlek, mert fogosítok. Hogy amikor beszélgettünk az adás előtt, eléggé feldobódottan nyilatkoztál arról, hogy talán mégse áldozott le az autószalonok ideje, és ez a Párizsi Autószalon valami kicsit talán már katartikusan is jól sikerült valami volt.
3: Igen, abszolút. Abszolút.
2: Voltak világpremierek korábbiakkal ellentétben, nem?
3: Voltak világpremierek, de nem igazán emiatt volt nagyon jó, hanem egyszerűen látni és érezni az európai piac, illetve az autóipar fontosságát, azt itt lehet a legkoncentráltabban. Nekem már a tavalyi vagy tavaly előtti is nagyon-nagyon tetszett, mert ugye ott láttam először például az ötös Renault-t. És hogy az is egy ilyen nosztalgikus, erős, valamit mondó, és egyébként piacilag is egy tök jó autócska volt, és hát ugye nyilván a mai napig az, de ott így egyszerűen azt láttad, hogy valahogy a kínaiak, az amerikaiak és az európaiak így nagyjából inkább egálban vannak, vagy legalábbis nincsen ilyen nagyon durva elmozdulás erre vagy arra hangsúlyban, és volt érdeklődés, és emberek voltak, és izgalmas volt az egész. Ugye együtt is voltunk Bencével.
2: Igen, hát az nosztalgikus.
3: Abszolút. És emlékszel, amikor beérkeztél a főbejáraton, és akkor így a történelem, tehát ugye a régi autók.
2: Igen.
3: Volt egy koncepció, volt egy íve, volt egy koncepció. Fölmentél a mozgó lépcsőn, ott voltak az új autók, tényleg így egy hatalmas csarnokban, balra az egyik oldal, jobbra a másik oldal, szó szerint tényleg egy ilyen kicsit ilyen fotimeccs jellegű, de egy nagyon jó fotimeccs.
2: Ellenben most?
3: Most sokkal-sokkal több volt az új autó, tehát most egyértelműen az látszott, hogy adott mennyiségű teret, azt nagyon sokan akartak megtölteni. Tehát sok.
1: Ugye a hallgatóink még nem jártak ilyen helyen. Mekkora terület egy ilyen párizsi autószalon? Szóval körülbelül mihez kell hasonlítani? Futballpályához, Hungexpohoz, vagy annál is nagyobbhoz? Vagy körülbelül mi a léptéke?
3: Szerintem, hogyha ügyesen csinálják, akkor egy Hungexpóra be lehet préselni, de azért hatalmas.
2: Kicsivel nagyobb, mint a Hungexpó. Tehát egy bejárhatóbb dolog, mint mondjuk bármelyik kínai autószalon, vagy mondjuk a frankfurti volt régen.
3: Igen, csak itt azért nem tudod bejárni, mert annyi újdonság van, hogy mindenhol, hogyha még ráadásul ugye én megálltam tartalmat gyártani, videózni, fotózni, meg küldeni haza az anyagokat, tehát hogy így azért nyilván nem lehet egy nap alatt megcsinálni, még az egyébként valamennyivel szellősebb sajtónapon sem, de azért ez egy területileg kompakt, viszont nagyon tartalommal jól feltöltött szalon, és hát sajnos kiszorultak ezek a veteránok, mert egyszerűen annyi gyártó akart valamit mutatni, hogy egyszerűen nem fértek már el.
2: Erről majd lehet, hogy fogunk beszélni részletesebben, de hogy minden új autó egyben régi is, mert hogy nagyon megy nagyjából az összes márkánál ez a visszanyúlunk a régi nevekhez.
1: És reinkarnálódás.
2: Ilyen a retrofuturista és a satöbbi irányzatok.
3: Milyen krémesen átkötöttél, mert amúgy igen, tehát alapvetően azért az európai autóipar az nagyon erősen épít a nosztalgiára úgy, hogy közben szerintem megértették, hogy itt most piaci alternatívát kell adni. Tehát, hogy gondoljunk egy Twingo-ra, ami egy kifejezetten aranyos és nagyon retro, de mégis egy nagyon versenyképes áru elektromos autó. Tehát, hogy ezt azért vegyük észre, hogy ez a kínaiakkal konkuráló árszint, és tud valamit mutatni, ott van a tologatható hátsó ülés, egy nagyon jó árat kapsz, és igazából nem azt érzed, hogy ez egy ilyen szánalmas valami, hogy jó, húzzuk fel a régi Twingo-ra az újat, hanem hogy kitaláltak egy alapvetően jó és versenyképes autót, és ezt megkapod egy nagyon jó csomagolásban. És hogyha nem kell a csomagolás, akkor megkapod Dacia Springként, ami meg aztán tényleg nagyon olcsó, és hogyha minden igaz, akkor ilyen teljes értékű elektromos autóban rövid távon a legolcsóbb új alternatíva lesz. És hogy ott nincsen tologatható ülés, meg ott nincsen renomé, az egy egyszerű autó kívül belül, de egy 200 km fölötti hatótávú, kicsi, kompakt, 3,8 méter hosszú, rendes, normál, autópályaképes elektromos autó, amit megkapsz tök olcsón. És ez szerintem menő.
1: tehát jól érzékelhető azt, hogy a, jól érzékelhető az, hogy a kínai automárkák folyamatos megújítása gyors forgási sebességével szemben az európai gyártók érzelmeket akarnak eladni?
3: Érzelmeket és alternatívákat is. Tehát, hogy van az, amikor érzelmeket akarsz eladni, de igazából olyan szintű különbség van termékek között, akár szolgáltatási színvonalban, akár árszintben, hogy ez igazából irreleváns, de hogy ez nem az, hanem ez tényleg az, hogy kapsz egy minőségi jó alternatívát, nagyon sok gyártón, hát nyilván nem mindegyiknél, és mindezt megkapod egy versenyképes árszintet.
2: De vajon ez elég lesz? Tehát, hogy ez az őrületes retro hullám, ami főleg a Renault-nál, de most a Citroën-nél is hát majd becsilingelt, hogy ez elég lesz a kínai offenzíva ellen, hogy érzelmekből lehet majd jól prosperáló európai autógyártókat fenntartani?
3: Önmagában nem, de én nem aggódom. Mármint, hogy nyilvánvalóan
2: Majd küldj egy kör e-mailt az összes európai gyártónak.
1: Igen, ebben szerintem eléggé magadról lesz, hogy én az inkább
3: nem
1: az aggódás szoktam
3: érzékelni. Vállalom a Partizán akciót. Tehát alapvetően tényleg az van, hogy ha most termékszinten megnézed, és most nem nézünk az egésznek a mélyére, hogy most az akkumulátor beszállítója az egyébként kicsoda, mert nyilvánvalóan a Renault is dolgozik együtt a Geely-vel, meg gyakorlatilag nincs olyan autógyártó már, aki valamilyen módon nem működne együtt a kínaiakkal, már csak azért sem, ugye, mert az akkumulátorcellák, meg az egésznek a feldolgozási metódusa az szinte egy az egyben Kínában van. Tehát, hogy én sem akarok feltétlenül szemellenzővel közlekedni, de az biztos, hogy az a fajta körítés, amit egy autógyártó nagyon jól hozzá tud adni, és az a fajta finom hangolás, mert azért lássuk be, hogy azért a finom hangolásban még azért mindig nem az van, hogy itt azért nagyon szégyenkeznünk kéne, az alapvetően én azt gondolom, hogy elég lehet egy olyan vásárolónak, aki azt látja, hogy most nem több millió forinttal kell többet fizetni ugyanazért a kategóriájú ugyanolyan autóért, egy kínaival szemben, hanem azt látja, hogy nagyon hasonló árszinten választhat most akkor mondjuk azt, hogy ID pólót, vagy olyan bármilyen európai autó, nem bármilyen, de hogy vannak olyan európai alternatívák, amik odarakhatók a mellé.
2: Ez nem bántva a Volkswagen, de az ID Polo-nál van szexibb kínai, vagy nem kínai elektromos autó.
3: Mi a bajod az ID Polo-ban?
2: Az égvilágon
3: sem, ID Polo tágasabb, mint a Renault.
2: A Renault, ha megemlíted, akkor nekem mindig a Renault új 4-es, 5-ös és összes többi vonal jut eszembe, ami azért jóval kedvesebb a számnak.
3: Igen, de hogyha be akarsz ülni hátra, akkor én is imádom az 5-est.
2: Nem kell beülni hátra.
3: Ja, nem kell beülni hátra. Jó, akkor megvan oldva. Akkor Mazda MX-5.
1: Most már ilyen nagyjából 11-12 percet beszélgetünk a párizsi autószalonról, és még semmi olyan dologról nem beszéltünk, amit benzin hajt. Mert hogy amit elmondtál, az nagy részt arról szólt, hogy milyen elektromos autókat, milyen technológiai újításokat, vagy milyen márkák erősödtek meg a piacon, de hogy akkor nem lesz több benzines autó, vagy ott nem láttál olyan dolgot, ami

0: egy ilyen vizionárius szalon, egy jövőt megmutató szalonban nem annyira férnek meg jól azért ezek a hagyományos belső égési autók. Volt egyébként Dacia Striker, tehát így mondok egy konkrét példát, hogy az egy ilyen...
1: Ők akkor sztrájkolnak az elektrifikáció ellen, vagy akkor ez hogy van?
2: Ez nem volt jó.
1: De az Ákos arcát elnézve nagyon jó volt.
0: Hát nálam nem arattál nagy strikert. Uff, jó. Na, minden.
1: Szegény Laci, ugye lefordul a székről.
0: Szóval, hogy az egy ilyen, tudod, az egy ilyen hagyományos Octavia per Kia Ceed K4 konkurens valami, ami egyébként benzinmotoros, tehát hibrid, mondjuk az 1.8-as hibrid rendszer van benne, és van belőle összkerékhajtású, meg minden, tehát hogy azért alapvetően az ilyen észszerű, normál, úgymond benzines autók azért jelen vannak, de amikor valamit ki kell tenni a kirakatba, a plakátra, akkor azért egyértelműen nem a benzinesek felé megy most az irány. De mondjuk ott volt az E-Space, ami nem S-Pass, mint a 84-es S-Pass, hanem E-Space, ami egy olyan koncepció, aminél konkrétan oké, hogy E, de nem mondták meg, hogy milyen hajtású lesz. Tehát elmondták, hogy drive-by-wire kormánymű lesz.
2: Azért hallgatónak mondjuk, hogy milyen autó.
1: Ez melyik vállalat?
0: Igen, ez egy Renault, ami az 1984-es egyterű S-Pass, az ilyen fura szélvédő szögű.
2: Kedveltem, szép,
0: imádtam én is. És ugye annak az alaphangulat, tehát annak az akváriumszerű hatalmas üvegfelületeit, annak a formavilágát és annak a praktikusságát lehet benne látni. Ez egy nettó koncepció autó, tehát nem egy gyártáskész valami, de azt mondják, hogy 2028-ra már elvileg lehet, hogy akár széria érett is, és pont ugyanezt mondják a Citroen kacsára is, ami meg, hát hogyha minden igaz, akkor egy még a Dacia Springnél is jóval olcsóbb elektromos autó lesz.
1: Ha, gondolom, igen.
0: De hogyha nem, akkor is menő, nem?
1: Ja, mindenképp, persze. De hogy látom, az neked nagyon beakadt ez a kacsa.
0: A kacsa nekem azért akadt be nagyon, mert egyrészt nem az van, hogy látsz egy sokkal radikálisan nagyobb autót, mint az eredeti, sőt, az új kacsa rövidebb, mint az eredeti kacsa volt. Tehát, hogy tényleg dimenziókban nagyon hasonlót képzelj el. Tehát nyilván azért egy ötös Renault-nál azért látod ugyanazokat a stíluselemeket, ugyanazt a megjelenést nagyjából, de azért egy hiába nem nagy autó, azért kívülről azért megmondod, hogy ez azért ez nem ugyanakkora.
1: De ez a szóban forgó kacsa is, ez is egy koncepcióautó volt csupán, nem? Mert hogy elnézve a beszámolókat, galériákat, azt vettem észre, hogy nagyon sok tanulmányautó volt jelen. Példátlanul sok, mint mondjuk a korábbi években. Ezt te is tapasztaltad?
0: Igen, de nem, ugye, főleg ugye a Stellantis, aki hat márkával így ráöntötte az autószalonra az újdonságait, de hogy ez nem egészen úgy volt koncepcióautó, mint ahogy mondjuk az E-Space.
1: Mint ez az E-Space. Uh-huh.
0: Hanem ez úgy volt koncepcióautó, hogy nincsen kész, de látod rajta, hogy ez akár kész is lehetne. Tehát, hogy úgy alapfelépítésében, struktúrájában, mindenben a hagyományos autógyártási standardek mentén ez egy megvalósítható dolog, és az, hogy ez még nyilván nem egy kész autó, én azért hamarabb mernék fogadni arra, hogy mondjuk 2028-ban tényleg látunk majd kacsát, új kacsát, mint arra, hogy mondjuk az E-Space nagyon hasonló formában, vagy egy Fiat Multiplay, hogy maradjunk a Stellantisnál, megjelenne. Tehát én azt gondolom, hogy azért a kacsából lesz valami, és a kacsa nagyon hasonló lesz, mint ez. És azon kívül, hogy megcsinálták azokat, oda bordázott szélvédő, a tetővonal, a 48-as kacsára emlékeztető ilyen acélvázra ráhúzott ilyen párna gyakorlatilag a ülésként, az is tök hasonló, tehát hogy...
2: Csak jó kényelmetlen cserébe.
1: Jól néz ki, de kényelmetlen.
0: Minden bizonnyal, de azért valószínűleg ezen még majd szofisztikálnak meg, azért valószínűleg nem fognak egy teljesen oldatatás nélkül ülést piacra dobni egy ilyen olyan autót, viszont tényleg nagyon-nagyon sokan álltak körülötte, és nem véletlenül, tehát, hogy ez a kis különálló fényszóró, meg az egésznek egy olyan aurája volt, ami azért ott láttam, hogy ott sok embert megszólított.
2: Uh-huh. Imádom, hogy erről te tudsz beszélni, ez nagyon menő egyébként, néha még a levegőt sem veszel. Beszéltünk arról, hogy egy picit a trendek merre mennek el, hogy marad az SUV-mánia, vagy van még esélye mondjuk a szedánoknak, meg a klasszikus autóformának, vagy pedig ez old school irány?
0: Hát nyilván egy észszerű gyártónál, mint egy Dacia, természetesen ott van a nem crossoveres jellegű C-szegmensű autó, a Strike,

0: Care, meg ott vannak azért a hatchbackek, amik azért nyilván elég praktikusak sok szempontból, meg ugye láttunk kis autót is, tehát hogy a Smart 2 az egy tipikusan olyan autó, ami most pont nem európai, mert ugye hát ez egy egy ilyen Mercedes Geely koprodukció, de hát inkább Geely, de hogy alapvetően láttunk ilyen formájú autókat is, meg a koncepciók szintjén azért mindenki szeretne egy kicsikét visszatérni a régen divatos, vagy a régen menő dolgokhoz.
1: Tanulmányautók ritkán SUV-k, nem? Tehát, hogy az igazán szexi tanulmányautók, amiket így mutogatnak, hogy mi ezt tudjuk, ez a jövőnk.
0: Jó, megfogtál.
1: Ritkán látunk SUV-t.
0: Megfogtál.
1: Nem akartalak megfogni mindösszesen, csak így felidézem az általam látott tanulmányautókat, és ott, hogy Lacinak címezve, hogy van talán még remény, hogy lesznek szedánok, nem csak ezek az unalmas SUV.
2: Remélem benzines szedán.
0: Igen, egy benzines szedán.
1: Hát, hogy az már benzines, és
0: egyszer
1: csak...
0: Latit meglepjük egy benzines szedánnal.
1: Ez minden vágy egy benzines
0: szedán. Egy táliát, hogy tudom, én tudom, egy Logan.
1: Benzines?
0: Igen.
2: Szerintem lesz annak még egyszer érték. És van egy ilyen jól ápolt táliád otthon.
1: Igen, szerintem vedd meg, és majd az idő eldönti. Szóval az Alfára akartam csak rákötni, hogy
0: picit
1: elblaszkodjunk elektrifikált tanulmányautóktól, és inkább kanyarodjunk rá a benzines autóra.
2: Nem láttad, de szeretnélek megkérni arra, hogy pontosan egy kéne itt.
0: Core Rosso.
1: Jó, de erre készültél, valljuk be.
0: Igen, de mondjuk ez egy viszonylag egyszerűen kiejthető. Tehát mondjuk azért a Kuroszangvével azért sokan megszenvedtek annak idején a Sounds, meg amit tudom én minden kiejtéssel. Azért a Core Rosso az még úgy, a vörös szív az még úgy nagyjából az még
1: és,
0: úgy.
1: És mi ez megvan. Egyébként egész pontosan, aki nem látta?
0: Ez egy kifejezetten sportautó. Tehát, hogy a piros Alfa-Róma, amit elképzelsz, hát most...
1: De 4C-8C jellegű?
0: Hát szerintem a 8C-hez egyébként közelebb
1: van. Hát a hallgatóknak ezek jobban megvannak, és akkor... kicsi, lapos, rövid,
0: hát figyelj, hogyha,
1: hátul,
0: ha azt nézzük, hogy a Core Rosso mennyire nem fog létezni, akkor valószínűleg a 8C mellé lehet elsősorban igen. tenni, de hogy ez tényleg egy olyan vízió, ami egy kicsikét visszahozhatja az Alfa Romeo-nak a... Igazából nincs rossz szerepe az Alfa Romeo-nak a Stellantis csoporton belül, csak valahogy mindig úgy mégse látjuk, tudod? Tehát, hogy, hogy persze nyilván azért erre a kis BSUV platformra azért ők felhúztak egy nagyon jó hangolt futóművű, sperdifis, mindenféle jóval ellátott és egyébként jól vezethető Alfa Romeo-t, és egyébként beülsz egy mai Alfába, hát hogy ahhoz képest, hogy milyen hozzávalókból kellett összerakni, ahhoz képest az egy kiváló spagetti, csak...
2: De szép
0: csak az összetevők azért.
2: Nagyon fel vagy dobódva.
1: Kicsit tejszínes a karbonára.
0: Igen, egy kicsit. Tehát, hogy nem volt hozzá parmezán, nem volt hozzá egészen jó alapanyag, de hogy én nagyon bízom az Alfa Romeo-ban mindig is. Nekem azért a szívemnek nagyon kedves márka. De sajnos ezt a
1: Te vagy az, aki folyamatosan elavultsággal szokta vádolni az Alfa teszt autókat.
0: Igen, mert nem szeretnék részrehajló lenni.
2: De az miért lehet, hogy a Stellantis folyamatosan fejleszt, és maga az Alfa, ahogy te mondod, mindig egy picit le van maradva. Hát ugyanúgy bele tudják pakolni azokat a dolgokat, amit más autóba belepakolnak. Mi lehet mögött a pedagógia?
0: Szerintem régebben is az volt, és talán most is az van, hogy egy kicsit kivárnak ők mindig a modellekkel. Tehát, hogy nem ők lesznek az elsők, akik mondjuk egy ilyen platformra felhúznak. Most gondolj bele, hogy milyen régen volt már az új Mokka, mire ahhoz képest annak igen. Alfa Romeo verziója lett. Tehát, hogy ezek azért nincsenek elsietve, és hát azért a piac, pláne azért a mai nagyon turbulens, nagyon gyors modellciklusú piac, ezt nem biztos, hogy megemészti. És egyébként nagyon érdekes volt, mert pont egy Renault-s interjú volt, ami nyilván egy tök más márka, de hogy ők is azt mondták, hogy két évre redukálták a modellfejlesztést. Most kitalálnak valamit, abból két év múlva autó lehet. Na most nyilván ez a kínai fél évvel szemben azért hát még mindig egy kicsit erősnek hangzik, de hogy ha a korábbi öt évhez nézed, akkor viszont teljesen más jellege van, és így módon én ebben is látok némi fejlődési potenciált, és azért most a Stellantis most tényleg tegyük félre az Alfa Romeo-t feltétlenül, de hogy azért ők most belehúztak. Tehát, hogy a Renault csoport az nagyon jól ráérzett erre, de azért a Stellantis is látja azt, hogy itt bizony azért akár árban, akár minőségben utána kell menni, és egyébként meg tényleg az van, hogy azért én rengeteg olyan kínai autót vezetek, amikből tudod, de az a legvége hiányzik. Hogy van egy alapvetően hibátlan komponensekből elkészített, egyébként nagyon sok szempontból nagyon jó autó, de pont az a legvégső finom hangolás, hogy a kormányállítás, hogy az ülésben hogy ülsz, hogy a futómű, hogy milyen az egyenes futása, tehát ilyen dolgokban az a legvége marad el, és lehetséges, hogy pont ez az egy-két éves, vagy mondjuk két éves modellciklus valójában egészségesebb, mint a fél éves. És lehet, hogy nem kell ezt lecsökkenteni.
2: Úgynevezett kiforja magát, és azok a hibák, amik egy kezdeti életciklusban benne maradnak, akkor azokat valójában ki lehet dolgozni egy modellből. Reklámot kell, hogy adjunk, bár folytatnám levegővétel nélkül én is, ahogy ezt de nagyon-nagyon menő egyébként.
1: Ennyi szófukar illető össze.
2: Igen, mint igen. Mi vagyunk. Úgyhogy reklámozzunk, és aztán jövünk vissza, mert hogy van további kérdésünk. Például az is egy elég fontos kérdés, hogy mennyire érzékelhető az a típusú technológiai változás, amiről, tehát hogy kézzelfogható-e az, hogy mindig valami új. Hogy van-e olyan, hogy egyszer csak ránézel egy autót, és ez már tök más, vagy egyébként mindig csak duplikálják az ötleteket a kínaiak, az összes olyan gyártó, aki azt mondja
1: magáról. Meg még a kínaizásba is belemeltünk egy kicsit
0: mélyebben. Hát meg abban, hogy lesz-e még 10 év múlva autószalon.
3: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél négy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A magas kamatok negatív hatásai ugyanakkor már egyre jobban érződnek az ingatlanpiacon. Közel 3 éves csúcsra emelkedett a 30 éves jelzálog hitelek kamata az Egyesült Államokban. A múlt héten az előző heti 7,49%-ról 7,5%-ra 2023. novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett. A múlt heti volt a sorban a 8. emelkedés. Egy évvel korábban 6,42%-on állt a 30 éves lejáratú fix kamatozású jelzálog hitelek átlagos kamata. A jelzálog hitelek igény igénylések száma heti szinten sorban a hatodik héten 2,7%-kal zsugorodott az előző heti 4,2%-os visszaesést követően. Kockázatos döntésnek nevezte az olasz kormányfő az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva bevételhez jut a háború finanszírozására, és ezzel egyidejűleg gyengül az Oroszországra kivetett szankciók hatékonysága is. Az Egyesült Államok és Oroszország múlt héten állapodott meg arról, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Lemondott a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának elnöke. Nagy László elmondta, hogy büszke a hatóság munkájára, azonban a kormány által tervezett változások mellett már nem tudna felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. A kormány szeptember végére készítette el egy jelentést a hatóság felszámolásával kapcsolatban, amely alapján azt tervezik, hogy január 1-ével megszűnne, mint önálló szervezet, és a kormány alárendelve működne. Nagy László szerint a jelentéssel kapcsolatban a kormány nem egyeztetett az STFH-val, mindenről csak a sajtóból értesült. Belevágna az olimpiába a főpolgármester, de szerinte ezt közösen kell megbeszélni. Karácsony Gergely szerint nemrég még valóban csőd közeli állapotban volt a város, de most már jobbak a pénzügyi kilátások. Úgy véli, hogy egy olyan olimpia szervezésébe érdemes lehet belevágni, amit valóban a városra szabnak, és ami olyan fejlesztéseket foglal össze, amelyeket egyébként is elvégeznének és pénzügyileg sikeres. Karácsony Gergely korábban azt is mondta, hogy szerinte népszavazást kellene tartani a kérdésben.
3: Tőzsdehírek.
7: 2,1%-os pluszban a BUX, a Budapesti Értéktőzsde Indexe 143.902 ponton. A blue chipek közül a Richter teljesít a legjobban, 2,5%-os ralliban 12.560 forinton, még az OTP a legrosszabbul, hiszen 1,3%-os mínuszban a papír 41.850 forinton. A MOL 1,6%-os erősödés mellett 4.974 forint, a Magyar Telekom 0,5%-ot korrigál felfelé 2.638 forintra. Idehaza a bankközi devizapiacon erősödik a forint az euróval szemben, 1 euróért 363 forint 70 fillért kell adni, viszont gyengül a dollárral szemben, 1 amerikai dollárért 326 forint 70 fillért kérnek. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en, és itt csökkenés látható, és mennek lefelé a tőzsdeindexek. Pár pontos mínuszban az S&P 500-as mutató, 0,5%-ot gyengül a Nasdaq kompozit, ugyanakkor a Dow Jones indexe 0,1%-ot erősödik. 1,1133 az euró dollárral szembeni árfolyama a bankközi devizapiacon. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. Itt nagy változás nem történt, még mindig 106 dollár alatt a Brent, 105 dollár 60 centen, 1,3%-os drágulás mellett az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is csak pár centet tudott most lefelé korrigálni, 95 dollár 40 centig. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai tőzsdékkel, ahol jobbára pluszokat látunk a minap. Itt most sincs másként, viszont a milánói mutató 4,1% mínuszban, a többiek mind emelkednek, 1,1%-ot London, 4,1%-os pluszban a német DAX index, a párizsi CAC-on 0,5%-ot erősödik, a spanyol mutató pedig pár pontos pluszban. Az arany árfolyama 1,6%-ot megy lefelé, egy uncia aranyért 4110 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 2,4%-ot megy lefelé, 1 megawatt energiáért 85 euró 10 euró centet kérnek november végi szállítással.
3: Időjárás jelentés.
7: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: És itt az Autórádiót hallgatjátok, benne Szent Kuti Ákossal, akivel a Párizsi Autószalonról beszélgetünk, mégpedig arról, hogy van-e jövője ennek, illetve hogy mennyire strukturálódott át azoknak az embereknek a csúnya szóval szerkezete, akik ide mennek, tehát mennyire korporét, mennyire üzleti, és mennyire a nagy közönség számára megalkotott vásár ez valójában.
2: Hú, ez egy nagyon komplex kérdés. Az biztos, hogy most nagyon erős szerepe van az autószalonnak az autópiacon, mert egyértelműen látszik az, hogy egy komolyabb piaci átrendeződésben vagyunk, tehát azért látjuk, hogy a legtöbb európai országban azért ilyen 10% körül jár már a kínai autók aránya mindenféle megosztásban is mindenféle márkákkal, és most valószínűleg, legalábbis én azt sejtem, hogy ami a következő néhány évben beáll mondjuk ilyen nagyjáboli számokra, vagy márkaelosztásokra, az azért lehet, hogy hosszabban is kitart majd. Tehát, hogy akik igazából nem veszik ezt elég komolyan, vagy nem elég erősek, azok lehet, hogy kihullanak, akár kínaiból, akár nem kínaiból. Aki meg megmarad, az meg majd valószínűleg tud növekedni, és ezt azért most mindenki érzi. Tehát, hogy azért nem véletlen, hogy a Stellantis is 6 márkával hozott valamilyen újdonságot, még hogyha nem is feltétlenül széria autókat, és a kínai márkákból is egyre többet látunk. Tehát, hogy míg Bencével voltunk
3: két éve,
2: és akkor tényleg egy fél pavilon volt így a kínai márkák, most gyakorlatilag másfél.
3: Tehát, most 20 kínai márka volt talán kint.
2: 20, hát igen, ez ilyen most, hogy akkor a BYD-t meg a Denza-t, pont a BYD-nek meg a Denza-nak volt külön, de hogy azért van olyan, hogy estandon ilyen multibrand.
3: Brutto 20, okay, mondjuk
2: sok,
3: bőven elég,
2: sok,
3: igen.
2: Igen, sok. És hogy az autószalon szempontjából ez mit jelent, az egy olyan szempontból érdekes kérdés, hogy mi a tartalmi napot láttuk, amikor rendesen a média dolgozói jelentek meg, és mi tartalmat gyártottunk, és azért a social médiában azért az, hogy ennyire elterjedtek ezek az autók, az nyilvánvalóan egy autógyártó önmagában a saját lehetőségei mentén kevésbé tudná ilyen erősen megoldani. Tehát az autószalonnak az itt lévő jelentősége az szerintem bizonyos. És akkor utána, hogy ugye van egy csomó publikus nap, amikor mondjuk elmegy 500 ezer ember egy ilyen eseményre, most ugye sok vagy kevés, arról szerintem vitatkozhatunk, de azért európai szinten szerintem egyáltalán nem rossz, tehát hogy az, hogy autó iránt érdeklődő emberek, akik valószínűleg a saját közegükben azért véleményvezérek, vagy legalábbis úgy vannak számon tartva, mint az autóhoz értő emberek, szerintem ez erős. Tehát, hogy az van, hogy egy ilyet megnézel, ez egyáltalán nem gyenge. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő években az autószalonok, és főleg a párizsi autószalon jelentősége remélhetőleg nem változik meg, és valószínűleg hasonló lesz az eloszlása is, mert ez így működik.
3: De egyébként egy ilyen talán 5-6-7 éve volt az, hogy elkezdték kapirgálni annak a jelentőségét, hogy kell egyáltalán autószalon, viszont az utóbbi 3-4-ben sokkal inkább felértékelődött az autószalonoknak a jelentősége, és ez az ide is egy tök jó példa erre, hogy tele van világpremierrel, ott lepleztek le újdonságokat, te csillogó szemmel jössz haza Párizsból, örömittesen írod a cikkeket, meg a beszámolókat. Mi más csinálhatna az autógyár? Küld egy kukac orra egy hírlevelet az összes Volkswagen rajongónak?
2: Igen.
3: Tehát ez nem tudja ez meg, hogy kell az autószalon.
2: Mondjuk az is igaz, hogy azért igen, a Covid előtt, meg pláne a jóval előtte lévő években azért túl sok volt az autószalon. Tehát már egyszerűen azt látod, hogy nem tud annyi újdonság megjelenni, és elveszik az a fajta régi, ilyen sajtós, embargós, itt leplezték le, itt voltunk, megnéztük, és minden újdonság itt van. Ennek a jelentősége azért erodálódott nyilvánvalóan.
3: Hát megszűnt, nem? És mert nincs olyan, ami nem lenne már neten fönt előtte.
2: Igen, abszolút, és amikor ugye a Covid-ba belementünk, és hát ugye kiderült, hogy azért lehet itt autószalon nélküli autószalon, tehát hogy igazából
3: ez a streamelt autószalon.
2: Igen, be lehet jelenteni ezeket így bármikor, és ugyanúgy élünk tovább, az azért nyilván ezt visszavetette, és az, hogy mennyire sok autószalon volt, hát nyilván túl sok autószalon volt Európában, tehát ezt nem vitatja szerintem senki.
1: Ugyanakkor most van egy.
2: Hát gyakorlatilag most ugye a Brüsszelt mennyire veszük, ugye az évelején erősnek.
1: Tehát a Frankfurt az kvázi megszűnt, az egy ilyen mobilitás rendezvényé változott.
2: Abszolút, igen,
1: a német piacról kiszorult gyakorlatilag az autószalonok világa.
2: Mm-hmm. Ami azért ijesztő.
1: Igen, hát magyarán szóval akkor ez a párizsi az, ami...
3: Meg a Genfi.
2: Volt.
3: Volt.
1: Igen, de az igen.
3: Hol adják át az évautója díjat?
2: Azt a Brüsszelin. Azt a Brüsszelin, igen.
3: Az van év elején.
2: Igen, az van év elején. Ez az év autója dolog, ez egy nagyon más kérdés, de hogy igen, ott is azért látszik egy hasonló trend. De szerintem most azon a skáláján vagyunk a színusz görbének, amikor az emberek nyitnak erre. Hát, bocsánat. Tehát, hogy tényleg, én azt látom...
1: Ihletett formában
2: ennyi, a rádiózik. Ennyi. Úgyhogy abszolút igen, tehát én abszolút azt látom, hogy ennek most rövid távon mindenképpen van jövője, és tök jót tett. Tehát ugye a párizsi autószalon is 91. alkalommal került megrendezésre, tehát hogy azért nem 3 éve találtak ki, hogy szeretnének egy autószalont, és most egy olyan pozícióba került, ami azért tényleg kedvezményezett.
3: Picit még kanyarodjunk vissza a kínai márkákra.
2: Na jó, láttam Denzazét. Amit egyébként...
3: De jó neked, irigyellek.
2: Bele is ültem a Denzazében.
1: És azért is csak kanyarodjunk vissza, nem, mert hogy a...
3: Én egy 350Z-t láttam.
2: Azt én is.
1: Ami talán kicsit változik, hogy a kínai tömegtermékeket, azokat úgy tűnik, hogy befogadta a piac. De talán azt láthatjuk, hogy most a luxus autók piacára is elkezdenek berombolni, és új frontokat nyitnak, hogy mennyire volt az érzékelhető a párizsi autószalon.
2: Mind a két vége érzékelhető. Tehát tényleg a Zeekr csúcsmodelljétől a Smart 2-esig gyakorlatilag lefele-fölfele igazából mindent láttál. Én most a prémium szegmest azt a Geely-nél, illetve a Zeekr-nél láttam, illetve hát ugye a BYD-ja a Denzával azért erősen szeretné megmutatni azt, hogy azért van olyan, hogy vágykeltő kínai autó, tehát hogy persze, oké, tudjuk, hogy így árértékarányban, meg mindenben ott tud lenni a kínai, de azért ott van a másik vége, amit azért kevésbé látsz, hogy igen, ott van a Denza, és akkor az igen, 1600 lóerő, meg hátsó kerék kormányzás, meg aktív futómű, meg fú, hogy néz ki ez, és így szóval megvan ez a része is, mindenbe ott akarnak lenni.
3: De hogyha csak ez a kettő, vagy hát bruttó 4 márka, amit az előbb mondtál, lenne kint, mint kínai képviselő, már akkor sem egy ilyen európai vendégszereplésről beszéltünk, tehát már rég nem kéne ennek külön fejezetet nyitnunk, hogy akkor beszéljünk a kínai autókra, hanem azok kezeljük egy tényként, hogy ez történik, ez van, ez a kínai offenzíva, ami kapirgálja a Európát.
1: A partraszállás mindenképpen megtörtént.
2: Hát az meg, az meg. Pont egy Smart 5-ös előtt álltam, és így elgondolkoztam, hogy Atya Isten, hol tartunk, hogy ugye eleve, hogy a Smart, amit ugye 98-ban úgy ismertünk meg, mint egy ilyen kétüléses, apró, picike kis autó. Egyébként az új Smart is valami 2,7 méter, tehát ilyen, tehát szabad szemmel néha nem látod. És akkor ott áll mellette egy Smart 5-ös, és akkor így elgondolkoztam, hogy ilyen régen mik voltak a standardjeink, hogy egy 100 lóerős autó az úgy elég, egy 200 lóerős autó az már azért úgy erős, egy 300 lóerős az durva.
3: Beláthatatlan.
2: Az, igen, és akkor hogy a fölött mi van, azt nem tudtad elképzelni, és ott állt egy ilyen tök átlagos ötajtós Smart, így közel mentem hozzá, és akkor így az egy Brabus volt, nyilván Geely technológia, aksi meg a hajtás, de hogy 646 lóerő, és persze összerakod magadnak, hogy valójában ez egy 4,7 méteres kocsi, ami tényleg egy Model Y Performance, vagy egy Ioniq 5N, vagy...
3: Hozzá 2,1 tonna mondjuk.
2: Hát, vagy inkább több.
3: Vagy lehet,
2: vagy inkább több.
1: És minden esetre itt van Budapesten a következő rendszerű parkolásban, már a dupla parkolás is
3: súlyt
1: képvisel.
2: Hát egészen biztosan, tehát, hogy azért ezek nagyon-nagyon-nagyon bőven a 2 tonna fölötti tartományok.
1: És mi volt az, ami a legmeghökkentőbb volt? Most beszéltünk már csomó autóról.
2: Jó.
1: De hogy volt-e olyan, amire így...
2: Volt.
1: Nem értetted?
2: Volt.
1: Vagy értetted, csak nem tudtad felfogni. Szóval mi az, ami...
2: Alpine A310 koncepció.
3: Már önmagában jól hangzik.
2: Tehát, hogy ott állsz mellette. Ugye az Alpine-nál most egy nagyon érdekes időszak van, hiszen egy A110-es modellel visszahozott márkáról beszélünk, ami azért tényleg az a kategória volt, hogy így meg kell magyaráznod, hogy miért veszel 30 millió forintért egy
1: Renault-t?
2: Hát vagy miért nem egy Porsche-t?
3: Egy jól kinéző Renault, igen.
2: Vagy miért nem egy Porsche-t? És akkor hogy beleültél, vezetted, és rájöttél, hogy na hát igen, ezért, mert hogy azért ezek ezt olyan szinten megreszelték, hogy azért ez nagyon-nagyon más, mint ami itt. Tehát ez egy pályaautó volt utcára. Ugye ez most megszűnt. Ez egy nagyon-nagyon aranyos sztori volt, ugye a kis Dieppe manufaktúrában szépen gyártották, volt is rá igény, kereslet, lehetett adni drágán.
1: Pénz is volt rá, mert rettenetes árai vannak, tehát hogy
2: rettenetes árai vannak, és hát tehát, hogy az a szintű manufaktúra, az a fajta emberi munka, ami abban van, már csak a gyártás szintén is, azt érted, hogy miért olyan drága. És ugye ez megszűnt, mert ugye megszűnt, és most ott tartunk, hogy az Alpine márka az egy kicsikét elkezdett elmenni mainstreambe, hogy ott van az A290, ami gyakorlatilag egy 5-ös Renault, ott van az A390, ami egy nagyobb, meg nyilván az is erős, meg szexi, meg villany, meg minden, de hogy...
1: Szexi és villany.
2: Igen, igen. Mármint, hogy a kettőt nyugodtan elválaszthatjuk egymástól, de hogy azért egy A390 azért nagyon, tehát azért az mindentől függetlenül egy jól kinéző autó. És nyilvánvalóan most azért meg kell mutatni, hogy azért mi a jövője a márkának. Tehát most azért ezen sok minden múlik.
3: Ha maradt esetleg dobozban még az A110-ből motor, akkor bele lehet faragni abba az újba.
2: Nem, és...
1: Nem, valami bármilyen kocsóba belefaragnám azt a motort.
2: Igen.
1: A táliában, amit megvettem.
3: Az egy komoly érzékbelő tényező lesz, igen. Családon belül marad.
2: És ugye Goodwoodban megvillantották, hogy azért mi ennek a jövője, meg ott volt Renault Turbo-e, meg ugye ez a valószínűleg az a hajtáslánc, ami a 110 elektromos koncepciója, és akkor az egy ilyen rendes, ilyen szappantartó pályaautó, de kell mellé valami, ami azért úgy is néz ki, hogy úgy leesik az állad, és ugye ez a 70-es évek A310-esel volt gyakorlatilag egy ilyen új verzióban. Na és az volt olyan, hogy így még képen, meg így sajtókonferencián még úgy igen, menő, oké. És akkor ott állsz mellett a test közelből, és megérzed a méreteit, a szélességét, az auráját, a laposságát, azokat a formai apróságokat, amit nem látszanak feltétlenül képen, és akkor azt mondod, hogy igen, tehát hogy ezt így a nappalimba most. Mindegy, hogy mekkorában, 1.64-ben, vagy 1.1-ben.
3: 1.1-ben inkább, ha lehet kérni.
1: És mi van a hagyományos rendes automárkákkal, mondjuk, mint a BMW, a Ferrari, a Lamborghini?
2: A BMW költségokból, de azt akkor mondtál.
3: Ja, nem, dehogy is, csak pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már meghökkentés kérdezett a Laci, hogy mi az, ami ilyen nagyon durva volt, hogy nem volt egy durva hiányérzeted? Például BMW, Nissan, Porsche, Ferrari, Mini, csak pár klasszikus gyártót, hogy ezeknek a márkáknak miért nem presztízs ott lenni Párizsban?
1: Mert ugye ők nem voltak ott.
2: Ugye van, akik bejelentették, hogy valamilyen költségokra hivatkozva nem, van, akik csak simán nem. Annyi újdonság volt, hogy erre még gondolni sem volt időm, hogy mi az, ami hiányzik, de belegondolva én most azért azt érzem, hogy valószínűleg ezt most azért sokan bánják.
3: Lett volna mit mutatni pedig az előbb felsoroltak kínálatából? Akár heritage, akár újdonság terén.
2: Abszolút, abszolút. Hát igen, tehát én például még amúgy Lucsét nem láttam személyesen, tehát hogy megnéztem volna nagyon szívesen, közel mentem volna
3: Ferrari
2: hozzá.
3: Ferrari Lucsét.
2: Ferrari Lucsét, igen, bocsánat, ugye a Ferrari Lucsét, a eléggé megosztó Apple Magic Mouse-t. Nagyobb és erősebb Apple Magic Mouse-t, ugye a tervező ugyanaz, ezt csak azért mondtam.
3: Nem te voltál az, aki megvédte?
2: Én megvédtem.
3: Igen, mert azt hiszem, mi is beszéltünk róla, és nekem perverzült, még tetszett is egy kicsit, és mindenki fikázta a TC-n belül is, és te voltál az egyetlen, aki valamiféle felsejlő pozitívumot mondott róla.
1: Nem formálok véleményt.
2: Én annak idején azt
3: mondtam. Egy elektromos Ferrari-ról miért nem?
2: Én annak idején azt mondtam, hogy ezt most csúnyán szólva tényleg az embernek 39 ezer forinttal a megtakarítással a bankszámláján, ezt nem tiszta megítélni, hogy piacilag ez mit
3: még
2: jelent.
3: Még akkor sem, ha ez euró.
2: Még akkor sem, igen, tehát még akkor sem, hogyha az
3: drága,
2: lenne.
3: Igen, azért ez.
2: Nagyon drága autó. De hogy nézd meg, hogy eladták a hány éves gyártási kapacitását. És utána a marketingest rúgják ki. Tehát, hogy nem tudom, tehát fura, fura, fura az egész történet
4: nem
2: nekem.
3: László megfejtett. Te miért rúgtad volna ki a marketinget?
2: Mindegy, szóval, hogy alapvetően mindenki erről beszélt. Ez volt a top autós trending téma gyakorlatilag egy hónapig.
3: Igen.
2: És tehát, hogy akárhogyan nézed, azért ez marketingben nem rossz, és meg voltak az eladások, tehát hogy az, hogy ez most hogy néz ki, meg milyen, és azért a belseje azért egy képeken, én is csak képen láttam, de azért nem mindegy, én azért nem biztos, hogy annyira elrúgnám magamtól.
1: Amerikai autó volt. Találkoztam.
2: Gyakorlatilag nem. Tehát annyira semmiképpen, mint amikor két éve együtt voltunk Bencével, meg én a tavaly én se éreztem ezt.
3: A Tesla ott volt két éve például. Ott volt Cybertruck.
2: Tényleg, meg a humanoid robot igen. is ott volt.
3: Igen. Meg talán Cadillac is volt.
2: Igen, Cadillac is volt. Hatalmas standal. Most ugye amerikai nagyon speciális helyé vált ugye ezzel a beengedjük-e a kínai autókat, vagy nem, és hogy hova fókuszálunk. Szerintem most az amerikai autógyártók nagyon egyértelműen a saját piacokra fókuszálnak, mert most már egyértelműen csak ez éri meg. Tehát ugye bejött egy öldöklő harc Európába az európai és kínai gyártók között, és arra a kvázi maradékra, amire rá lehet csapni, mert azért nyilván egy amerikai autógyártónak azért ilyen valódi esélyei vannak egy európai piacon, egyszerűen nem éri meg. Tehát egyszerűen sokkal fontosabb az, hogy ők a saját piacukon, a saját konkurenseikkel felvegyék a versenyt, és ilyen szempontból most az amerikai komplett, igazából autós világ így nagyon-nagyon leválik a világ többi részéről.
1: A mainstream általunk ismert folyamatokat, azokat teljesen maguktól távol tartják.
2: Abszolút, és tényleg az van, hogy mondjuk még már Afrikában kezdenek elterjedni a kínai autók, meg Közel-Keleten, meg Oroszország, meg mindenhol. Addig nyilvánvalóan Amerika az egy nagyon speciális hely maradt, Észak-Amerika.
3: Még mindig a Toyota?
2: Valószínűleg. T-betűs automárkák. Igen. Fontos T-betűs automárkák. Tehát nem mondom, hogy nem volt amerikai gyártó, de nem volt hangsúlyos, és főleg nem volt olyan hangsúlyos, mint két éve, amikor kim voltunk. Hogy egyik oldal ez, másik oldal az.
1: Hát, kezdem kicsit sajnálni, hogy ez a párizsi autószalon az egyetlen olyan, amiről tudunk beszélgetni, mert egyébként szerintem három havonta eljönnél, és így
2: bármi, ezeket bármi igen. Másról is tudunk beszélgetni. Tehát...
3: Ennyit a Nordschleife-ről.
2: Nem baj.
3: Igen. Na mindegy, ezt majd bepótoljuk.
1: Nagyon köszönjük, nagyon élveztem, és nagyon sok hasznos információt kaptunk tőled erről a párizsi autószalonról, úgyhogy gyere máskor is.
2: Én köszönöm.
1: Szeretném megköszönni Ákosnak, hogy itt volt velünk, és hát nyilván szeretném a kollégáimnak is megköszönni, Bencének.
3: Mi is köszönjük neked,
1: Robinak. Lászlán.

0: itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, önök a Trend FM friss híreit hallják a hírszerkesztőtől, Kovács Gergőtől. Még nem konkretizálódott az energetikai tűzszünet, erről a Kreml szóvivője beszélt. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai rendezésről diszkrét üzemmódban folynak a tárgyalások, mint ahogy az is, hogy az ügyben egyelőre nem szerepelnek napirenden egyeztetett találkozók. Közel 3 éves csúcsra emelkedett a 30 éves jelzálog hitelek kamata az Egyesült Államokban. A múlt héten az előző heti 7,49%-ról 7,5%-ra 2023. novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett. A múlt heti volt sorban a 8. emelkedés. Egy évvel korábban 6,42%-on állt a 30 éves lejáratú fix kamatozású jelzálog hitelek átlagos kamata. A jelzálog hitel igénylések száma heti szinten sorban a 6. héten 2,7%-kal zsugorodott az előző heti 4,2%-os visszaesést követően. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba. Ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt válthatnak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Az üzem évente több mint 40 ezer tonna a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 ezer tonna maradék hulladékot. $270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen, ezt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be. Kapitány István szerint a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lemondott a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának elnöke. Nagy László elmondta, hogy büszke a hatóság munkájára, de a kormány által tervezett változtatások mellett már nem tudna felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. A kormány szeptember végére készítette el egy jelentést a hatóság felszámolásával kapcsolatban, amely alapján azt tervezik, hogy január 1-jével megszűnne, mint önálló szervezet, és a kormány alá rendelve működne. Nagy László szerint a jelentéssel kapcsolatban a kormány nem egyeztetett az STFH-val, mindenről csak a sajtóból értesült. Megnevezte két alelnökét, Paják Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság múlt héten kinevezett új elnöke. Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel, és azt is elárulta, hogy az elnöki kabinetjét Kövesdi Veronika vezeti majd. Majd jelezte, hogy a kabinet többi tagját is hamarosan bemutatja.
0: Tőzsdehírek.
1: Egy órával tőzsdezárás előtt 3,1%-ot emelkedik a Bux Index 143.952 ponton, A budapesti értéktőzsde parkettjén a részvénypiac forgalma 18 milliárd forintot is átlépte. A vezető papírok közül a MOL 1,8%-os erősödés mellett 4.988 forinton, az OTP 1,6%-os mínuszban 41.720 forinton, a Richter árfolyama pedig már közelít a 3%-os erősödéshez, 12.610 forinton a papír, a Magyar Telekom pedig 2%-ot megy fölfelé, 2.654 forintra. A Rába 1,1%-os mínuszban, az Opus 2,5%-ot szakadt be, a 4iG pedig szintén 2,5%-os mínuszban. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, ahol fél órája már tart a kereskedés. Itt jobbára mínuszokat látunk, a Dow Jones indexe 3,1%-os mínuszban, pár pontos mínuszban az S&P 500-as mutató, és 7,1%-ot megy lefelé a Nasdaq kompozit mutatója. Nyugat-Európában a főbb bőrzéken pedig vegyes a hangulat, hiszen a madridi IBEX is átfordult a negatív tartományba pár ponttal, a milánói bőrze 4,1%-ot megy lefelé, egyedül a párizsi CAC-on emelkedik 6,1%-ot, csak úgy, mint a frankfurti DAX index, és 4,1%-os pluszban a londoni mutató. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 50 fillért, 1 amerikai dollárért pedig 327 forint 40 fillért kérnek. A kőolaj világpiaci áraira, ha tekintünk, most a Brent visszaszágódott, visszatért a 106 dolláros jegyzésára, 1,3%-ot drágul a VTI, az észak-amerikai könnyolaj pár centet ment fölfelé 95 dollár 40 centig.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntjük a Partcafé nézőit és hallgatóit. Immár a 41. műsorunkat és adásukat csináljuk, műsorvezető társam Prinzinger Péterrel.
2: Az én műsorvezető társam pedig Marsal Szilvia, és itt van vendégünk Szilasi László, akit már ismerhetnek a Partcafé követői, nézői, hallgatói, volt már a Laci a műsorban. Vele is munkatársak vagyunk, ugyanúgy, ahogy Szentpéteri Ildikóval, és egy nagyon érdekes, nemrégiben megvalósult turisztikai relevanciával bíró fejlesztésről fogunk beszélgetni. Szia Laci, köszönjük szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm szépen.
1: Én azért egy picit visszamennék az időbe, és azok a hallgatók, akik nem voltak veletek, amikor Laci itt volt velünk, akkor egy kicsit elevenítsük föl, hogy mit kell róla tudni, mit szóltok hozzá, nem?
2: Szuper.
1: Laci, mit kell róla tudni?
2: Hát a standard kérdésünk az ugye ilyenkor azt szokott lenni, hogy mi a kötődésed a Balatonhoz. Ezt a korábbi adásban valószínűleg elmondtad, de akik nem hallották, azok hadd hallgassák meg még egyszer. Aztán majd mi is méltatjuk az ő nagyságát.
3: A kötődésem az kettős. Egyrészt ugye dolgozom a Balaton Bike 365 projektben szakmai vezetőként, másrészt pedig Balatonon érdekélem az életemnek egy mondjuk úgy jelentős részét.
1: Melyik részen?
3: Balatoni gyaralóként, Balaton udvari és környéke.
2: Most már hagyd találjam ki, biciklizel is a Balaton
3: és
2: körül
3: időnként. És non-stop a Balatonnál biciklizünk, igen.
1: És hogy került az életedbe a kerékpár, a bicikli?
3: Ó, hát az kicsi gyerekkorban.
1: Nagyon visszamentem az időben?
3: Igen, azt szerintem ezen ne untassuk, de nagyon régóta benne van.
2: Azoknak, akik nem találkoztak még azzal a névvel, hogy Szilasi László, azért mondjuk el, hogy a Lacit többnyire a magyar kerékpáros szakmában arról ismerik a legtöbben, hogy ő a Tour d'Hongrie Magyar Országúti Kerékpáros Körversenynek a versenyigazgatója, most már nem tudom hány éve, elég régóta, illetve más versenyeknek a szervezője, versenyigazgatója is szokott lenni rendszeresen, majd a műsor vége felé el is árulunk egy leendő versenykoncepciót, amin az utóbbi időben elkezdtünk egy kicsit gondolkozni.
1: Az, hogy valaki versenyigazgató, és kérdezem most megint mind a kettőtöktől, az milyen múltat feltételez, illetve a hobbi kerékpározásból hogyan jut el az ember odáig, hogy egy nagyon komoly profi kerékpáros versenyt igazgasson, és ehhez jogosultsága is legyen?
3: Hát itt fontos tisztázni, hogy az igazgató szó az itt kifejezetten sportszakmai dolgot jelent, tehát semmi adminisztráció és nulla pénzügy. Tehát igazgatóként például nem tudom megmondani, hogy mi mennyibe kerül ezen a versenyen, nem is a feladatom ez. Tehát én csak a sportszakmai dolgokkal foglalkozok, útvonaltervezés, biztonságtervezés, csapatok meghívása, stb. Hát mi kell ehhez? Ezek végig kell járni egy ranglétrát, tehát én sem úgy kezdtem, hogy versenyigazgató voltam, hanem úgy, hogy kordont pakoltam egy hétig az esőben. És talán annyi, hogy az átlagosnál sokkal jobban érdekelt ez a dolog, tehát elkezdtem magam fejleszteni, meg ezzel foglalkozni, meg ezután olvasni, meg más versenyekre járni, tanulni, dolgozni, stb. Egyébként nincs ilyen pecsét, vagy nincs ilyen jogosítvány, hogy versenyigazgató, tehát ilyen képesítést hivatalosan egyébként nem lehet szerezni. Van egy-két olyan nemzetközi licensz, ami kell hozzá, de azok amúgy viszonylag könnyen megszerezhetők. Magát, ezt a pozíciót, ezt inkább a szakmai elfogadottság és elismertség alapján lehet megkapni, és a nemzetközi kapcsolatrendszer alapján, amit nagyon-nagyon jelentős egy ilyen versenynél.
2: A nézők, illetve a hallgatók kedvéért mondom, hogy ők akkor látják a versenyigazgatót, önök akkor látják a versenyigazgatót, amikor az úgynevezett lassú rajt során a piros versenyigazgatói autó tetején kihajolva derékig egy zászlót meglenget, ezzel elrajtoltatja a mezőnyt, tehát általában a hétköznapi emberek, ez az a pillanat, amikor úgymond találkoznak a versenyigazgatóval, de hát a tevékenység az sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb.
1: Igen, ezt volt szerencsém nekem is tapasztalni és méltatni a Lacinak az érdemeit 2 évvel ezelőtt, hogy elképesztő volt, hogy ráadásul volt egy szituáció, egy helyzet, ugye, amikor ott ütköztek a kerékpárosok, és úgy egy pillanat alatt kellett lekezelni és átlátni és intézkedni.
2: És jó döntéseket hozni. Ha már egyszer itt ebbe elindultunk ebbe a versenyigazgatós meg Tour d'Hongrie irányba, akkor az azt állapítsuk meg, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, mindig szokott lenni a Tour d'Hongrie-nak egy úgynevezett balatoni szakasza. Tehát az 5 napos, 5 szakaszos versenyből egy szakasz valahonnan a Balaton környékéről indul, és valahol a Balaton környékén van a cél a befutó. Ehhez is van némi köze Szilassi Lászlónak, aki tervezi az útvonalat, úgyhogy ezúton is köszönjük a balatoni városok nevében. Forduljunk szerintem akkor rá a mai beszélgetésnek a tulajdonképpeni témájára, és ezt hadd vezessem föl azzal a gondolattal, amit mostanában viszonylag gyakran lehet hallani, illetve gyakran lehet olvasni a balatoni turisztikai kínálattal kapcsolatban. Sokan mondják, sokan írják le azt, hogy szükség van nagy attrakciókra, új attrakciókra a Balaton környékén, és ugye az attrakció az itt nem cirkuszi produkciót jelent, hanem olyan helyet, olyan szolgáltató egységet, ami alkalmas arra, hogy a vendégeket messziről megszólítsa, odavonza, alkalmas arra, hogy a vendégek legalább néhány órát, vagy egy fél napot, vagy egy napot ott eltöltsenek, valamilyen értelmes, izgalmas élményben legyen részük, és ezáltal vendégforgalmat és nyilván ennek köszönhetően költést generál magának az objektumnak, magának a szolgáltató egységnek, meg a környezetében lévő más turisztikai vonzerőknek is. Akkor most már áruljuk el, hogy mi ez a nemrégiben Balatonfüreden létrejött attrakció.
1: Hát ez egy pumpapálya, és ne én áruljam el, hanem inkább Lacit kérdezzük meg, hogy mit kell tudni róla. Annyit biztosan tudunk, hogy 800 négyzetméteres, és egy kicsit definiáljuk majd a pumpapálya fogalmát.
2: Addig, amíg a Laci kortyol egyet, addig mondom, hogy egy pumpapálya, meg a körülötte lévő szolgáltatások, amikről ma beszélgetni fogunk, ami nemrég került átadásra, mondjuk még egyszer, Balatonfüreden.
3: Igen, ezt nem egy pumpapályának, hanem egy bringaparknak nevezném.
2: Tessék.
3: Ez több, mint egy pumpapálya.
2: Mihálovics, hogy örülne most, hogy a definíciókat rakjuk a helyére?
3: És pontosan ebben is más, mint a legtöbb csak pumpapálya, hogy itt próbáltunk egy olyan parkot létrehozni, aminek a pumpapálya egy nagyon fontos és központi eleme, de nem csak erről szól, hanem emellé vagy e köré építettünk további pályaelemeket, amiket összehangoltan kell használni, és ezek a pályaelemek, illetve ezeknek a használata kiegészítik egymást. Tehát egy olyan technikai parkot építettünk, ahol a gyerekek kicsi kortól kezdve meg tudják tanulni azt, hogy hogy kell nagyon jól biciklizni, nagyon helyesen, nagyon technikásan biciklizni. Ebből a pumpapálya csak egy szelet.
1: Mik ezek a kiegészítő elemek? Azt mondtad, hogy technikai fejlesztésre szolgál, de mit, hogy képzeljük el?

0: baknak tapasztalt a baknak szól, és mindene nagyobb. Nagyobb a kanyarív, nagyobb az ugrató, nagyobb a minden.
1: Azoknak a nézőknek és hallgatóknak, akik nem ismerik esetleg a pumpapálya kifejezést, áruljuk el, hogy magyarra lefordítva ez egy hullámpálya, egy aszfaltozott burkolatú hullámpálya, amiben, ahogy Laci említette, kanyarok meg eldobók vannak.
2: Speciális technika van, ugye?
0: Az a lényege, hogy nem kell rajta tekerni. Tehát onnantól, hogy lendületet veszel, hogy ezt a pumpáló mozgást csinálod a hullámokon, akkor tulajdonképpen a pálya vezet téged, még gyorsulni is tudsz benne, és nem kell tekerned a biciklit.
2: De ez most nagyon népszerű, ahogy én látom a fiatalok, a gyerekek
0: 70 körében. 70-valahány pályánál járunk Magyarországon, ilyen pumpapályából. Most ez önmagában egy jó dolog, és akkor ezt egészítettük ki azzal, hogy e körül építettünk egy majdnem 1 kilométeres úgynevezett flow trailt, ami olyan, mint egy döngölt erdei pálya, ahol szintén különböző technikai dolgokat lehet gyakorolni. Itt is megvan, hogy miért akkor az az ugrató, miért olyan az a kanyar, miért az az ugrató követi a másikat, stb. Stb. De azért 1 kilométeren már el is lehet úgymond fáradni, tehát ha abból mondjuk 10 kört megy egy gyerek, az már egy rendes edzésnek is felfogható. Emellé raktunk még egy úgynevezett dirt jump pályát, amin 2 nagy ugrató van, és az kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudnak repülni, úgymond a levegőben a gyerekek, tehát hogyan tanulják meg azt, hogy egy úgynevezett ilyen asztalos ugratón, vagy az asztalra, vagy az asztalt átrepülve az ugrató másik felére érkezzenek. És van még egy futókörünk is, egy rekordtán futókörünk is, ami a kerékpár mellé egyébként főleg a téli időszakban kifejezetten jó kiegészítés, és van egy körülbelül 300 méteres aszfaltos körünk is, ahol pedig a gyorsasági részeket lehet jól gyakorolni. Most ezeknek az összehangolása, és ezeknek a váltakozása és mixelése ad ki egy olyan környezetet, ahol kerítésen belül, autóforgalom és egyéb probléma nélkül oda tudnak jönni a családok, le tudnak ülni, van hozzá infrastruktúránk, parkolónk, öltözőnk, vécénk, zuhanyzónk, stb. És ott el tudják tölteni az időt, akár úgy, hogy a parkot, mint egy közpark látogatják, és saját maguk bicikliznek ott benne, vagy akár úgy, hogy a vezetett és meghirdetett edzésekre jönnek el.
1: Esetleg még azt érdemes tudni erről az egész objektumról, hogy azokon az elemeken kívül, amiket most a Laci elmondott, azokon kívül műanyag sípálya, futókör, büfé, kávézó, kiszolgáló létesítmények is vannak. Tehát innentől kezdve válik a dolog a sportattrakció mellett, vagy azon túlmutató módon turisztikai vonzerővé, hogy egy családnak, egy baráti társaságnak, ahogy az előbb említettem, egy több órára, egy fél napra, de akár egy egész napra az értelmes kikapcsolódás infrastruktúráját kínálja.
2: Ilyen jellegű intézmény vagy park nem volt Balatonfüreden idáig? Ez unikumnak számít, vagy a környéken?
0: Nem csak Balatonfüreden nem volt. Tehát itt ez, én azt mondom, hogy országos szinten szinte egyedülálló. Ugye létezik egy-két bringapark, de az első sorban a lejtőzésről, a downhillről szól. Például nem messze Eplényben is van egy ilyen, ahol felvonóval felmennek az emberek, majd az erdei pályákon lejönnek. De ott csak lefele jössz. Van ilyen például Szilvásváradon is. Itt a pumpapálya építések, azok úgy zajlottak az elmúlt 10-12 évben, hogy pályáztak az önkormányzatok vagy a sportegyesületek, és odajött a betonozó, megépítette ezt a betonos pályát.
1: Ahol az önkormányzat felajánlotta a telket.
0: De itt a sztorinak vége volt, és mi annyival gondoltuk ezt tovább, és abban volt iszonyatosan jó partner a füredi önkormányzat, hogy ezt az egészet hogyan tegyük koncepcióba, és hogyan építsünk ebből parkot. Ehhez kellett nyilván egy megfelelő nagyméretű terület, infrastruktúra, háttér, stb. Tehát itt mi a pumpapályát, azt csak egy elemként használtuk arra, hogy e köré építsünk egy még sokkal bővebb infrastruktúrát, és legyen egy igazi családi bringapark.
1: Szerintem most egy picit térjünk rá arra, hogy ez valójában kiknek szól. Kinek jó, hogy ez a létesítmény ott meg tudott valósulni? Ki mindenkinek?
0: Hát az egyesületi oldalról, tehát a sportegyesületi oldalról mi alapvetően a gyerekekre lövünk. Tehát azt szeretnénk, hogyha gyerekek minél többen járnának hozzánk, egészen már 4 éves kortól, ők megtanulnának először is jól biciklizni, és utána 8-10 éves kortól pedig el tudnák kezdeni ezt kicsit specializáltabban csinálni, például úgy, hogy belekezdenek a kerékpársportba, mint versenysportba. De maga a park egyébként az egy kormentes vagy kortalan park, tehát a 2 éves gyerek is ki tud jönni a futó

0: biciklivel, és a 80 éves nagypapa is ki tud jönni az elektromos biciklivel, mert mindenkit fejleszt a park. Tehát ezeket a pályákat úgy alakítottuk ki, hogy nem túl nehezek, tehát végig csinálhatóak egy alap kerékpáros tudás esetén is, és hogyha ezeket a pályákat gyakran, vagy többet, vagy sokat használjuk, akkor ez ad egy biztonságos kerékpározási tudást, amit utána parkon kívül is használni tudunk.
1: Amiről egyébként ezzel kapcsolatban be tudunk számolni, és itt nem kell szerénykedni, gyakorlatilag aki ott megáll, annak a gyerekét vagy az unokáját néhány óráig onnan elrángatni nem lehet. Tehát a gyerekek rögtön rákapnak a dolognak az ízére, és nagyon jól érzik magukat ezen a helyen. Oké, ők akkor mondjuk azt azért, hogy ők akkor körülbelül a helyiek, a helybeliek, vagy a környékbeliek, ugye? Hogy jól mondod.
0: Hát a napi látogatók a környékbeliekből származnak leginkább, igen.
1: Oké, miért jó ez egy valahonnan messzebbről érkező bringásnak, vagy családnak?
0: Hát egyrészt azért, mert mondom, ilyen komplex parkot nem talál máshol, másrészt ugye ez egy nyaraló desztináció, tehát ha azt feltételezzük, hogy Balatonfüred lakossága a nyári időszakban duplájára vagy triplájára bővül, és ezek az emberek egyébként szoktak biciklizni akkor is, amikor nem Balatonfüreden vannak, és szeretnének biciklizni, akkor ezt a parkot közparkszerűen, ingyenesen használni tudják.
1: Tehát egy kiegészítő eleme a balatonfüredi turisztikai kínálatnak.
2: És bocsánat, olyanra is van lehetőség ugyanezen körnek, hogyha nem állandóan, hanem egyszeri alkalommal szeretném mondjuk a hétvégén levinni hozzátok az adott gyerekét, vagy gyereket, hogy egy kicsit biciklizzen, hogy megnézze, hogy milyen technikák vannak, milyen technikai sport, ez is miből lesz a cserebogár, tehát, hogy...
0: Abszolút, az első edzés az ingyenes. Uh-huh. Egyébként havidíjas rendszerben működik a klub, egy nem túl magas havidíjért, de a próba az ingyenes, be kell jelentkezni. Aha. Az elérhetőségeinkre, az Egyesület elérhetőségén, és ott az edző egy rövid felmérés után, hogy hány éves vagy, milyen biciklid van, stb. Ott elmondja, hogy melyik csoportba tud bekapcsolódni. Uh-huh. Több csoportunk van egyébként, kor és tudásszint szerint, és igen, abszolút lehetünk. Tehát ha valaki mondjuk Miskolcról egy hétvégét eltölt Balatonfüreden, és eszébe jut, hogy egyébként szívesen kipróbáltatná a gyerekkel egy picit komolyabban a kerékpározást, akkor welcome.
2: Hamarosan folytatni fogjuk, mert vannak kérdéseink hozzád Péterrel, de most muszáj, hogy elmenjünk egy kis szünetre, mert hogy jönnek a hírek meg a reklámok, úgyhogy ne menjenek sehova, jövünk vissza a Partkafé 41. adásával.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2.
0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
2: A tematikus hét támogatója a Digifol intelligens fólia. Belátásvédelem, hőszigetelés és elegancia. Utólag is bármilyen üvegfelületre.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privátszféra gombnyomásra. Digifol.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél öt van, jó napot kívánok, a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, úgyhogy a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították. Megerősítette a bolgár kormányfő, hogy néhány napja tűzütött ki a bulgáriai Starlink létesítménynél. Rumán Radev részleteket azonban nem közölt, tekintettel a folyamatban lévő nyomozásra. Normalizálódott a helyzet a belső üzemanyagpiacon, az orosz miniszterelnök helyettes szerint. Közölte, hogy több olajfinomító is újraindította a termelést a javítások után, és hogy az ilyen üzemek fokozott védelemben részesülnek, aminek következtében sikerült csökkenteni a dróntámadások okozta károkat. Szerinte az orosz dízelexport újraindítása lehetővé teszi a kőolajfinomítás és a költségvetési bevételek növelését, valamint befektetési lehetőségeket teremt. Kockázatos döntésnek nevezte az olasz kormányfő az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva bevételhez jut a háború finanszírozására, és ezzel egyidejűleg gyengül az Oroszországra kivetett szankciók hatékonysága is. Az Egyesült Államok és Oroszország múlt héten állapodott meg arról, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba, ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt váltanak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Az üzem évente több mint 40 ezer tonna a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 ezer tonna maradék hulladékot.
0: Tőzsde hírek.
5: Fél órával vagyunk tőzsdezárás előtt, 4%-os erősödésben a BUX a budapesti értéktőzsdén 144.079 ponton, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 20 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,8%-os pluszban 4.988 forinton, az OTP 1,5%-ot csökken 41.760 forintig, míg a Richter árfolyama majd mintegy 3%-ot rallizik 12.610 forintra. A Magyar Telekom sem teljesít rosszul, 2%-os pluszban 2650 forinton. De nézzük, hogy teljesítenek a nyugat-európai tőzsdék, ahol vegyes képet kapunk. A londoni FTSE 0,2%-ot emelkedik, viszont 0,2%-os mínuszban a madridi IBEX, 0,6%-ot megy lefelé a milánói mutató, a párizsi börze 0,4%-os pluszban, 0,3%-ot korrigál felfelé a német DAX index. Gyengül a forint, 1 euróért 364 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért pedig 327 forint 20 fillért, 1 svájci frankért 390 forint 40 fillért kell adni, 1 angol fontért pedig 431 forintot. 1,1126 az euró dollárral szembeni árfolyama. Kőolaj fronton nincs nagy változás, gyakorlatilag a VTI, az észak-amerikai könnyolaj változatlanul 95 dollár 40 cent, viszont itt a 106 dolláros szinthez képest lejjebb jött a Brent, 105 dollár 80 centig, az orosz típusú Ural kőolaj pedig 118 dollár 10 cent, a holland tőzsdén jegyzett gázára 1,5%-ot megy lefelé, gyakorlatilag 1 megawatt energiáért 85 euró 90 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva várom Önöket, most zenével megyünk tovább, majd hallgassák meg itt a Trend FM-en, hiszen a Part Café fog most menni.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Ez itt változatlanul a Partcafé, a Balaton hangja. A vendégünk továbbra is Szilasi László, a Balaton Bike 365 program szakmai vezetője, illetve a Balaton Föredi Sport Klub Sportegyesület kerékpáros szakosztályának az elnöke, és akkor innen is szeretném tovább fűzni a beszélgetést, hogy említetted az előző műsor részben, hogy egy klub keretei között történnek a foglalkozások. Ez mi ez a klub? Ez új, vagy korábbi, amiben most leeltetek életet? Hogy kell elképzelni?
2: Ez a maga a klub ugye nem új, a Balatonfüredi Sportklub nagyon-nagyon régóta létezik. Maga a kerékpáros szakosztály viszont vadonatúj, ezt most 2026-ban hoztuk létre. Mondjuk úgy, hogy a pálya átadásával, vagy a pálya megnyitójával egy időpontban, és ennek az a lényege, hogy ez a szakosztály, ez a Magyar Kerékpáros Szövetség alá tartozik, tehát a hivatalos tagegyesületnek fel lett véve. Innentől kezdve minden olyan licensz, intézkedés, jogosultság, ami ebben a rendszerben megvan, az nekünk is megvan. És arra szolgál a klub, hogy a gyerekek, akik szeretnének jól megtanulni bringázni, azok vezetett edzések keretein belül edzővel végezzék ezt. Két kiváló edzőnk van egyébként, Kenyeres Ábel és Borbély Ferenc jelen pillanatban. Mindketten nagyon régóta a sportágban dolgoznak. És tehát nem úgy van, hogy oda jön a gyerek, és akkor csinálja, amit akarsz, hanem úgy van, hogy időpontra jön oda a gyerek, ahol egy edző elmondja, hogy mit kell csinálnod, és hogyan kell csinálnod.
1: Ez azt is jelenti, hogy ez az objektum, vagy ez a park, ez akár közép-hosszú távon tehetségkutató versenyek, gyerekversenyek, vagy akár MKS versenyek megrendezésére is alkalmas?
2: Hát nem is, hogy közép-hosszú távon, hanem rövid távon is. Tehát maga a park az infrastruktúrálisan most is alkalmas erre. Ugye most nemrégiben nyitottunk szeptember 8-án, tehát itt már a téli szezonban nem raktunk bele semmit, illetve ezekre a versenyekre leginkább egy fél évre előre kell jelentkezni. De 2027-ben már szeretnénk ilyen versenyt. Maga a pumpapálya is alkalmas, úgy lett megépítve, vagy alkalmas pumpapálya versenyre. Illetve a parkban lehet egyéb, például gyereknapi versenyt rendezni, vagy Mikulás kupát rendezni, vagy ilyesmit. Tehát egy abszolút igen szeretnénk.
3: Ez majd egyébként benne van a ti terveitek között
2: igen,
3: is?
2: Igen. Hát adja magát, mert onnan lesz gyerek a klubban is, hogyha van esemény. Tehát ugye nagyon sokan vannak, akik például nincsenek azzal tisztában, hogy gyerekük mennyire biciklizik jól vagy nem jól. Ezt úgy tudják fölmérni, hogyha elhozzák egy eseményre, és mondjuk azt látják, meglepődnek, hogy hoppá, nem is ment rosszul a gyerek. Meg sokszor a gyerek is meglepődik, hogy nem is ment rosszul a gyerek. Ezt idéznék egyet, ha megengedtek, a Walter Attilának az apukáját, a Walter Tibit, aki úgy igazolta le a saját klubjába a gyerekeket, hogy többször elment kerékpáros maratonokra, és azt mondta, hogy aki a kékestetői felfelé nőtt tornacipőbe megelőzte, azt leigazolta. Hát ugye ez volt a szűrés, mert hogy az embereknek a nagyon nagy része az tud gyorsan biciklizni, csak nem tud róla, hogy tud gyorsan biciklizni. Tehát ez nem kellene az események.
1: Gondolom föltűnik a hallgatóknak és a nézőknek, hogy a Lacit szinte lehetetlen kizökkenteni ebből a kerékpár sportos logikából. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ezt az ásványvizes palackot a kezébe adjuk, holnap reggelre kerékpár versenyt csinál belőle. Én mégis most próbálom eltántorítani erről a vonalról, és a dolognak a turisztikai vonatkozásait keresgélni. Nem véletlenül kérdeztem az előbb a versenyhelyszín témát, mert ez akkor azt jelenti, hogy ha a versenyrendszerben ez egy pálya, egy versenyhelyszínként részt vesz, akkor oda az ország más tájáról is érkeznek ugye versenyzők. Magyarul Balatonfürednek a marketingéhez hozzájárul ez a létesítmény azzal, hogy a Miskolcról, Szegedről, Sopronból, bárhonnan az ország bármely részéből érkező gyerekek és az ő szüleik meg az edzőik, akik elhozzák őket, azok látják, hogy Balatonfürednek bizony ilyen létesítménye van. És fordítva is igaz, közben hadd hívjam fel a figyelmet arra a mezre, amivel Laci mai napra öltözött, ez a Balatonfüredi Sportklubnak a logóját viseli, és ide a karjára, ha oldalra ránézek, látom azon odaírva, hogy balatonbringasuli.hu, balatonbringasuli.hu, így kell keresni, mert amikor majd ennek a klubnak a versenyzői a magyar versenyrendszer egyéb helyszínein lebonyolításra kerülő versenyekre mennek, és remélhetőleg majd ott eredményeket érnek el, akkor Balatonfüredi mezben fogják a dobogón magasra emelni a trófeát, amit kaptak. Tehát ez meg a másik irányba marketing a Balatonnak, és Balatonfürednek, és természetesen a klubnak. És akkor az utolsó, ez viszont nem én beszélek tovább, hanem kérdezek. Ami nekem még feltűnt, amikor ott voltam, az a parkoló. Ha jól emlékszem, ráadásul ingyenes parkoló. Tehát ha mondjuk az a kérdés merül föl, hogy lehet-e onnan túrázni, onnan kiindulva a kerékpártúrát tenni, arra mit válaszolsz?
2: Hát azt válaszolom, hogy nagyon várunk mindenkit, ugyanis ez az egész létesítmény nem csak arra épült, hogy a klub működjön ott, hanem arra, hogy egy kerékpáros bázis legyen. Tehát igen, oda lehet jönni, meg lehet állni ingyenesen, ami azért Balatonfüreden ritka, nagy mint ajándék. A Fehér Holló. A Balatonbike 365-ös útvonal hálózat rengeteg útvonala onnan indul, tehát közvetlenül rá tudunk csatlakozni az egész Balaton felvidéki hálózatra, és van mosdó és zuhanyzó is, uh-huh. amiket szintén lehet használni. Tehát azok, akik a klub, vagy akik a pályákat csak rövid ideig, vagy egyáltalán nem szeretnék használni, de onnan akarnak elindulni, bringázni, azokat is várjuk el.
3: Tehát akkor ez egy találkozási pont tulajdonképpen.
1: Most, hogy elképzelem a térképen, ez gyakorlatilag Balatonfürednek ugye az a vége, idézőjebe, ami Tihanyhoz esik közel, és aki nem a balatoni bringakörön akar elindulni ott a rondellás részen Tihany felé, az a parkból Balatonszőlősön keresztül tud bejutni a Balatonfelvidék gyönyörű szép tájaira.
3: Egyébként volt már ilyen megkeresés, hogy ajánljatok útvonalat, és hogy merre menjünk, és biztos ti tudjátok, hogy hol lehet biciklizni itt a környéken?
2: Volt többször is, illetve szeretnénk a jövőben olyanokat is csinálni, hogy olyan group ride-okat szervezni, amik innen indulnak, és ide érkeznek vissza. Tehát van már a jövő évvel kapcsolatban például konkrétan amatőr csapattól olyan megkeresés, akik évente 3-4 mennek el ilyen hosszú hétvégére, és már kaptunk tőlük megkeresést, hogy szívesen csinálnák ezt Balatonfüredről, uh-huh. használhatják az infrastruktúrát, lehet-e nálunk kivetítőn egyébként bent az épületben valamit nézni, uh-huh. hogy lehet akkor ott 14 embernek lezuhanyozni, hány napra hagyhatják ott a parkolóban az autókat, tehát igen, abszolút erre is kész.
1: És
2: kész
1: hol van a közelben szállás?
2: Hát, ez nagyon szerencsés.
1: És ezzel gyakorlatilag mindent lefettünk, ami egy ilyen, ennek az igényekkel rendelkező célcsoportnak a fejében egyáltalán felmerül.
2: Tehát annyi még, bocsánat, hogy ugye 1 kilométeres sugarú körön belül szerintem olyan 5000 szoba van körülbelül a parkhoz. Uh-huh.
1: És azok a szobák ott vannak tavasszal is, meg ősszel is.
2: Tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon jó.
3: Egyébként ez lehet egy mintaprojekt a jövőre nézve?
2: Én annak szánnám, és, uh-huh. és én azt remélem, hogy maga a Magyar Kerékpáros Szövetség is mint a projektnek fogja ezt tekinteni, hiszen az egész sportági struktúra az onnan kéne, hogy induljon, hogy sok kisgyerek legyen, aki jön. És az elkezd biciklizni, és megtanul biciklizni, és majd az egy következő lépés, hogy abból egyébként ki akar versenyző lenni, vagy ki nem akar. De hogy kellene egy tömegnövelés, nagyon-nagyon le vagyunk ebbe maradva, mint uh-huh. kerékpársport, és egy ilyen park, vagy az ilyen parkok ezt nagyon tudják felfelé húzni.
1: Uh-huh. Nem hagyom magam, a turisztikai relevancia környékén kapirgálok csak azért is, mert mondom, mindig visszakanyarodunk a sporthoz. A te fejedben, vagy az elképzelésedben létezik az a szituáció, hogy megérkezik a 4-5 tagú család a gyerekekkel, idézőjelben beadják az edzésre vagy a foglalkozásra a szülők a gyerekeket, és addig ők leülnek, és ki tudja mióta először másfél órát beszélgetnek egy jó kávézás közben, vagy éppen elmennek futni, vagy a maguknak tetsző sportot gyakorolni, amíg valaki foglalkozik az ő gyerekükkel, utána ott esznek valamit a büfében, és mondjuk 3-4-4-5 óra tartózkodás után hazamennek. Ez egy Én képzelem csak el, vagy ez így meg tud valósulni?
2: Hát ez olyan konkrétan meg tud valósulni, hogy van olyan Balatonfüreden élő család, aki ezt heti 3-szor csinálja. Tehát oda hozzák a gyereket, leadják, uh-huh. és anyuka apuka addig elmegy biciklizni a kijelölt útvonalakon.
3: Aha, tehát rátok épül a...
2: Természetesen, de ebben nincs itt semmi gond. Tehát, hogy uh-huh. ez nem egy... Nem meghekkelés a rendszerek, hanem a rendszer kész erre, uh-huh. és várja azt, hogy minél több ilyen legyen.
3: Én nem véletlenül kérdeztem, hogy mintaprojektként ez így a Balaton környékén a továbbiakban működhet-e, illetve van-e erre a fejetekbe terv a jövőre vonatkozóan, hogyha ez itt jól bevál, akkor tovább. Provokáló kérdés volt nyilván.
1: Csak, bocs, egy picit hagyni csak egy zárójelet. Nem olyan régen a Lacival, mi sokat beszélgettünk, uh-huh. sokat tervezgetünk közösen, és egyszer erről beszélgetünk, hogy lehet, hogy most nem kéne valami újba belevágni, hanem azokat a dolgainkat, amik vannak, azoknak a működését kéne egy kicsit stabilizálni. Tehát én most őszintén veszok, nekem nincs a fejemben olyan, hogy egy ilyet csináljunk valahol máshol, de hogyha jól fog működni, akkor tulajdonképpen el lehet rajta gondolkozni. Szerinted az ilyen irányú igény az honnan fog jönni, ha jön? Szerintem egy polgármestertől.
2: Hát egyrészt, másrészt meg azért jó, amit kérdezel, mert ugye azért az, hogy ott van ez a vízfelület a két part között, az egy elég nagy megakasztó tényező. Tehát a másik oldalon nem jönnek át az emberek.
1: Miközben Zamárdiban van egy hasonló pumpapálya. Nincs körülötte mindaz, de a pumpapálya az szuper.
2: Tehát, hogy a válaszom az, hogy a másik oldalra nagyon elférne egy ilyen.
3: És akkor már találtunk egy helyszínt is.
1: A legendásan úgymond lapos, tudom, hogy szakszerűtlen kifejezés, a legendásan lapos déli parton egy kis hullámpálya.
3: Visszatérve az attrakciókhoz, hogy, és akkor ezt kérdezem mind a kettőtöktől, hogy ebben látjátok a jövőre nézve a megoldást, vagy ez lehet egy olyan motiváció a Balatonhoz látogatók számára, amiből aztán építkezni lehet?
1: Ez lehet önálló vonzerő?
3: Igen.
1: Tehát lesz, aki csak ezért, vagy főképpen ezért jön?
2: Hát az biztos, hogy itt a nulla forintos költség az egy nagyon erős tényező. Tehát, hogy itt azért aki itt beül a kocsiba, mondjuk mint egy Székesfehérvárról és odagurul, ami nem, vagy akár Budapestről, és az, hogy itt egész nap el tud lenni a gyerek is, ő is, a többi, és mindez nem került pénzre, szerintem ez egy nagyon-nagyon erős dolog.
1: Ha már pénz, ugye Mihálovics András végül is egy gazdasági újságíró a munkatársunk, aki igazoltan távol van, biztos megkérdezné, kérdezzük meg mi is, ez az egész mennyiből jött ki kb.? A beruházásnak az értéke az mekkora volt?
2: Hát itt ugye több beruházás volt.
1: Tehát több ütem volt, ugye?
2: Több ütem volt, és több beruházás. Van maga az épület, a fogadóépület, vagy klubépület, ami ugye 170 négyzetméter, ez egy új építésű, nagyon modern épület. Ebben mi egyébként nem vettünk részt, tehát ennek a pontos költségeit én nem ismerem, ez egy adottság volt a területen. Azok a pályák, amiket már a mi felügyeletünk vagy fennhatóságunk alatt építettünk, az összesen volt 70-75 millió forint körülbelül. Tehát nem egy
1: milliárdos dologra kell gondolni. Nem. Kicsi pénzből is lehet jót csinálni. Viszonylag kicsiba.
3: Azért szeretném megkérdezni tőled, vagy hogy mondjuk el még egyszer, hogy azok, akiket érdekel a pálya, a klub, a szakosztály, hol tudnak jelentkezni, és hol tudnak utána nézni az információknak?
2: Igen, Balaton Bringa Suli néven futunk, a honlap cím is ez, és a social media oldalakon is ez a név. A honlapunkon van egy interaktív térkép, amin látszik az összes pálya képekkel, videókkal, tehát ott meg lehet nézni, olyan, mint egy sípálya térkép, hogy melyik pálya mit tud és mit lehet rajta csinálni. Van egy edzésrend, hogy melyik nap milyen foglalkozások hány éveseknek vannak, természetesen van rajta bemutatkozás is, és ott van az elérhetőség, hogy hogyan lehet jelentkezni. De nem bonyolítjuk túl.
1: És akkor, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy az edzések alkalmával csak azok lehetnek fönn a pályán, akik részt vesznek az edzésen, ezen kívül pedig bárki, mint egy közparkot ingyenesen tudja használni.
2: Pontosan így van, tehát az önkormányzattal az a megállapodásunk, hogy az edzések idejeire blokkolhatunk pályarészeket. Nem blokkoljuk le az egészet, mert úgysem tudunk egyszerre minden pályán menni, tehát blokkolhatunk pályarészeket, ezen kívül pedig bárki szabadon használhatja a pályákat.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, nem véletlenül tereltem idefele a beszélgetést, mert hogy eljött az utolsó programelemünk, úgyhogy szerintem ajánljunk jó programokat az október 15-18-ai végére.
1: Így is van. Hát akkor most egy picit, nem nagyon, de egy picit a kerékpározástól eltávolodva, mondjuk azt, hogy akár kerékpárral is megérkezhet, aki szereti a jó borokat, egy hangulatos őszi balatoni programra, a Nive egy völgybe. Október 17-én szombaton a Dobosi Birtokközpontba kell menni, Szent Antalfára, ott rendezik meg a Nive egy völgyi borpikniket, a sokadik, nem tudom, hanyadik Nive egy völgyi borpikniket. Délelőtt Szik Mátyás bajnok, szomelier bajnok mesterkurzusa várja a borkedvelőket, délután pedig sétáló borkóstolón lehet részt venni. A poharak mellé őszi ízek, és természetesen az ismert Creative Kitchen food truck is megérkezik. A program 11 órától kezdődik, és körülbelül este 6-ig fog tartani.
3: És még mindig maradunk október 17-én, ugyanis ugyanezen a szombaton Vonyarcvashegyen a Zenit Balaton étterem panoráma teraszán várják a vendégeket balatoni borokkal és pezsgőkkel. 5 balatoni borászat tételeit is végig lehet kóstolni, mellé pedig finom gasztro élmények és élő zene is társul. A hangulatról a Vagabond Trio és Németh Norbert harmonikás gondoskodik. A rendezvény ingyenesen látogató és kóstoló pohár is lesz a helyszínen.
1: És akkor a hétvége utolsó napjára, vasárnapra egy ajánlat, egy aktív, egy mozgásos program, a dél-balatoni Csillogó Trail, október 18-án vasárnap Köccsén, a Gutmann borpincénél fognak indulni azok, akik vagy futnak, vagy túráznak. A futótávok 500 métertől egészen a félmaratonig, 21 kilométeres távig érhetők el, a túrázók 5 és 10,5 kilométeres útvonalakon fedezhetik fel a dél-balaton őszi tájait és bájait. A pályák 99%-a terepen vezet, szőlőhegyek, szőlődombok és gyönyörű panoráma kíséri a futókat, illetve a túrázókat. A célban pedig mi más is várná őket, mint a jobbnál jobb dél-balatoni borok, a Gutmann borpince vendég szeretetével.
3: Szerintem kimerítettük a mai adásba. Futottunk, bicikliztünk, borosztunk.
1: Hát legalábbis
3: és ettünk,
1: ajánlottuk
3: vagy
1: ezeket.
3: Legalábbis ajánlottuk, igen. És akkor elérkezett a vége.
1: Ennyi fért a mai adásba. Köszönjük szépen Szilasi Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük Balatonfüred városvezetésének, hogy olyan jól állt hozzá ehhez a projekthez, ahogy. Reméljük, hogy sok mindenki fogja örömét lenni benne. Köszönöm Marsal Szilvia kolléganőmnek a mai adást is.
3: Én megköszönöm Prinzinger Péternek a mai adást is.
1: Önöknek a kitüntető figyelmet köszönjük, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Viszontlátásra.
0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol. Digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privátszféra gombnyomásra. Digifol.hu. Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban az M0-as déli szakaszán a De============­ hídon mindkét irányban lezártak a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Szigetszent Miklós, Halászszelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra készüljenek. A 19-es és az 56-os villamos a Gárdonyi tér és a Rudas gyógyfürdő között nem közlekedik, a 41-es villamos pedig terelve az Alkotás utcán átjár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat baleset miatt. A 107-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsórakparton a Láncid felé mindkét irányból. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Bak csomóponti felüljárón, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 17 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM legfrissebb híreit hallják. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján is az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Három milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek, úgyhogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy három nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzés a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, úgyhogy a szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. Az erről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították. Az új vezetés alatt feszesebbé és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése. Ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés mai ülésének kezdetén. A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, saját tőkéje pedig kedvezőbb helyzetbe került, bár továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Varga Mihályt hallják.
11: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamat eredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
10: Megerősítette a bolgár kormányfő, hogy néhány napja tűzütött ki a bulgáriai Starlink létesítménynél. Rumár Radev részleteket azonban nem közölt, tekintettel a folyamatban lévő nyomozásra. Normalizálódott a helyzet a belső üzemanyagpiacon az orosz miniszterelnök helyettes szerint. Közölte, hogy több olajfinomító is újraindította a termelést a javítások után, és hogy az ilyen üzemek fokozott védelemben részesülnek, aminek következtében sikerült csökkenteni a dróntámadások okozta károkat. Szerinte az orosz dízelexport újraindítása lehetővé teszi a kőolajfinomítás és a költségvetési bevételek növelését, valamint befektetési lehetőségeket teremt. Kockázatos döntésnek nevezte az olasz kormányfő az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva bevételhez jut a háború finanszírozására, és ezzel egyidejűleg gyengül az Oroszországra kivetett szankciók hatékonysága is. Az Egyesült Államok és Oroszország múlt héten állapodott meg arról, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Több légitársaság is megerősítette, hogy követi majd azt az izraeli rendeletet, amely megtiltja 31 ország állampolgárainak, hogy pilótaként vagy légiutas kísérőként szolgáljanak Izraelbe tartó gépeken. A rendeletben szereplő országok lakossága muszlim többségű, a listán rajta van többek között Szaúd-Arábia, Irán és Pakisztán is. Az Air France már közölte, hogy eleget tesznek a szabályozásnak. Az amerikai United Airlines közölte, hogy nincs információ, amit meg kéne osztaniuk az ügyben. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A magas kamatok negatív hatásai ugyanakkor már egyre jobban érződnek az ingatlan piacon. A 30 éves amerikai jelzáloghitelek kamata 7,5% volt az október 9-ével záruló héten, a jelzáloghitel igénylések pedig 2,7%-kal csökkentek. Magyarországon mintegy 3 millió embert érinthet a lakhatási szegénység, amely nem csak rossz körülményeket, hanem túl magas lakbért, hiteltörlesztést, rezsiköltséget, zsúfoltságot vagy akár lakhatási bizonytalanságot is jelenthet. Az ENGA vezető ingatlanpiaci elemzője szerint a lakhatási szegénység enyhítéséhez elsősorban egy jövedelmi és területi szempontok szerint célzott, átfogó lakáskorszerűsítési program lenne szükség. Futó Pétert hallják.
12: Talán itt a legfontosabb egy átfogó korszerűsítési program lenne, ami akár célzottan jövedelmekhez igazítva, térségekhez igazítva, tehát differenciáltan megjelenhetne. Az biztos, hogy a magyar lakásállomány az uniós átlagnál rosszabb állapotú, és épülnek ugyan új ingatlanok, de ezek területileg nem ott, ahol a lakhatási szegénységben leginkább érintettek élnek. Ugye a Vekerle Sándor programot már bejelentették, ez egy bérlakásépítési program lesz, ami szintén segít jelenthet majd, hogyha ezek a lakások valóban elkészülnek. Ez akár a fiatal pályakezdők számára is nagy segítség lehet majd a fővárosban, ahol ugye szintén a magas lakásárak és a magas bérleti díjak az alacsony jövedelműeket nehezebb helyzetbe hozzák.
10: Lemondott a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának elnöke. Nagy László elmondta, hogy büszke a hatóság munkájára, de a kormány által tervezett változások mellett már nem tudna felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. A kormány szeptember végére készítette egy jelentést a hatóság felszámolásával kapcsolatban, amely alapján azt tervezik, hogy 2027. január 1-ével megszűnne, mint önálló szervezet, és a kormány alá rendelve működne. Nagy László szerint a jelentésen kapcsolatban a kormány nem egyeztetett az STFH-val, mindenről csak a sajtóból értesült. Megszólalt a gazdasági és energetikai minisztérium nemrég lemondott államtitkára. Tóth András a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokat megfeszített tempójú munkával töltötte, úgy érzi, megtette, amit kellett, de már a hivatalba lépésekor kijelentette, hogy nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be. Kapitány István szerint a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenek, de eddig a hiányzó, a forgó tőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Egyetértett az élő környezetért felelős miniszter és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, hogy szemléletváltásra van szükség, így magyarázta Gajdos László Láng István lemondását. A tárcavezető posztjában kiemelte, hogy a vízügyi szakember közel 40 éves pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik. A minisztérium most formálódó hosszú távú stratégiájában viszont sokkal inkább a víz megtartásra helyeznék a hangsúlyt. A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a tisztség betöltésére. Végül pedig arról, hogy megemelik a közlekedési bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 70 ezer forint, a veszélyes szabálytalan parkolásért pedig mintegy 110 ezer forint büntetés járhat. Az illegális utcai autóversenyek résztvevőire pedig akár mintegy 1,8 millió forint bírságot és elzárást is kiszabhatnak.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy pár pontos mínuszban zárta a mai napot 143.485 ponton, a részvénypiac forgalma pedig 30 milliárd forint volt. A vezető részvények többségében jól teljesítettek, a MOL 1,6%-ot ment fölfelé 4.974 forinton zárt, az OTP egyedül mínuszban 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A Richter zárta a legjobban a mai napot 2,8%-os plusszal 12.590 forinton. A Magyar Telekom sem szomorkodhat, hiszen az árfolyama 2,2%-ot tudott erősödni, 2656 forinton zárta a kereskedést. Nézzük, hogy mi a helyzet a többi papír esetében. A Forage-nál egy 1,8%-os mínuszt látunk, az Akku 4,1% plusszal zárt 7,1%-os mínuszban, az Alteo, az Appenin 2%-os gyengüléssel zárta a kereskedést, az Autovallis gyakorlatilag stagnált, a Graphisoft Park szintén stagnált, a Masterplast árfolyama 7,1%-os erősödést tudott elkönyvelni, az MBH Jelzálogbank viszont egy nagy volumenű mínuszt produkált, 3,8%-ot gyengült a papír, az Opus 3,5%-ot tudott gyengülni, a Panergy 2%-kal a negatív tartományban zárta a kereskedést, a Ráva 1,7%-os mínusszal fejezte be, a Waberers pedig 1,6%-os mínusszal. A standard kategóriában kereskedett eSense, még érdemes megemlíteni, amely gyakorlatilag szintén stagnált 650 forinton, illetve az Xtend kategóriában jegyzett és kereskedett Ébdufert is érdemes megemlíteni, amely 7,9 forinton zárta a mai napot. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol még tart a kereskedés. 4,1%-os pluszban a londoni FTSE, 2,1%-ot megy fölfelé a frankfurti DAX index, 0,5%-ot a párizsi Kakaron. 6,1% mínuszban a milánói börze, a madridi IBEX pedig 3,1%-kal megy lefelé. A tengeren túlon pedig szintén jobbára mínuszokat látunk, 4,1%-ot megy le a Dow Jones, 8,1%-ot esik az S&P 500-as mutató, és 1,2%-ot gyengül a Nasdaq kompozit mutatója. Idehaza a bankközi deviza piacon egy euróért 364 forint 30 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 50 fillért, egy amerikai dollárért pedig 330 forint 70 fillért kell adni. 1,1115 az euró dollárral szembeni árfolyama. 106 dolláron újra a Brent jegyzés erre a világpiacon, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig pár centet még lejjebb is tudott menni, 95 dollár 30 centig. Az orosz típusú urál kőolaj pedig 118 dollár 10 centen. Az arany árfolyama másfél százalékkal olcsóbb, egy uncia aranyért 4111 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára is szintén változott, 3,1%-os mínuszban csupán, 1 megawatt energiáért 86 euró 90 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
10: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
10: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben 6,3 milliárd dollár szétosztását tervezi, amiből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt kap. Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségeknek. Megújítják a balatoni bringakörkerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat. Ezt Vitézi Dávid közölte Facebook oldalán. A közlekedés és beruházási miniszter szerint a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: Mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Fülöp Lehoczky Rellával merülünk el az erzsébetvárosi irodalmi programokban, aztán Jakab Tibor invitál a nagy budapesti sörfesztiválra. Rubin Esztert sokan ismerik, mint gasztrotematikájú könyvek szerzőjét, azonban ő a szép irodalomban is otthonosan mozog, most új legényéről beszélgetünk vele. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: Mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, nagy Budapest!

0: alkoholmentes sörökkel, a sofőrök és az absztinensek kedvéért, szóval azért ez több lesz, mint egy ilyen egyszerű sörözgetés, már terjedelmében is, hiszen azért jó pár napon eltart ez az egész rendezvény.
1: Pontosan, ahogy mondod, a Kopaszigár nagy parkolójában kerül megrendezésre ez a fesztivál, és az egyik különlegessége az, hogy nem egyetlen hétvégére koncentrálódik, hanem két hétvégén keresztül várjuk a látogatókat. Először egy háromnapos hosszú hétvége keretén belül október 16 és 18 között, majd 21-én szerdán nyitjuk meg újra a kapukat, és egészen 25 vasárnapig várjuk a látogatókat. Amit mondhatunk, hogy egy összességében egy 8 napos rendezvényt bonyolítunk le így, és ahogy mondtad, mindenki meg fogja találni azt a programot, ami számára a legvonzóbb.
0: Nagyon klassz, figyelj, kezdjük akkor talán a sörökkel, mégiscsak ez jó. Szerepel a címében a dolognak, meg hát ez kerül azért leginkább fókuszba. Milyen fajta sörökre lehet itt számítani? Azt tudjuk, hogy az elmúlt évtizedben, talán óvatosan fogalmazok azért, de minden esetre ugye az egész bor kultúráról a hangsúly azért áthelyeződött egy kicsit a sörökre, fantasztikus kézműves sörök vannak, és ezeknek is megvannak a mindenféle rendezvényeik. Nálatok mivel lehet találkozni? Mit lehet kóstolni?
1: Igen, megnőtt az igény a prémium sörökre, a különleges kézműves sörökre, és ami kínálatunkban természetesen ez szerepel. A fesztivál egyik kiemelt sör az Erdinger lesz,
0: aha,
1: amelynek a története hát egészen 1886-ig nyúlik vissza. 140 éves komoly múlttal rendelkezik a sörgyár. Erding városából származik, ami ugye nem meglepő, de viszont az egyik különlegessége, hogy sehol máshol nem főzik. Nem adtak licenciumot senkinek. Tehát ha leveszünk a polcról egy Erdingert, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a Németországból és Erding városából érkezett oda. Tehát a másik különlegessége ugyanek a sörnek, hogy egészen 2022-ig csak búzasörfőzéssel foglalkoztak, a világ egyik legnagyobb búzasörfőzdéjeként, és 4 éve kezdték el a világos lágersör gyártását, rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott, úgyhogy ez is szerepel a kínálatunkban.
0: Nagyon klassz, és mi van még?
1: Az Erdingernek lesz ünnepi söre,
0: aha,
1: amelyek kifejezetten az Oktoberfest időszakára készítenek, és ezt nem is lehet kapni csak augusztus végétől október végéig. Talán még annyi érdekessé teszi még ezt a sört, hogy ez minden évben más receptúra alapján készül.
0: Tényleg?
1: Így van.
0: Igen, hát nyilván itt nem mondtuk ki, de valahogy az Oktoberfestet idézzük meg, vagy idézitek meg a Kopaszigáton, és hogyha jól tudom, akkor hát persze vannak itt másfajta sörök is, de azért a főhangsúly a bajor életérzésen van, és vannak mindenféle gasztronómiai különlegességek is, amik a bajor konyhát idézik.
1: Így van. A sörök közé annyit azért kapcsoljunk hozzá, hogyha megengedett,
0: igen.
1: Természetesen nem csak Erdinger lesz, a tradicionális müncheni sörfőzdék is képviseltetik magukat, Spaten, Aulaner, vagy éppen az Augustiner, ami tényleg ritkaságnak számít a fesztiválok körében, mert alig-alig található meg külső helyszínen. És hogy még nemzetközévé is tegyék ezt a sörkínálatot, tehát ne csak német sörök legyenek, lehet majd Gölzer sört kapni, ez egy családi sörfőzde, és valóban prémium osztrák sör. 100%-osan tiszta, kizárólag bio alapanyagokból készül, és ugye többszörösen díjnyeltes sör, és akkor mi tényleg abba hagyom a söröket, és átérhetünk az ételekre, de Belgiumból egy fantasztikus meccsört tudok ajánlani, ami valódi meccsvelőt tartalmaz. Még jobban lehet érezni ezt az eredeti gyümölcsízt.
0: Aha, mi az ő neve, ha nem titok?
1: Krik.
0: Aha, igen, ez egy híres márka.
1: Így van, igen.
0: Na, és akkor, hogyha jól kisöröztük magunkat, és megéhezünk, akkor mit kínáltok az arra járóknak?
1: A ételek tekintetében gyakorlatilag szinte mindent, ami egy jó fesztiválhoz hozzátartozik. Természetesen bajor ételekkel is készülünk, csülök, sült kolbászok, bajorvésli, perec, káposztás ételek, tényleg olyan fogások, amelyek igazán jól illenek a német sörökhöz, de azért nem akarjuk letűkíteni a kínálatot a bajor konyhára. Lesz pizza, gyrosz, hamburgerek, street food fogások, tehát senki nem fog éhesen maradni.
0: Na jó, szóval mindenki megkapja, ami szeme szájának ingere, és akkor nem beszéltünk még a koncertekről, hiszen azért, hogyha jól tudom, olyan lesz a napi program, hogy délelőtt kisebbeknek, gyerekeknek, és akkor este aztán igazán a nagy színpados fellépők következnek, ha úgy tetszik.
1: Pontosan. Azt tudnod kell, hogy a legfontosabb célunk tényleg az volt, hogy minden korosztály azt érezhesse, hogy ez a rendezvény neki is szól. Hétvégente, szombat, vasárnap, illetve október 23-án pénteken, már délelőtt 10 órakor kinyitjuk a kapukat, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a családok is jönnének.
0: Aha.
1: Ennek jegyében lesznek vidámparki élmények,

0: hinták, Dodge 30 méteres óriás kerék, kisebbeknek külön gyerekpark, kiskörhinták, csúszda, számos játék. A gyerekekre külön is gondoltunk, annak tekintetében, hogy 24-én szombaton Kalapja Kap koncertjével várjuk őket, ami szerintem nagy élmény a legkisebbeknek. A délutáni órákban aztán ugye átváltunk fesztivál hangulatra, autentikus bajorzene gondoskodik arról, hogy tényleg egy sörfesztiválon érezzük magunkat. Estére pedig jönnek a bulik. DJ-k, fellépők, ők átveszik a színpadot, és szerintem egészen tergeteges hangulat várja azokat, akik éjszakában szeretnének szórakozni.
1: Nagyon klassz. Emelj ki egy-két fellépőt, kérlek.
0: Szerintem itt is nagyon színes programokkal készültünk. Neves fellépőink lesznek a nyitónapon 16-án, például belünk lesz Hauber Ex Bonanza. A második etapban, amúgy ugye a 21-én nyitunk szerdán, ott többek között Rakoncai Imre is fellép, de emellett tényleg számtalan neves DJ, bajor zenekarok gondoskodnak a jól hangulatról. Összességében azért nem is szeretnék kiemelni mást, mert valószínűleg kihagynék valakit, annyi fellépünk lesz.
1: Na hát nagyon izgalmasnak ígérkezik a dolog. Mi a helyzet az időjárással? Gondolom mindenki ilyenkor a különböző saját szentjeihez és isteneihez megteszi a kellő fohászokat, de azt is hallottam, hogyha ne adj Isten, mégiscsak barátságtalanabb lenne az idő, akkor vannak sátrai. Is oda is be lehet húzódni.
0: Bizony vannak. Tehát mi is reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, de ha nem, a fesztivál akkor is meg lesz tartva, és jól fogjuk érezni magunkat. A fesztivál központi helyszíne egy nagy és fűtött fősátor lesz. Itt asztalokkal, sörpadokkal várjuk a vendégeket, egyébként itt lesznek majd a nagyobb programok, a fellépők, a DJ-k, a tánc, az esti bulik, tehát a központi rész. Így, hogyha kint rossz idő van, szeles, esős, én úgy gondolom, hogy nagyon komfortos környezetben lehet szórakozni.
1: Na, ez nagyon klasszul hangzik. Akkor tényleg ilyen bajor hangulat lesz.
0: Így van, így van. És emellett egyébként lesz a külső területen is egy sátor, felállítva egy fedett rész. Itt ugye nyugodtan lehet beszélgetni, enni, inni, találkozni a barátokkal, ismerősökkel. Tehát aki ki akar egy kicsit szabadulni, úgymond a hangosabb sátorból, ő is megtalálja a számítását.
1: Nagyon szuper. Tibor, egy nagyon fontos dolgot nem mondtunk még, hogy nincsen belépődíj, tehát ez ingyenes mindenki számára, hogyha én ezt jól tudom.
0: Igen, igen, ezt szándékosan így alakítottuk ki. Azt szeretnénk, hogy bárki, aki kíváncsi a fesztiválra, az mindenféle anyagi korlát nélkül az látogathasson. Ha valaki csak szeretne körülnézni, megnézni, hogy milyen a hangulat, milyen sörök, milyen ételek vannak, vagy éppen milyen programok zajlanak, az nyugodtan megteheti. Lehet, hogy csak körbenéz, megtetszik neki a hangulat, másnap már a barátaival, a családjával jön vissza.
1: Világos. Említetted, hogy maga a fesztivál az a Kopaszigát nagy parkolójában kapott helyet. Kérdés, hogy maradt-e parkolóhely? Tehát aki nagyisten autóval szeretne kimenni, az meg tud-e állni? Persze itt zárójában mondjuk, hogy igazából autóval a legkevésbé érdemes menni, már hogyha valaki meg akarja kóstolni a nem alkoholmentes söröket. De hát természetesen vannak BKV-járatok, bringával is ki lehet menni, bár azzal se nagyon szabad alkoholt fogyasztani, és nem tudom, van esetleg más lehetőség, hogy megközelíthető legyen ez a nagyon izgalmas, nagyon szép, de mondjuk nem egy belvárosi hely, ezt elmondhatjuk.
0: Igen, természetesen gondoltunk mindenféle érkezőre, az autósoknak lesz parkolóhely, de a fontos, hogy a főtaxival együttműködve külön droszt is lesz a Kopaszigátnál, tehát aki tényleg szeretne alkoholos italokat is inni, jól érezni magát, annak a hazajutás miatt nem kell egyáltalán aggódnia. Amit még talán el kéne mondani, hogy nem kell fesztivál kártyára tölteni pénzt. Lehet fizetni a standoknál bankkártyával, készpénzzel is, szóval senkit nem szeretnénk megkötni egyetlen fizetési módhoz sem.
1: Na, hát ez nagyon klasszul hangzik. Tibi, szerintem mindent elmondtunk, még egyszer a lényeg, tehát nagy budapesti sörfesztivál a Kopaszigáton, október 16-18 és 21-25 között. Akit érdekelnek a részletek, meg a fellépők, meg a pontos időpontok, az hol nézhet mindennek utána?
0: A teljes programot a Beertruck Hungary Facebook oldalán megtalálhatják az érdeklődők, illetve az oldalon láthatnak ízelítőket, csináló videókat az előző rendezvényekről.
1: Tehát még egyszer beer, mint sör, angolul beer truck, truck pedig, mint beer, kamion, truck, vagy teherautó.
0: Kamion, így van, Hungary. Beertruck Hungary Facebook oldalán.
1: Igen, itt található meg minden. Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jakab Tibor az egyik szervező volt a vendégem, és akkor irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál. Én mindenképpen menni fogok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra? Most mondom, vagy kérdezem, mert itt az idő, hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, irodalomról lesz szó, méghozzá nagyon különleges irodalomról, ezen belül is a Kult Hét irodalmi programjairól, és itt az október végére, a novemberre fókuszálunk, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Fülöp Lehocki Rella beszélgetőtársam. Szia Rella, köszönöm szépen, hogy itt vagy!
3: Szia, én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
1: Hát annyi irodalmi program lesz nálatok, hogy úgy döntöttünk, hogy egy külön szekciót szentelünk ennek. Lesz kortárs, lesz történelem, lesz krimi a javából, és még nagyon sok minden. Tulajdonképpen azért ez nem újdonság nálatok, nem? Hát a Kult Hétben mindig jelen is volt ez, meg vannak ilyen visszatérő sorozatok is, amik minden hónapban jelentkeznek.
3: Valóban nem újdonság, úgyhogy aki a Kult Hétbe látogat, minden hónapban talál nálunk irodalmat. Most igyekeztem összegyűjteni neked, illetve a hallgatóknak a közeljövőben legizgalmasabb irodalmi programjainkat, és azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz egy olyan vagy kettő olyan közötte, amire szívesen eljönnek a hallgatók. Szerintem mindenki fog találni most olyat, ami érdekli őt.
1: Hát biztos vagyok benne, ugye a krimivel kezdtem, és akkor rögtön bele is vághatunk Kardos Szabolcs egy város bűnös titkai című könyvének a bemutatójában, ami október 28-án lesz, de ez ugye nem krimi, hanem dokumentum regény, lehet ilyet mondani, vagy dokumentumokat feldolgozó könyv?
3: Így van, ez a helytörténet és a bűntörténetnek a keveréke. Igen. Szabolcs egyébként a Kult Hétnek tart, vagy a Kult Hétben, illetve a Erzsébetvárosban tart rendszeres helytörténeti sétákat, úgyhogy nagyon képben van Budapest és Erzsébetváros rejtett kincseivel, nagyon szeretik a helytörténeti sétákat. Tényleg, ha valaki látja, akkor azonnal csapjon le rá, mert erre a programunkra nagyon hamar elkelnek a jegyek. Most egy kicsit a város sötétebb oldalát mutatja be ebben a könyvben. Fini Petra fog beszélgetni Kordos Szabolcsal, és szóba kerülnek majd a legizgalmasabb bűnügyi történetek, amelyek a könyvben szerepelnek.
1: Ez azért is érdekes, mert azért a Petrát elsősorban gyerekkönyvszerzőként ismerjük, bár tudjuk, hogy van neki verses kötete is, meg felnőtteknek szóró irodalommal is foglalkozott. Menjünk is tovább, rögtön itt van a Péterfi házaspár, Péterfi Novák Éva és Péterfi Gergely, ugye hát komoly felmenőkkel rendelkezik, hiszen Áprili Lajos volt a dédapja, a nagyapja, meg Ékeli Zoltán, és ugye ott van Visegrád mellett az Áprili völgy, ahol a mai napig is többé-kevésbé jelen van a család, és akkor ők jelentkeznek egy dupla könyvbemutatóval.
3: Igen, két író lesz a színpadon október 29-én. Asztalos Emese irodalomtörténész fog beszélgetni az íróházaspárral. Péterfi Novák Éva pedig Szerethettelek volna című új kötetéről fog mesélni. Péterfi Gergely pedig a Digóról, és szerintem ez pont azért izgalmas, mert két teljesen más könyvről van szó, mégis ezért lesz benne kapcsolódás.
1: Igen, hát azt lehet tudni Péterfi Gergelyről, illetve az Éváról is, hogy ők Olaszországba, ezen belül is Umbriába telepedtek le, és én vélek némi áthallást felfedezni a Digó cím mögött, és az ő új életterük között, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van.
3: Faggatni fogjuk őket az umbriai műhelytitkokról, ugye ők azért rengeteg időt töltenek ott, és ilyen művészeti írói táborokat szerveznek, nagyon, nagyon kedvelik ezt, akik írni, olvasni szeretnek, úgyhogy erről is mindenképpen lesz szó ezen az estén.
1: Na hát ez lesz akkor október 29-én, csütörtökön, és akkor itt is vagyunk már a novembernél, és akkor itt tényleg elmerülhetünk a városi krimi dokumentumai és irodalmában, hiszen egy egészen komoly, hát nem is tudom, előadást és estet is szenteltek ennek.
3: Így van, dr. Kisanna, kriminalista, jogász érkezik hozzánk november 5-én, immáron majd másodjára, tehát ez egy sorozat, a Bűntényeink című sorozat. Októberben volt az első része ennek, amit szintén Anna tartott, az is nagyon izgalmas volt.
1: De az időben egy másik korszakot ölelt föl, hogyha jól emlékszem, ugye?
3: Így van, és az kifejezetten Erzsébetváros régebbi korábbi bűn eseteire korlátozódott, illetve feltérképeztő tulajdonképp mi történt itt az 1900-as évek elején, közepén Erzsébetvárosban, ami a bűntörténetet illeti. Uh-huh. Ez a november 5-i alkalom azért kapcsolódik az irodalomhoz, mert itt három olyan esetről fog nekünk mesélni, amelyeket mind láthattunk, vagy olvashattunk könyvekben, illetve láthattunk a tévében, vagy mozivásznon. Ez a három ügy, amit dr. Kis Anna el fog nekünk mesélni, ez mind a három ügy nagyon megrázta talán egész Magyarországot is, de nyilván inkább Budapestet, Erzsébetvárost. Ez a Lederer ügy, másrészt van a Kodálka gyilkosság, ez az 1920-as években történt. Szász János készített erről egy filmet, a főszereplő egy hentes lesz ennek az egész történetnek. Egyelőre csak ennyit mondok, és a többit mindenkinek a fantáziára bízom.
1: Illetve, igen, annyival kiegészteném, hogy ezért ez a Lederer Gusztáv ennek utána lehet nézni, aki egyébként ezt a gyilkosságot elkövette, mert nem ez volt az első, és hát neki komoly szerepe volt a fehér terrorban, tehát egy történelmi figura, meglehetősen negatív figura, igen. De hát a feleségével ugye elkövették ezt a borzalmas gyilkosságot, és egy hentest lőttek le, illetve csonkították meg. Ugyanakkor ez pont ugye nem Erzsébetvárosban történt, hanem Budán, de aztán valahogy átcipelték a tetemet, szóval kellően horrorisztikus az egész.
3: Így van. Igen, nagyon kusza és horrorisztikus, ahogy te fogalmaztál. Erről lesz szó a mágnás az a gyilkosságról, ami picit előbb történt. Tulajdonképp itt Emília, pesti éjszakai élet ismert alakja a Dunából egy utazótáskából fog majd előkerülni. Ez a Kródi Gyula műveiben is visszaköszön ennek a világnak a hangulata, úgyhogy azért került ide a sorozatba.
1: Sőt, hát a Szász Attilának volt a Félvilág című filmje pár évvel ezelőtt, ami szintén ezt a témát dolgozta föl, illetve ezt a történetet nagyon-nagyon izgalmas és nagyon sok díjat is nyert. Erre érdemes egyébként rákeresni, mert nagyon-nagyon klassz film, Szász Attila Félvilág.
3: És a harmadik bűneset a két világháború közötti időszakban történt, a Kazinci utcai kasszafúróké. Ez a történet. Ők pedig egy ilyen páncélszekrény feltöréssel hívták fel magukra a figyelmet, és őket, vagy ezt a történetet Kordos Szabolcs az Egyváros titkai című könyvében is megemlítette, úgyhogy ők azért kerültek ide, de mind a három bűneset, vagy bűntény nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy aki szereti ezt a fajta borzongást, vagy érdekli a téma, az nem csak a bűntényekről, a bűntörténetről kap egy kicsit árnyaltabb képet, hanem egy olyan történelmi vonatkozásra is, ami már talán feledésbe merült, úgyhogy ez egy összetettebb előadás sorozat, ez már a második része lesz november 5-én, de folytatni fogjuk, mert úgy tűnik, hogy szeretünk félni, szeretünk rettegni, borzongani.
1: Leendő filmforgatókönyvírók figyelmébe ajánljuk. November 6-án ez újra egy könyvbemutató, itt egy tök más területre elvezünk. Varga Lívius, akit ugye ismerünk számtalan zenekarból, de leginkább a Quimby-ből, de talán azt kevesebben tudják, hogy ő pszichológus is, meg hát a keleti filozófiákban is elmerült, és az egészet így összekapcsolta. Én azt hittem, hogy a könyvének a címe, a Rock'n'Rolltól a megvilágosodásig, az valami fajta iróniát takar, de nem, tényleg erről van szó, hogy én ezt jól tudom.
3: Igen, én is így tudom, bár még ezt a könyvet nem olvastam, de nagyon ajánlom mindenkinek, illetve Livius nagyon ajánlja mindenkinek, mert tulajdonképp itt olyan történetek is elhangoznak, illetve olyan történetekről mesél Livius, amelyek vele megtörténtek, de nem ajánlja, hogy más is ezeket megtegye, és azt tanácsolja mindenkinek, hogy a szabadságot az nagyon jó dolog, és jó, hogyha van, de azt azért kézben is kell tartani. Úgyhogy erről fog nekünk Varga Livius mesélni november 6-án, és nem csak mesélni fog, beszélni fog, hanem természetesen a Varga Livius showbanddel lesz zene is.
1: De jó, nagyon-nagyon klassz, és hát nyilván a könyveket meg dedikálni is lehet vele. Egyébként a Partvonal kiadó adta ki, vagy gondozta az ő művét. És 18-án pedig azért visszamegyünk az aranykorszakba, hiszen Kosztolányi Dezső kerül fókuszba.
3: Így van, ez az Olvasni jó című sorozatunk, igen, ez igen. is egy sorozat, minden hónapban érkezik hozzánk Horváth Zsuzsanna, aki egyébként közel 30 éve tanít magyar nyelvet és irodalmat, és ő mindig kiválaszt egy írót, költőt, akiről érdemes beszélni, akár a, tehát nem csak kortárs irodalomról van itt szó, hanem a régi nagy zsenikről is, például Kosztolányi Dezsőről, úgyhogy november 18-án Kosztolányi Dezső csodálatos munkássága kerül terítékre.
1: Nem beszéltünk a belépő díjakról, mert van egy csomó ingyenes rendezvényetek, és vannak olyanok, amiknél hát egy jelképes összeg van, például itt is, de erzsébetvárosiaknak ráadásul ingyenes, szóval ezek mind olyan programok, amiket tulajdonképpen mindenki megengedhet magának.
3: Így van, tehát azért mi szeretjük, hogyha az erzsébetvárosiak, nyilván azért is, mert erzsébetvárosi intézmény vagyunk, hogyha ők ingyen vagy nagyon kedvezményes áron jöhetnek, de a többi kerületből vagy városból érkezők is az irodalmi programjainkat nagyon-nagyon nyomott áron tudják igénybe venni, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy tényleg azt gondolom, hogy 1000 forint az ma már tényleg semmi, de még ennél alacsonyabb áraink is vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy abból is látszik, hogy az irodalom azért él, és szükség van az írásra, olvasásra, hogy nagyon szeretik azért az irodalmi programjainkat a kerületben is, és a kerületen kívül is.
1: Hát olyannyira él az irodalom, hogy vannak nektek irodalmi ösztöndíjasaitok is, velük meg november 19-én csütörtökön lehet találkozni, ha jól mondom.
3: Így van, Erzsébetváros minden évben elindítja az irodalmi ösztöndíj programot. Erre lehet pályázni kerületi lakosoknak, akik úgy érzik, hogy szeretnék kipróbálni magukat. Vagy hogyha már van olyan írásuk, amit az asztalfiókba temettek el, azt gyorsan húzzák elő, és itt a nyerteseket be fogjuk mutatni, úgyhogy meg lehet ismerkedni vadonatúj írókkal, költőkkel is, és ez az est róluk fog szólni, mindannyian ott lesznek, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, mert itt igazi újdonságokra lehet szert tenni.
1: Na, nagyon izgalmas, és aki nem annyira a fiatal író nemzedékkel, hanem kortárs klasszikusainkkal szeret inkább barátkozni, annak javasoljuk november 26-án Závada Pál estjét. Ugye lehet tudni, aki követik őt Facebookon, hogy ő most egy új regényre készül, illetve hát elkészült már vele, és ebből ilyen kisebb-nagyobb részleteket szokott megosztani, és hogy ez hát nem másról, mint a magyar irodalomról szól, a magyar irodalomnak gyakorlatilag a háború utáni korszakáról, talán még a korábbi 30-as, 40-es évek korszakáról is.
3: Igen, Závada Pálnal november 26-án szintén Asztalos Emese irodalom történész fog beszélgetni, és a főszereplő Závada Pál mellett, illetve vele együtt a Talaj Víz és Irodalom című kötete lesz. Azt gondolom, hogy aki tényleg irodalom és olvasás, írás rajongó, költészet rajongó, annak mindenképpen itt a helye, tehát Závada Pált azért muszáj legalább egyszer látni, hallani élőben.
1: Igen, mert nagyon szórakoztató egyébként. Nem csak azért, hát most már azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy egy ikon, de hogy valóban élvezetőt nézni is, meg hallgatni is. Reál, hát iszonyú gazdag a felhozatal, egész novemberen át. Én tényleg hát azt kívánom mindenkinek, hogy szemezgessen, csipegessen ebből, és akinek most ez túl tömény volt, amit itt ketten gyorsan összehoztunk, az a részleteket hol találja meg? Nyilván a Kult Hétnek az oldalán, illetve a Facebook és egyéb ilyen közösségi média
3: így
1: oldalai.
3: Van. Így van, a kulthét.hu-n és a Facebook oldalunkat is tessék szorgosan olvasni, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Reála, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok. Fülöp Lehocki Reála volt a vendégem, a Kult Hét kommunikációs vezetője, és akkor találkozunk nálatok. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz.
3: Én is köszönöm, szia.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
4: Most mondom, vagy kérdezem.
2: Mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, Quintett az idők végezetéig, ez a címe Rubin Eszter új regényének, és itt is van a szerző a vonalban. Szia Eszter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Aki áttekinti a te életművedet, az nem csak szép irodalmat talál, hanem gasztroirodalmat is, sőt az internetes keresők először ezeket ajánlják, ha valaki rákeres a nevedre, megkockáztatom azért, mert ezek rendkívül népszerűek.
3: Hát igazából 5 regényem van, és 6 rendes életmódkönyvem, de még hozzá kell tennem, hogy egy 6. egy irodalmi szakácskönyvben. Igazából az első kötetem 2012-ben egy regény volt, tehát abszolút már 3 regényt írtam, mire egyáltalán hozzákezdtem a gasztronómiai munkákhoz. Szóval én inkább szépírónak érzem magam, és az a helyzet, hogy be is fejeztem a szakácskönyvírást, szóval teljesen visszatértem a
1: ezt szerintem nagyon sokan fogják sajnálni, most hirtelen így leszakácskönyvezted, amit én gasztroirodalomnak apostrofáltam, mert azt gondolom, hogy nyilván kicsit más a műfaj, de hát az ember mégiscsak szerzőként egy és ugyanaz, és azért ezek a könyvek, én ismerek nem egyet, azért rendkívül olvasmányosak, sőt, tovább megyek, rendkívül szépek is, nyilvánvaló, hogy nem fikciósak, mint ahogy az általában a szép irodalomra jellemző, de nagyon-nagyon értékesek, és szerintem egy komoly rajongó táborodat hagyott most cserben azzal, hogyha azt mondod, hogy nem foglalkozol többet ilyen könyvekkel.
3: Hát picit válasszuk szét a dolgokat, tehát van 5 regényem, ezekből mondjuk 1-2-ben valóban a gasztronómia, mint metafora rendszer nagyon-nagyon fontos szerepet kap, de kizárólag, mint szép irodalmi szimbólumok. A másik tétel az a 6 étrend és életmódkönyv, ezek speciális étrend és életmódkönyvek, hisztamin intolerancia, gyulladás,
1: igen, ezért is nagyon fontosak egy csomó ezek olyan embernek, akiket ez érint, igen.
3: Igen, főleg a hisztamin, amiből nincs másik magyar szakirodalom. Ezek nagyon fontos szerepet játszottak az életemben, ugyanis én is érintett voltam. Uh-huh. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy ezeknek a könyveknek én szerzője, receptfejlesztője, szakácsa, konyhalánya, fotós, a food stylistja, tehát 6 ember munkát végeztem egyben, és ez nagyon-nagyon kimerítő, úgyhogy ezt én már nem vállalom be. Amúgy is úgy érzem, hogy a szép irodalom sokkal inkább hív most, úgyhogy ezért nem hiszem, hogy fogok szakácskönyvet készíteni a jövőben.
1: Jó, úgy hát akkor ezt szomorúan, de tudomásul vettük. Na, és akkor mesélj kérlek a Quintettről már, amennyit el szabad árulni, anélkül, hogy az ember, hát trendi szóval kifejezve spoilerezne.
3: A Quintett az idők végezetéig című új regényem most jelent meg, és mondhatjuk, hogy egy szép irodalmi krimi, különösen fordulatos történet. Egy picit mágikus, realista, mindenféle szürreális fordulatokkal, és legfőképp abszurd humorral átszőve. A Quintett azért is fontos a címben, 2 dolog miatt is. Az első az, hogy 5 főszereplő van. Ebből 3 mai budapesti főszereplő, egy fiatal csellista lány, zeneakadémista, aki elvesztette a szüleit a közelmúltban, és ebben a gyászban ő nem nagyon tud kapcsolódni az emberekhez, viszont sokkal inkább a csellójához, szinte szerelembe esik a csellóval. Uh-huh. A másik főszereplőnk egy fiatal fiú, aki nemrég állami gondozásban vált nagykorúvá, és nagyon nem találja a helyét az életben. És a harmadik, bevallom szerzőként, hogy ő a kedvenc főszereplőm, ő Szerémi Béla, egy nagyon furcsa, különös, középkorú gyűjtő. Furcsa gyűjteménye van, régi festők, kezenyomát viselő ecseteket gyűjt, és így kerül a képbe egy Vajda Lajos kézjegyét viselő ecset. Ezek a főszereplőim nem ismerik egymást, viszont mégis valahogyan keresztezik egymás sorsát, és ez a bizonyos ecset az, amit szinte stafétaszerűen adnak egymásnak, és így bonyolódik a történet. És az ecset által kerül képbe a másik 2 főszereplőnk, akik a 20. század elejének jelentős festői, valós személyek ihlették
5: Egyikük Vajda Lajos, a 20. századi magyar avantgárd kiemelkedő alakja,
1: igen,
5: aki tragikusan korán 33 évesen vesztette életét. A másikuk, kevéssé ismert, Janet Sobel, egy amerikai absztrakt expresszionista festőnő. Az ő története volt, ami nagyon-nagyon megfogott. Ő a 20. század elején az ukrajnai pogromok elől menekült zsidólány volt, a pogromokba elvesztette az édesapját, és 16 évesen kivándorolt New Yorkban.
1: Szüleivel, illetve testvéreivel együtt, ugye?
5: Hát az édesapját, ugye, mint mondtam, a pogromba
1: ja, igen, igen, igen, édesanyjával.
5: Igen, és ott férjhez ment, született 5 gyereke, és nagyon-nagyon sokáig egy teljesen átlagos 5 gyermekes zsidóházi asszony életét élte, amikor is a 40-es évei közepén minden előzmény nélkül festeni kezdett. A dokumentumok alapján a legnagyobb fia a festékkészletét vette elő, és nagyon hamar megmutatkozott, hogy ő egy ösztönös, csodálatos művész, és amit érdemes róla tudni, hogy ő találta föl, illetve ő alkalmazta először dokumentáltan azt a bizonyos csöpögtetéses módszert, amivel, mint tudjuk, Jackson Pollock vált világhírűvé.
1: Igen.
5: Janet Sobel viszont meglehetősen méltatlanul elfeledve halt meg, bár a munkái a MoMA-ban láthatók. Mostanra talán egy kicsit újra felfedezik a művészettörténeti kánon számára. Én azonban szerettem volna neki nagyobb súlyt adni, és egy tisztelgés is ez a könyv az ő művészete előtt. Ugyanakkor a könyvhöz valóban elég sokat kellett kutatnom, és feltűnt, hogy Vajda körülbelül ugyanakkor közeledett a pályája és az élete végéhez, amikor Janet Sobel festeni kezdett, és ezt a különös véletlent, vagy talán sorsszerűséget használtam fel a történethez. Ők természetesen soha nem találkozhattak, de én szerettem volna nekik lehetőséget adni, hogy a regényben valamilyen módon találkozhassanak.
1: És ők név szerint is meg vannak említve a regényben, vagy csak az alakjuk hasonlít az egyik
5: Vajda,
1: szereplőre?
5: Mint fiktív szereplő, abszolút név szerint, ő is, és szintén festő felesége Vajda Júlia. Itt meg kell jegyeznem, hogy Vajda Júlia unokájának ajánlásával készült a könyv, amit hálásan köszönök, és ez a borítón is szerepel. A Janet Sobel esetében a jogok miatt úgy döntöttünk a kiadóval, hogy ő meg van említve a főszövegben, tehát Janet Sobel által ihletett figura, és ő egy más nevet kapott a regényben.
1: Hát most nagyon-nagyon sok jogi jellegű kérdésem lenne, amiket nem teszek föl, mert valószínűleg nem tudsz te se erre válaszolni, de hát azért ez izgalmas, hogy valakinek még a nevét se lehet leírni, anélkül, hogy az ember ne kockáztatná azt, hogy ügyvédek garmada ugrik a nyakába a tengeren túlról. Na mindegy is, nagyon izgalmasnak tűnik a dolog, és hogyha jól sejtem, a fő szál az, hogy az ecset egyfajta tehetség reinkarnáció, mondható ez?
5: Hát én nem is mennék bele ilyen spirituális, vagy legfőképp semmiképpen nem ezoterikus dolgokba, mert egyáltalán nem erről van szó. Az ecset, mint nem egy mágikus tárgy, az egy nagyon is kézzelfogható tárgy, ami ide-oda kerül az idők és a világokban az idők során. Viszont valóban egy nagyon nagy kérdés volt számomra, ami egyébként is nagyon foglalkoztat. Maga a tehetség, mint minőség vajon mit jelenthet, hogyan is kerül bele egy emberbe, egy ember lelkébe, egy ember agyába, hogy hogyan történik az. Ugye ismerjük, hogy vannak művész dinasztiák, ahol csodálatos tehetségek születnek.
1: Igen.
5: Ugyanakkor vannak egészen elképesztő vadonatúj tehetségek, akik teljesen más, akár nagyon egyszerű környezetből származnak, ahol semmilyen otthoni inspirációt nem kaphattak, mégis csodálatos művészek válnak belőlük. Szóval ez a tehetség, hogy hogyan töltődik bele egy-egy emberbe, ez engem nagyon-nagyon foglalkoztat. Például az a kérdés, hogy van-e esetleg a tehetségnek a világban egy állandója, esetleg mindig ugyanolyan mértékű, vagy talán én inkább úgy látom, hogy egyre növekvő mértékű. Hogyan halad ez, hogyan történik, talán egyik emberből át kerülhet egy másikba. Ezt a kérdést valóban körüljárja a regény.
1: Hát igen, de hát a tehetségnek a mértékegysége, ha van ilyen, vagy ha lenne ilyen, az azért nagyban függ az adott kor társadalmi megítélésétől, nem? Vagy létezik egy olyan mértékegység, ami ezen teljesen kívül áll?
5: Hát nem, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés valóban. És pont ez az, ami azt hiszem, hogy Janet Sobel egy elképesztő újító volt, ugyanakkor valószínűleg az ő karaktere, mint egy ötgyermekes zsidóházi asszony, és kifejezetten egy outsiderként a New York-i művészeti életben, talán az akkori korszellemnek nem volt megfelelően elfogadható, hogy ő avanzsáljon ennek az absztrakt expresszionista irányzatnak az úttörőjévé, és így lehetett, hogy Jackson Pollock, aki ugye férfi és egy megfelelő művész karakter, és valószínűleg sokkal több kapcsolattal rendelkezett, ő lett az, aki ismert és elismert lett ebben a dologban, tehát soha nem választható el a korszellemtől a tehetség, és sajnos, mint tudjuk, a tehetség soha nem elégséges feltétel, mindig kell hozzá, hogy maga a személyiség is oda legyen téve emellé, mindig kell hozzá szerencse, mindig kell hozzá, hogy legyen, aki megmondja, és mindig ez a megmondás a lényeg, hogy valaki megmondja XY-ról, hogy ez jó. Uh-huh. És hát azt hiszem, hogy ez a kulcsa az egésznek, hogy ki az a megmondó.
1: Hát most akkor feladtad a leckét a hallgatóknak, mert nekik kell majd megmondaniuk a regényedről, hogy jó-e vagy nem. Nem, hát félre a tréfát, azt gondolom, hogy azért elég sokat bizonyított már idáig is ez a könyv, de hát mindenki maga megtapasztalhatja, hogyha megvásárolja, vagy leemeli a polcról. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes elolvasni, ahogy a többi könyvet is, hiszen azért mind a szép irodalom, mind az előbb említett, ugye, gasztronómia, meg a speciális gasztronómia területén azért nagyon izgalmas dolgokat alkottál. Eszter, lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mindenkinek ajánljuk, hogy a Quintet az idők végezetőig című regényt, azt szerezze be és olvassa el. Egyébként ugye elfelejtettük mondani, de a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg, és hát ezúton is köszönjük nekik. Te egyébként már újra fölvetted a billentyűzetet, vagy a tollat, és a közepén vagy egy újabb regénynek, vagy most egy kis pihenőt tartasz?
5: Inkább azt mondanám, hogy az elején vagyok, még az anyaggyűjtés fázisában. Uh-huh. Interjúkat készítek egy a fejemben már körvonalazódó regényhez valóban.
1: És gondolom, erről többet nem is árulhatsz el.
5: Most talán még nem.
1: Na jó, akkor majd legközelebb, Eszter, akkor ide várunk a műsorba. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Rubin Eszter volt a vendégem, és a Quintet az idők végezetéig című regényéről beszélgettünk. Köszönöm szépen
5: az interjút. Szia!
2: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Gazdaság és kultúra. A 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
4: 94.2
6: Trend FM. Műsorajánló következik.
7: Melyik a legjobb fotós mobil?
8: Biztonságos-e a felhő?
7: Kell okos óra a nagymamának?
8: Megzabolázható a kategóriások?
7: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
8: Melyik a világ legjobb tévéje?
7: Milyen egy jó fejhallgató?
6: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
10: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
11: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
12: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
13: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
14: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol. Digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privát szféra gombnyomásra. Digifol.hu.
15: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
16: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Boráros téren, a Petőfi híd Buda irányú felhajtóján, a forgalom egy sávban váltakozva halad. Az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Szigetszent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kisköruton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orszi tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Bakcsomóponti felüljárón, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon. Németh Luca, BKK Info.
15: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
17: 18 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, erről a NATO főtitkár beszélt. Mark Rutte szerint Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid támadásait. Tűzütött ki az albán oktatási minisztériumban egy diák tüntetés során. Tüntetők ezrei tiltakoztak Tiranában a minisztérium épület előtt a rossz oktatási körülmények és az országot sújtó korrupció miatt. A Reuters szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fémkorlátokat a járda mellett és feldöntöttek kukákat. A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjára is átcsapott a tűz. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízelszállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük a megállapodás hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. Feloldotta a venezuelai parlament elnökével szembeni szankciókat az Egyesült Államok. Jorge Rodriguez 2021 óta vezeti a venezuelai nemzetgyűlést. Testvére Delcy Rodriguez ügyvezető államfő az év elején vette át az ország irányítását, miután az Egyesült Államok eltávolította a hatalomból Nicolás Maduro akkori elnököt. A washingtoni és caracasi vezetés azóta megállapodást kötött, amelynek értelmében az Egyesült Államok 17 venezuelai olajmezőhöz kap hozzáférést. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt. A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a kevesebb, mint két hét múlva esedékes választást Izrael közvetlen megtámadásával. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Több mint 545 millió forint támogatásra pályázik Kőszeg az azbesztmentesítési alapból. A polgármester szerint az ausztriai bányákból származó azbesztes kőzuzolékot 80 közterületi, illetve a közforgalom számára nyitott helyszínen mutatták ki. Az önkormányzat vállalta a 2027-es költségvetés terhére a pályázatban meghatározott 20%-os önerő kifizetését, illetve a mentesítés utáni kötelező méréseket. Ez 100 millió forintot jelent, ennyi folyik be évente az iparűzési adóból az önkormányzathoz.
15: Tőzsde hírek.
17: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,1%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 6%-os pluszban zárt. A milánói mutató 6%-ot gyengült, a madridi IBEX 1%-ot emelkedett. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, itt rossz a hangulat és negatív mutatókat látok, 1% mínuszban a Dow Jones, majd 1%-ot megy lefelé az S&P 500-as mutató, és 1,4%-ot megy lefelé a Nasdaq kompozit mutatója. Idehaza a bankközi devizapiacon minimálisan erősödik a forint az angol fonttal szemben, egy angol fontért 430 forint 50 fillért kell adni, egy euróért 364 forintot, egy amerikai dollárért pedig 327 forint 40 fillért kérnek. Pár centet lejjebb ment a kőolaj világpiaci ára, a WTI az észak-amerikai könnyűolaj esetében, itt a jegyzésár 95 dollár, és tartja magát 106 dollár alatt, a Brent az elmúlt egy órában 105 dollár 90 centen. Az aranyár folyama tovább csökkent, 2 dollárt ment lefelé, egy unci aranyért 4107 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 4%-os mínusz mellett csökken, 1 megawatt energiáért 86 euró 80 euró centet kérnek november végi szállítással.
15: Időjárás jelentés.
17: Felhős időre kell számítani az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
15: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
18: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
15: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
19: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szuppán Gergely közgazdász.
20: Üdvözlöm a hallgatókat.
19: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, mégként azt a kedves hallgatóink is tudják, ezen a héten tartunk egy kvázi tematikus hetet, és ezt a hetet tulajdonképpen az építőiparnak szenteljük, egészen pontosan az építőipar helyzetének, és nézzük, hogy mi a helyzet most tulajdonképpen ebben a szektorban, hogyha a következő szűk egy órát, ezen emlékedés tárgyában folytatjuk le. Hát hogy látod első körben egy általános képként, hogy a jellemezni az építőipar általános helyzetét?
20: Hát azt lehet mondani, hogy az építőiparban az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy nagyon nagy hullámzásokat mutatnak az adatok, tehát egyik hónapban van egy jelentős, akár 10%-ot meghaladó visszaesés, és azt követő hónapban meg ugyanekkor a felpattanás, tehát igazából nem rajzolódik ki egyértelmű trend. Tudjuk, hogy vannak építőipari vállalkozók, akik panaszkodnak, kevés a megrendelés, stb. Tehát igazából nincs egyértelmű trend, tehát nincs drámai mértékű összeomlás sem, hanem igazából nagyjából a 3-4 év ezelőtti szint körül úgy mondhatnám, nem az, hogy mozzog, hanem inkább pattog föllefelé a ágazat. És igazából itt meg kell különböztetni két különböző ágazatot. Az egyik ugye a magas építészet, ami tartalmazza döntően az építményeket, tehát épületeket, ebbe bele kell gondolni a lakásépítéseket, irodaépítéseket, gyárépítéseket, minden, ami épület. A másik fele az építőiparnak, meg általában az úgynevezett mély építészet, ami az egyéb építmények kategóriába tartozik, ezek nagyjából ilyen vasútfejlesztések, közútfejlesztések, autópályaépítések, csatornahálózatépítés, stb., amik megkülönböztethető az épületépítéstől, tehát igazából két részből áll, és érdemes ketté bontani a két szegmenst.
19: Hát akkor menjünk ezzel a logika mentén, akkor bontsuk szét.
20: Igen, tehát a legutóbbi hónapban azt lehetett látni, hogy az épületek építése valamelyest csökkent, majdnem 10%-kal, viszont az egyéb építményeknél volt egy nagyon érdekes felpattanás, méghozzá több mint megduplázódott az egy évvel ezelőtthez képest az építési volumen. Itt azért tudni kell, hogy jellemzően itt vannak olyan nagyobb építkezések, mint egy autópálya szakasz építése, egy vasúti pálya építése, ami irdatlan összegekbe kerül, és egyik hónap, amikor mondjuk befejeződik egy ilyen termelés, akkor az a hónap egy visszaesés mutat, utána indul egy következő fázis, akkor éppen megugrik, és éppen itt egy bázis hatás eredménye az, hogy egy ekkorát ugrott az egy évvel ezelőtthez képest, mégpedig pont azért, mert egy évvel ezelőtt augusztusban éppen váratom, hogy beszakadt ugyanez az ágazat. Tehát ahhoz képest, az alacsony bázishoz képest kell értelmezni ezt a nagy felfutást. És ezen belül is, amit kiemelt a statisztikai hivatal, az, hogy az út-vasút építése 142%-kal nőtt, a közműépítés pedig majdnem 320%-kal, de itt nagyon erősen mozgatják a bázis hatások ezeket az értékeket, tehát önmagában ezek nem jelentenek túl sokat. Annyi történik csak, hogy nagyjából tartják ezeket a szintet, tehát nagyjából egy szint körül mozog, de elég jelentős föllemozgással.
19: Hogy látod a szegmensnek, vagy a szektornak, mint most a motorjai már, mint ami a növekedést lendíthetik elő ezen a téren?
20: Ugye azt láthattuk, tehát ha visszatérünk, egyrészt ugye nézzük meg az épületépítéseket. Ugye épületépítéseken belül egy része a lakás társasház építkezések. Itt azt lehetett látni, hogy amikor bevezették az Otthon Start programot, illetve az úgynevezett ilyen kiemelt beruházásokat, akkor volt hirtelen egy nagy felugrás a építési engedélyek számában. Ezt nagyon gyorsan elkezdte követni a kivitelezések is, és ez látszott, hogy ott van egy elég érdemi növekedés, ami azt is tükrözi, hogy az átadott lakások száma is elkezdett növekedni, amire már régóta volt példa. Tehát itt elindult egyfajta növekedés, de ez most elkezdett kifulladni, hiszen az utóbbi időkben az építési engedélyek például augusztusban már 18%-kal csökkentek az előző évhez képest, ami annak köszönhető, hogy a szereplők most kivárnak, hogy az új kormány gazdaságpolitikája, lakáspolitikája hogyan fog alakulni, milyen támogatásokat fog tudni adni, és azért kiemel kiemelkedő, hogy ugye bejelentették már a Vekerre Sándor lakásépítési programot, ami összességében több RRF és Európai Uniós forrásokból áll együtt, ami akár egy 2-3 milliárd eurós értéket is, ami nagyjából egy ilyen 800 milliárd, 1200 milliárd forintos összegű fejlesztés is jelenthet. Ennek egy része a megfizethető bérlakásépítések, vagy kollégium, vagy férőjek építése is, de ez mindenképpen mozgathatja, pozitív irányba mozgathatja a lakásépítéseket, de itt kérdés az, hogy ez mikor indul, hogy hirdetik meg. Tehát itt az ütemezés a kérdés, hogy ez mikor lesz látható. Úgy gondolom, hogy azért következő években ez mindenképpen látható lesz.
19: Egyébként lakásból mindig hiány van?
20: Lakásból ugye Magyarországon nagyon-nagyon kevés lakás épül. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 1 millió főre hány lakás épül, nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Tehát ilyen 1200-1300 lakás jut 1 millió magyar lakosra, míg más országokban ez akár 3-4 vagy 5000 körül is mozoghat. Tehát akár lehetne többszöröse is, tehát igazából nagyon kevés lakás épül. Azért azt is tudni kell, hogy a lakásállomány egy része üres. Tehát, hogy vannak meg kiürült lakások is, csak itt ugye az a probléma, hogy nem feltétlenül esik egybe a lakás kínálat a lakás kereslettel. Tehát nem ott keresik a lakásokat az emberek, ahol éppen üres lakások vannak, mert ugye azért vidéken nagyon jellemző az, hogy például Nógrádban vagy Békés-megyében rengeteg olyan falu van, ahol rengeteg üres lakás áll, de senki nem akarja megvenni, mert nem akar oda költözni. Tehát igazából ugye inkább nagyvárosokra koncentrálódik a lakáshiány, illetve az elérhető lakásoknak az ára az, ami szintén egy fontos tényező.
19: Per pillanat Budapesten egyébként lakáshiány van?
20: És hát közben vannak üres lakások is, tehát az érdekes, hogy ugye van, egyrészt van egy demográfiai csökkenés, tehát ugye nyilvánvaló, hogy ahogy csökken a lakosság szám, nagyjából évente egy ilyen 50-70 ezer fővel csökken a magyar népesség.
19: Tehát évente egy városnyival vagyunk kevesebben, ha igen, lehet így fogalmazni.
20: Igen, és ez a trenden nem is nagyon lehet fordítani sajnos, legalábbis rövid távon biztos, hogy nem lehet látványos fordulatot elérni, mivel egyre kevesebb a szülőképes nő is, tehát hogy igazából itt már belekerültünk ebbe a demográfiai csökkenésbe, ami azt eredményezi, hogy nyilván elvileg kevesebb lakásra is lesz szükség, csak ugye egyes területek vonzzák a lakosságot, vagy
19: Budapesten mindig boom van, hogy ezt úgy látjuk.
20: Igen, de azért vannak leállások is, tehát azért az sem egy tehát azért hullámzó ciklusok vannak, inkább azt lehet mondani. És ugye az épületek építésének ki kell emelni egy másik szegmens is, az meg a irodaépítések, vagy kereskedelmi célú ingatlanépítések. Ott viszont sokkal inkább látszik, hogy kivárás van, nem nagyon ruháznak be. Ugye vannak itt is olyan, tehát itt is ciklusokhoz igazodik. Tehát vannak ciklusok, amikor berobbannak az irodaépítések, tehát van egy irodaépítési boom, ilyet legutoljára 2017 környékén láthattunk, akkor hirtelen egyszer csak mindenhol elkezdték építeni irodaházakat, ez tartott, hát még a Covid utáni időszak is még beleesett ebbe a periódusba, de ez lecsitult. Tehát most ugye az látszik, hogy ugye itt is kivárás van, az is nagy kérdés, hogy mennyire marad elterjedt a home office, mennyire nem, mennyire lesz szükség irodákra, mennyire nem, tehát hogy itt is átalakulnak a szerepek. Ugyanígy ebben az ágazatban tartoznak különböző gyárépítések. Azt láthattuk, hogy az elmúlt időszakban épült egy-két gigagyár Magyarországon, viszont ezen kívül nem sok egyéb beruházás történt, tehát ilyen egyéb beruházások meg ezt ellensúlyozták, tehát igazából itt sem volt nagy fellendülés összesítve. Tehát volt egy nagy látványos beruházás, de a többi az meg hiányzott ebből a szegmensből, és hát tehát lehet sorolni még egyéb területeket is, de itt összességében nagyon vegyes a kép egyelőre, és a gazdasági szereplőknél látszik, a legújabb hangulatindexeken is az látszik, hogy ugye a választásokat követően volt egy nagy megelőgezett optimizmus, amikor hirtelen az üzleti bizalom meg a különböző konjunktúra mutatók elkezdtek egy nagyon-nagyon látványosan javulni, és most így a nyár végére, vagy az őszi hónapokra itt látszik egy kis megtorpanás, mert ugye várják, hogy milyen gazdaságpolitikát fog meghirdetni a kormány. Ugye egyrészt nyilván függ ez a költségvetéstől is, ami egy nagyon-nagyon más téma, tehát nem akarok ebbe a témába most belevezni.
19: Jó, hogy felvetett, hiszen mondjuk a költségvetésből már kiderül, hogy a kormány által mi lesz a preferált terület, mi lesz pontosan, az a vállalat, mi lesz, amit
20: pontosan, tehát fog, erre is várnak a szereplők.
19: És mi lesz az a gazdaságpolitika erejmutatás.
20: És amikor tisztázódik a kép, akkor amikor már tisztán látnak, lehet, hogy akkor elkezdik a fejlesztéseket.
19: Tehát, szépen említette itt a Vekerle programot. Hozzá lehet ezt hasonlítani az otthonstarthoz például? Arányaiban, volumenében?
20: Arányaiban abszolút. Tehát arányaiban nagyjából nagyságrendileg ez nagyjából kb. Az hasonló nagyságnak, talán kétszerese is. Tehát igazából,
19: ezt tud húzni
20: az tehát ez biztos, hogy tud húzni az ágazaton. Kérdés van, hogy a időzítés mikor indul, mennyi ideig tart, mennyi ideig tud úgy hatással lenni az építkezésekre, hogy felpörgesse az építkezéseket, tehát itt kérdés az, hogy alakulnak a szerződés viszonyok, tehát hogy kiket bíznak meg a kivitelezéssel, tehát itt azért sok minden még homályos vagy kérdőjeles, de hogy minden esetre ez egy nagyon-nagyon jelentős összeg ahhoz, hogy tényleg elinduljon egy komolyabb irány.
19: Te kérlek szépen, ugye most beszéltünk arról, hogy hát kis túlzás, ahol látjuk a motorokat, amelyek ugye a szektort fölfelé tudják pörgetni. Látsz-e olyan szegmest az építőiparon belül, amely kifejezetten visszahúzza az ágazatot?
20: Amit mondtam, ugye az ipari beruházások ugye kivétel egy-két nagy gigagyár építkezést.
19: Tehát rendszer szinten ez már
20: de összességében ez most jelenleg még visszahúzza. Tehát jelenleg a feldolgozóipari beruházások által épített gyárak még nem tudják húzni a gazdaságot, ugyanígy, amiről beszéltünk, irodaépítkezések sem egyelőre. Tehát itt is
19: itt van valami egyébként hogy... királyi út, ha már beszélünk iroda meg komplexumokról Budapesten, hiszen miként említetted, azért tényleg itt több felfutás is volt az elmúlt 20 év leforgása alatt.
20: Igen. Többször voltak ilyen ciklusok, de ugyanígy például a raktárépület építkezések is. Ugye az elmúlt időszakban, tehát visszatekintve az elmúlt 10 évre, szintén a 2010-es évek másik felében volt egy óriási volumenű raktár épületberuházás is, tehát ezek is hozzátartoznak ehhez a területhez.
19: Te kérlek szépen, ha már témánál tartunk, emlékszem, ugye most a Váci út 78 alatt ülünk, hogy 2019-ben, emlékszem itt a környéken, megszámoltam, 19 darut láttam.
20: Igen.
19: Nem látom most a darukat, de az jó van.

0: Itt a kamatokat is szóba kell hozni.
1: Tehát na, hozzuk egyébként, mert ugye nagyon fontos téma a kamat, hogy hogy látod mondjuk az infláció, vagy a kamatok, kamat szint alakulását. Igen. Hiszen mondjuk a hitelezés szempontjából például az egy eredendő mutató.
0: Abszolút. Egyébként ami a nagyon érdekessége az ingatlan beruházásoknak, főleg amikor egy irodát építenek, hogy ott sok esetben euró alapú finanszírozás történik, tehát euró kamatokkal kell számolni. De avval mindenképpen kell számolni, hogy ugye az új kormánynak az euró bevezetésére tesz szándéka egyértelműen változást hozott a magyar gazdaságpolitika hitelességével szemben, tehát ez látszik, hogy volt egy nagyon-nagyon látványos kamatcsökkenés, de amivel mindenképpen számolni kell hosszú távon, az az, hogyha amikor bevezetése kerül az euró, akkor Magyarországon az Európai Központi Bank alapkamata lesz érvényes, gyakorlatilag a buborok helyett a euriborok lesznek, a magyar kamat csereügyleteknek a kamatai helyett a euribor, tehát úgynevezett IRS bírs, tehát ezek ugye interest rate swapok.
1: Azért erre még várni kell minimum 4-5 évet, tehát azért nem holnap lesz.
0: Nem holnap lesz, de minden esetre, hogyha a költségvetést hitelesnek találja a piac, akkor a piac tovább javíthat a megítélésen, tovább csökkentnek a kockázati felárai. Nyilván ez lépésről lépésre megy. Tehát utána a következő lakmuszpapír az lesz, hogy tartató is lesz az a költségvetés, azt majd jövőre látjuk meg, és folytatódnak ezek a lépések, hogy gyakorlatilag eljutunk odáig, hogy ugye a kormány azt ígérte, hogy 2030-ra teljesíteni fogjuk a Maastrichti kritériumokat. Na most ez azt jelenti, hogy az azt megelőző évben már beléphetnénk az úgynevezett előszobába az ERM2-es árfolyamrendszerbe, és amikor oda belépünk, addigra már kellőképpen le lesz horgonyozva, sokkal kisebb lesz a forint volatilitása, lehorgonyozza a magyar piacokat, és akkor már nagyon közelébe kerülünk annak, hogy a kamat konvergencia, az úgynevezett kamatoknak a összeolvadása, hogy nem tudom, hogy megtörténjen. Tehát, hogy ez az ERM2 csatlakozással már megtörténhet, de ugye akkor még van egy 2 év felmérési, vagy ilyen vizsgálódási időszak, periódus, és azt követően dönt úgy...
1: Reméljük, hogy csak 2 év, mert ugye más ország nem volt, ahol tovább is tartott.
0: És amiben ez a 2 év tartható, abban az esetben akkor 2032-ben már valóban fizethetünk euróval, és addigra valóban teljesen meg fog valósulni a kamatkonvergencia, és ebben az esetben már tényleg az európai alapkamattal kell számolni, ami jóval alacsonyabb a magyarnál. Ez viszont, ahogy ez a folyamat le fog zajlani, nyilván egyre jobban fogja tudni stimulálni az építkezéseket, hiszen olcsóbb lesz a finanszírozás. Adott esetben akár arra is oda kell figyelni, hogy annyira felpöröghet mondjuk az ingatlan piac, mint például látható volt a pénzügyi válság 2008 előtt Spanyolországban, Írországban, több más úgynevezett periférikus tagállamban voltak ilyen úgynevezett ingatlan lufik, amikor
1: itt ugye már... az a párhuzam egyébként a hírek, a spanyolok és a magyarok között, hogy mindhárom ország polgárai erőteljesen koncentrálnak az ingatlan befektetések iránt.
0: Abszolút így van, de ugye nem csak a saját állampolgárok, hanem népszerű volt az, hogy Spanyolországban angolok is, meg mások is beruháztak, vagy befektettek, vagy nem tudom, tehát igazából vonzott a más országoknak a állampolgárait is.
1: Egyébként, de ilyen időszak Budapesten is volt, ha visszaemlékszünk, amikor itt voltak az érdekes spanyolok, aztán utána elmentek a világgazdasági válság a portpóján, de szóval hát ne felejtsd.
0: Arányait tekintve nem volt ez olyan mértékű, de
1: ez a kis puffer hatás, akkor ez itt lehet?
0: Igen.
1: Számolhatunk ezzel?
0: Abszolút számolhatunk ezzel is, de ugye a hazai szereplők is, hogyha olcsóbb finanszírozással találkoznak, akkor abban az esetben bátrabban kezdhetnek el fejlesztésekbe. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy ugye vannak kedvezményes lakáshitelkamatok, ugye gondoljuk az Otthonstart program által bevezetett 3%-os lakáshitelkamatra, hanem a fejlesztők is kedvezőbb kamattal fognak tudni hozzáférni a finanszírozáshoz, és abban az esetben, hogyha ez így megtörténik, akkor a fejlesztők is bátrabban kezdenek el társasházakat építeni.
1: Igen, de azért piaci lapon momentán még ugye drága a hitel megszerzése, finanszírozása, kihelyezése, és alapvetően ugye ez a szektor hozzá volt szokva az állami támogatási szisztémához. Tehát gondolom azért várják a vekerlét is sokan.
0: Igen, abszolút, tehát hozzá is vannak szokva egyrészt az állami támogatásokhoz, de visszatérve nem mindegy a kamatszint. Tehát a kamatszint az abszolút alapvető ahhoz, hogy be tudjanak indulni.
1: Hát amennyiben... A hosszabb távú hitelek esetében aztán végképp, ugye
0: meghatározó.
1: De hát ugye jelenleg mindig magas az alapkamatszint más kelet-közép-európai országokhoz képest. Akár lengyeleket nézzük, akár a cseheket, vagy más környékünkben lévő országokat. Egyébként említette az Otthonstart program kapcsán elérhető 3%-os hitelkondíciót. Ha belépünk az eurózónába, ez lesz az alap. Nem?

0: Gyakorlatilag ez az alaptat. Igaz, onnantól kezdve okofagyottá válik, hogy föntartsuk. Ugye azt azért látni kell, hogy ennek a föntartása az államnak, amikor az egész program felfut, ugye nyilván első évben még nem kell sok kamattámogatást adni, de ahogy felfut ez a program, úgy egyre több és több kamattámogatást kell adni, és ez több 100 milliárd forintba fog kerülni majd utólag. Viszont abban az esetben, hogyha a piaci kamatok lejönnek erre a szintre, gyakorlatilag ez a kamattámogatásnak a, tehát gyakorlatilag ennek megszűnik a indoka.
1: Hát kérlek szépen, hogyha az ortodox közgazdasági megközelítést nézzük, az építőiparnak mekkora részesedés kell kicsikarni a GDP tortából? Mi az, ami ideális?
0: Általában azt lehet látni, hogy egy átlagos fejlett országban úgy 6-6,5, néhol 7%-os az ingatlan, illetve magának az építőiparnak a súlya. Tehát azért van súlya mindenképpen, ugye azt azért látni kell, hogy itt azért nem csupán új építkezésekre van szükség, hanem karbantartásokra is.
1: Korszerűsítések,
0: karbantartások. Ugye fel kell újítani utakat, fel kell újítani vízvezetékrendszereket például, tehát ez is az építőiparnak a része. Tehát, hogy azért itt rengeteg olyan infrastruktúrális beruházásra van szükség, ami az elmúlt évtizedekben elmaradt, de nem csak nálunk maradt el, például pont Németországban is emiatt panaszkodnak, hogy nagyon elmaradtak az infrastruktúrális karbantartások. Tehát ugye itt egy része a karbantartást veszít célba, hiszen nem mindegy, hogy le vannak-e robbanva az utak, meg a vasutak, vagy nincsenek le, tehát hogy vagy minden tökéletesen működik.
1: Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort, és továbbra is az építőiparral foglalkozunk. Kitérünk többek között arra, hogy mennyire súlyos jelenleg a szakemberhiány az ágazatban, és például ilyen témákkal is foglalkozunk, hogy a digitalizáció témaköre érintheti-e ezt a szektort, valamint kitérünk arra is, hogy milyen trendekre lehet számítani a következő egy-két évben, úgyhogy érdemes velünk maradni.
2: Hamarosan folytatódik a Napvendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privátszféra gombnyomásra. Digifol.hu. Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Este fél hét van, jó estét kívánok, ha mikrofonnál Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért. Erről a NATO főtitkár beszélt Tallinnban. Mark Rutte szerint Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid támadásait. Krisztián Mihály észt kormányfő hozzátette, hogy Ukrajna támogatása Észtország saját biztonságának részét képezi. Tűz ütött ki az albán oktatási minisztériumban egy diák tüntetés során. Tüntetők ezrei tiltakoztak Tiranában a minisztérium épülete előtt a rossz oktatási körülmények és az országot sújtó korrupció miatt. A Reuters szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fémkorlátokat a járda mellett és feldöntöttek kukákat. A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjára is átcsapott a tűz. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízel szállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük mindez hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. Normalizálódott a helyzet a belső üzemanyagpiacon az orosz miniszterelnök helyettes szerint. Közölte, hogy több olajfinomító is újraindította a termelést a javítások után, és hogy az ilyen üzemek fokozott védelemben részesülnek, aminek következtében sikerült csökkenteni a dróntámadások okozta károkat. Szerinte az orosz dízelexport újraindítása lehetővé teszi a kőolajfinomítás és a költségvetési bevételek növelését, valamint befektetési lehetőségeket teremt. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt. A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a választást Izrael közvetlen megtámadásával. Több légitársaság is megerősítette, hogy követi majd azt az izraeli rendeletet, amely megtiltja 31 ország állampolgárainak, hogy pilótaként vagy légiutas kísérőként szolgáljanak Izraelbe tartó gépeken. A rendeletben szereplő országok lakossága muszlim többségű, a listán rajta van többek között Szaúd-Arábia, Irán és Pakisztán is. Az Air France már közölte, hogy eleget tesznek a szabályozásnak. Ugyanakkor az amerikai United Airlines azt közölte, hogy neki nincs információja, amit meg kéne osztania az ügyben. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzés a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat úgy, hogy a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,1%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezetőpapírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 6%-os pluszban zárt. A milánói mutató 6%-ot gyengült, a madridi IBEX 1%-ot emelkedett. Nézzünk egy pillantásra a tengeren túlra, hogy zajlik a kereskedés a Wall Street-en. Itt negatív mutatókat látunk, 3%-ot megy lefelé a Dow Jones, az S&P 500-as mutató 1,1%-ot gyengül, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig már 1,7%-kal a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza egy amerikai dollárért 327 forint 50 fillért kérnek, egy euróért 364 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 390 forint 50 fillért. A kőolaj világpiaci árai most megindultak fölfelé, a Brent már 106 dollár 30 centen, és 1,3%-os drágulás mellett az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 95 dollár 40 cent.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időre kell számítani itt az esti órákban, eső ugyanakkor továbbra sem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet estig 13-19 fok, éjjel 4-13 fok lesz. Holnapra fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
5: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szupán Gergely közgazdász, és hát az építőipar rovatban maradunk továbbra, és lehet így fogalmazni. A legfontosabb téma talán így a műsor második részének indításaként, hogy összességében te milyen trendekre számítasz az építőipar szektorban a következő évek leforgása alatt.
7: Igen, a műsor előző részében már szót ejtettünk a Bekele Sándor programról, ami a lakásépítéseknek mindenképpen adhat egy pozitív trendet, tehát egyértelműen hozzá fog járulni az építőipar növekedéséhez. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az építőiparnak nagyjából a 20%-a körül mozog a lakásépítési szektor, tehát a többi 80% az egyéb mindenféle építkezés. Úgyhogy itt a lakásépítéseket, meg az építőipart nem lehet egy az egybe összevonni, hiszen csak ez szegmense a teljes építőipari ágazatnak. Viszont nagyon fontos szerepet, tehát gondoljunk bele, hogy ha mondjuk csak a lakásépítések 10%-a nőnek, akkor az önmagában nagyjából 2% pontos növekedés az építőiparhoz, mert ugye a súly az 20%. Ha mondjuk megduplázódik, holott ugye a műsor előző részében beszéltünk arról, hogy Magyarországon a új lakásépítések nagyon-nagyon elmaradnak 1 millió főre vetítve más országokhoz képest, lehetnek a dupla, tripla ennyi is. Tehát, hogyha mondjuk duplázódna, mondjuk ez csak egy
6: elméleti,
7: ez egy nagyon fiktív, tehát nagyon fiktív, nagyon elméleti példa, de hogyha 13 ezer helyett évente mondjuk 26 ezer épülne, ami szintén nem sok Magyarországnak, mert ugye a szakma azt szokta mondani, hogy ugye van olyan több mint 4 millió lakásállomány Magyarországon, ahhoz, hogy 100 évente megújuljon, ehhez kellene építeni évente 40 ezeret. Tehát mondjuk van egy ilyen hüvelykúj szabály. Nem teljesen, ugye, tehát azért számolni kell, ahogy beszéltünk arról, hogy a demográfiai csökkenés miatt, a lakosságszám csökkenése miatt azért valószínűleg nincs ekkora mennyiség új lakásra szükség, de a jelenlegi 13 ezernél mindenképpen jóval többre. Tehát egy simán, kényelmesen akár egy kétszer-háromszor ennyi lakás is épületne évente Magyarországon. Tehát, hogy a duplázódna, akkor az már majdnem 20%-os lökést adna önmagában az építőiparnak. Tehát, hogy összességében, hogy nagyjából képbe helyezzük, hogy ez mit jelent, azért ez nagyon nagy, tehát nagyon nagy lökést adhatna.
6: De ezen kívül kapacitás van rá? Tehát a magában az ágazaton
7: belül? Azt mondja az ágazat, hogy abszolút vár a kapacitás, a szakember hiány az, ami problémás, arra tudom, hogy nem sokára rá fogunk térni, de hogy visszatérve még a önmagába vett trendekre. Van egy másik program, amit a kormány szintén bejelentett, és jelentős mennyiségű uniós forrást tud hozzá csatolni, ez a Baross Gábor vasútfejlesztési terv. Ez egy összesen 10 éves terv, ami meghaladja 3500 milliárd forintot. Ennek azért tudni kell, hogy ennek egy része azért vasúti kocsi meg hév szerelvények beszerzése, ami nem építőipar nyilvánvaló, tehát ez majdnem teljesen importból fog származni, de hogy ennek egy része viszont valóban vasútfejlesztésre fog kerülni, tehát, és bőven van mit megújítani, mert ugye tudjuk, hogy azért rengeteg helyen vannak még úgynevezett lassú jelek, még a pályára kitéve ilyen lassító jelek, ahol lassabban haladhatnak a vonatok, mert nem nincs megfelelő mértékben karban tartva, illetve a másik a villamosítás, ami nyilvánvaló sokkal egészségesebb, mint a dízelmozdonyoknak a fenntartása. Tehát ez is egy külön terv, tehát hogy nagyon-nagyon szertágazza ez a vasútfejlesztési terv is, de ebből is azért igen jelentős, akár 1000 milliárdot meghaladó mennyiségű szerződés vagy kereslet érkezhet az építőiparba. Tehát ez a kettő önmagában már biztosít egyfajta többletet. És amiről beszéltünk az első fél órában, az az, hogy amennyiben csökkenni fognak tovább a kamatok, ez nyilvánvaló további támogatást, ösztönzést adhat arra, hogy a fejlesztések elinduljanak más ágazatokban, más szektorokban is, mint például feldolgozóipar, mint például kereskedelmi ingatlanépítések, irodaépítések, raktárépítés, vagy akár új plázákat is lehet építeni, tehát hogy kereskedelmi ingatlanokat is lehet, kereskedelmi célú ingatlanokat is lehet építeni.
6: Ugye olyan szegmensről beszélünk, ami nagyon látványos. És azért említettük, hogy mi van az ideális GDP arányos részaránya az építőiparnak. Lehet látni egyébként, hogy például Ausztriában nagyon látványos az építőiparnak a pozíciója az államház, a éves gazdasági teljesítményen belül, de Magyarországon is volt olyan időszak, amikor majdnem elért a 10%-ot, nem? Hogy kicsit túlzunk ezzel?
7: Hát 10%-ot biztosan nem ért el, tehát ilyenek azért nem voltak, de voltak látványos periódusok. Tehát azért látszik, hogy Magyarországon is valamikor eléri a 6,5%-ot, annál följebb én nem nagyon láttam, de hogy ez nagyjából 5 és 6,5% közötti sávban mozog, attól függ, hogy éppen milyen ciklusban van az építőipar. Azért látszik, hogy nagyjából a hazai méretnek megfelelő nagyságot, ugye Ausztriában nyilván azért látványosabb, mert jóval gazdagabb ország, tehát jóval nagyobb a GDP-je Ausztriának, és hogyha tartják azt a GDP arányos arányt, akkor nyilvánvaló építkezésekben is akkor több történik, tehát hogy ezért is látványos nyilván, tehát hogy...
6: Én szépen emlék voltam Spanyolországban, ott is elképesztő építkezés van az építőipar vonatkozásában, lehet látni, hogy nőnek ki, mint a gomba, az új lakások, az új ingatlan komplexumok.
7: Igen, de nyilvánvalóan ezek lehet, hogy leginkább a nyaralóövezetekre érvényesek, mert ugye általában nyaralóövezetek, amik Malaga például, meg a ilyen tengerparti városok azok, amik leginkább felkapottak. Miközben azért azt lehet látni, hogy Spanyolországban is óriási probléma a lakáskérdés, tehát Madridban éppen nemrég pár hete kezdődtek el utcai demonstrációk, mert egy fiatal a saját fizetéséből egy albéretet nem tud kifizetni, mert olyan drágák az albéretek Madridban is. Tehát ugye a fővárosok általában, mint például Franciaországban Párizs, vagy Angliában London. Tehát, hogy ezek a fővárosi körzetek, ezek általában mind olyan területek, vagy Berlin, Németországban. De
6: egyébként viszont már említett a fővárosokat, Bécsbe úgy oldották meg egyébként az önkormányzat, tehát a fővárosi önkormányzat rendelkezik a szociális lakási jellegű, és mondjuk oly mértékben tompították az árszintet, hogy a piaci árszint sem nagyon tud felfelé menni. Tehát van jó megoldás elméletileg, hogyha akarják. De hozzáteszem, Budapest sem olcsó az ingatlan bérlés.
7: Hát így van.
6: Amikor sírunk Madrid miatt, meg mondjuk Berlin apropójának, ott tegyük hozzá, azért Budapesten sem olcsó, hiszen a friss statisztika jelentések alapján azért.
7: Viszont nyilván az ország példa is, ugye ott nem egyik napról a másikra épült ki ez a szociális bérrakás rendszer, gondolom, mert mögött van 40-50-70 év, tehát hogy azért ez egy nagyon sok generáció alatt tud kiépülni egy ilyen komplex támogatási rendszer, mint ami például Ausztriában kiépült. Tehát itt sem várható az, hogy csettintése 24 óra alatt ez kiépül, hanem ez lehet, hogy több generációs, tehát lehet, hogy 20-30 év múlva már ez már elkezd érezhetővé válni, de hát nyilvánvaló, nem 500 lakással lehet tompítani ezen a helyzeten, hanem mondjuk alsóan 50-70 ezerrel.
6: Tehát, egy csúcs időszakban mennyi volt Magyarországon, hogyha visszagondolunk az elmúlt 30 év, vagy akár korábbra is, amikor tényleg több tízezer nagyságrendben épültek a lakások?
7: Hát vissza kell menni, tehát akár 70 évet is, tehát igazából az első nagy lakásépítkezési program, jó, már a világháború között is volt, tehát a két világháború között is voltak óriási építési programok, amikor Budapest elkezdett nagy lenni és kiépülni. De hogy igazából ugye a 60-as, 70-es években indult el egy óriási panelépítési boom. Tehát akkor volt a csúcsa Magyarországon a lakásépítés, tehát akkor óriási volumenben épültek lakások, de ez mindig egy házgyári lakás. Aztán ez a 70-es évek végére kezdett kifulladni, 80-as évek végére egyértelműen leállt ugye a gazdasági problémák miatt, és a rendszerváltás környékén azért kellett várni jó pár évet, hogy elinduljon újra valami fajta felrendülés. Utána a 2000-es évek elején volt egy csúcs, 2000-es évek közepén, akkor voltak időszakok, amikor olyan meghaladta 35 ezeret a átadott lakások száma, és jött a pénzügyválság, és akkor onnantól kezdve volt egy óriási hullámvölgy, és utána 2016-tól kezdve indult egy újabb lakásépítési boom, az akkor bejelentett csók, meg egyéb más állami támogatásoknak köszönhetően.
6: Tiszta sor, már te is utaltál rá, meg én is felkonferáltam, hogy beszélünk az ágazatot érintő szakember hiányról. Mennyire súlyos probléma ebben a szektorban ez a történet?
7: Hát, hogyha a mindennapokra gondolunk, hogyha szerelőt kell hívni, vagy valami lakáskarbantartással kapcsolatos, vagy felújítással kapcsolatos segítségre van szükségünk, akkor hát ugye rengeteget kell várni egy szakemberre, tehát legyen az akár kőműves, legyen akár burkoló, akár vízvezetékszerelő, vagy akár villanyszerelő. De minden esetre a felmérések alapján a legnagyobb hiány az most jelenleg kőművesekből van Magyarországon. Tehát azt mondják, hogy egy átlagos kőművesre akár majdnem 60 napot is várni kell, hogy megfelelő szakember találjunk. Ugyanígy a gépészet területén vannak nagyon nagy hiányok, így a víz-gáz vezeték szerelés.
6: Tehát még annak ellenére vannak hiányok, hogy tulajdonképpen az ágazat, az építőipar nem rukkolt ki látványos bummal, nincs nagy volumenben.
7: Igen.
6: Tehát ennek ellenére is tartósan probléma magyarán.
7: Igen. Tehát általában a vállalkozók is panaszkodnak a szakember hiányra, de mi is a mindennapokban, hogyha hívunk egy vízvezetékszerelőt, hát nagyon nehéz találni. Aki
6: vagy éppen, egy tetőfedőt.
7: Ugyanígy, igen. Tehát gyakorlatilag a szakember hiány az majdnem a legtöbb szakmát lefedi, ami az építőipart illeti.
6: Hát ha már szóba hoztok Ausztriát, egyébként nem véletlenül mentek ki nagyon sok szakember Ausztriába dolgozni, hiszen ott ők a szomszédos ország építőiparát segítik azáltal, hogy dolgoznak. hogy ez szerencsés van, hogy nagyon sokan visszajönnének. Van az ágazatnak akkor eltartó ereje, hogy érdemes, tehát akár ilyen privát
7: szolgálatot gondolkodni? Pont amiatt a nyugati SZIO erő miatt alakult ki Magyarországon is egyfajta bérverseny. De hát ugye nyilvánvaló, hogy egy szakembert nagyon meg kell fizetni, pontosan azért, mert hogyha nem, itt nem kapja meg azt a fizetést, akkor nagyon könnyen átmegy Ausztriába, sőt, akár Németországba is. Tehát igazából, amikor 2016 körül elindult, felgyorsult a bérdinamika Magyarországon, részben ez is ott volt a háttérben, hogy akkor már látszott, hogy bizonyos szakmából egyértelműen hiány szakma lett, és ott már versenyezik a nyugati bérekkel is, ahhoz, hogy itthon maradjanak.
6: Tisztasor, olyan területet tévedünk most, amely lehet, hogy nem érinti az ágazat egészét, de hát trendi, ez pedig a digitalizáció. Hogy látod, most nyilván nem a 2-3 fős KFT-re gondolom, de ugye általában mennyire van hatással az ágazat teljesítményére a digitalizáció terjedése, vagy akár a mesterséges intelligencia alkalmazása is?
7: Hát először ez nyilván a mérnöki tevékenységeknél jön be a képbe, tehát a mérnöki tevékenységekben már alapvető, hogy használnak mindenféle digitális eszközöket, de hát ez már így volt már 20-30 éve is, hiszen azért ismert a Graphisoftnak a szoftvere, tervező szoftvere és így tovább, tehát hogy azért tervező szoftvereket már használtak korábban is a mérnökök. A vállalatok, tehát a építőipari kivitelezők, hát nyilván kevésbé, de ott is azért vannak nagyon nagy kivételek, hiszen vannak olyanok, akik már tényleg nagyon-nagyon tudatos költségoptimalizáló project management szervező szoftverekkel szervezik a projektjeiket, hogy de hát ezek tényleg csak a legnagyobb cégek, akik megtehetik maguknak, akiknél ráadásul nagyon fontos, hogy ne csúszanak, ne kerüljenek csúszásba, vagy úgy tudják optimalizálni a termést, hogyha valahol várni kell egy alapanyagra, de tudják, hogy egy másik építkezésre viszont épp akkor ott van az a fázis, ahol szükség van az embereknek, akkor nagyon könnyen át tudják irányítani. Tehát nyilván itt a probléma igazából Magyarországon az, hogy erre szerintem érdemes egy kicsikét kitérni, hogy nagyon-nagyon szétaprózódott a építőipar. Én egyszer végeztem egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon meg Ausztriában közel ugyanannyian dolgoznak a építőipari szakmában, csak hogy Ausztriában ez nagyjából nem még egy régi adat, de akkori értéken majdnem 6-szor akkora hozzáadott értéket láttak el, mint Magyarországon, tehát sokkal hatékonyabban meg termékenyebben működtek, és itt a kulcs az a szétaprózódottság. Tehát igazából ugye Ausztriában sokkal kevesebb építőipari vállalkozás van, mint Magyarországon, ugyanannyi munkaerőre.
6: Tehát az azt jelenti, itt a termelékenységre is célozgatunk azért, meg a versenyképességre.
7: Ez azt jelenti, hogy Ausztriában sokkal több a középvállalkozó, vagy akár a nagyvállalkozó az építőiparban, amelyik mondjuk több tucat munkásnak ad munkát, és nem azért egy-két fős ilyen kisebb mikrocégek jellemzik. Épp ezért sokkal hatékonyabban tudják megszervezni a munkát, épp ezért számukra már releváns, hogy digitalizáljanak, mert egy két fős KFT-nél most nem nagyon sokat tudnak digitalizálni. A másik pedig a gépesítettség. Tehát, hogy mennyi géppel dolgoznak a nyugat-európai szakemberek, mennyivel dolgoznak a magyarok. Tehát, hogy a gépesítettség még az, ami szintén egy rendkívül fontos abból a szempontból, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, mennyire tudunk termelékenyen dolgozni, mennyire tudunk gyorsan dolgozni.
6: Összességében egyébként, hogyha az építőipart nézzük, mint egy speciális helyzetben lévő, de fontos szektort, hogy látod a helyzetet, mennyire vagy optimista, pessimista jövőre nézve?
7: Ugye szó volt ezekről a programokról, illetve szó volt arról, hogy biztos, hogy kedvező hatása lesz magának a kamatok csökkenésének is, ahogy hogyha valóban bevezetése kerül az euró, akkor a kamatok, a magyar kamatok le fognak jönni arra a szintre, ahol az európai kamatok vannak, tehát gyakorlatilag majdnem a mostani szint felére. Ami jelentős többletet adhat, lökést adhat az építőiparnak, amire itt majd figyelni kell, azok az esetek, hogy vannak erre már negatív példák, hogy amikor az euró bevezetése került, akkor ugye az euró övezet az nem egy optimális devizaövezet. Tehát, tehát lehet, hogy ugyanaz a kamat az egyik országnak túl magas, és visszafogja, a másik országnak meg túl alacsony, és egyszerűen elindít egy olyan boomot, amiből ingatlan buborékok is származhatnak, amiről beszéltek, hogy Spanyolországban, Írországban is láthattunk ilyet a pénzügyi válság előtt. És aztán ezek szépen ki is pukkadtak, tehát igazából amire itt figyelni kell, azok a különböző makro- meg mikroprudenciális eszközök, amikkel viszont az MNB, a jegybank tud élni, és az MNB betűnt, tehát anélkül, hogy ugye Amikor bevezetjük az eurót, onnantól kezdve már nem az MNB fogja az alapkamatot meghatározni, hanem az Európai Központi Bank. Viszont az MNB-nek vannak olyan lehetőségei, hogy adott esetben fékezze, vagy stimulálja, ösztönözze az építkezést, vagy ösztönözze a gazdaságot az olyan eszközökkel, hogy milyen legyen, tehát mekkora legyen a hitel arány, a hitelarányok mértéke, meg hasonló mikroprudenciális eszközökkel tud élni, tehát hogyan tudjanak, mennyire szigorítson, vagy mennyire lazítson az a különböző egyéb konstrukciókon, meg feltételeken, ami a hitelezést szabályozza.
6: Ha már beszélünk az euró bevezetéséről, meg az ágazat helyzetéről, számítasz arra egyébként, hogy csak úgy, mint talán a 2000-es évek elején is, hogy megjelennek a külföldi befektetők a piacon? Itt Budapesten ugye, ha visszaemlékszünk, rengeteg ír és spanyol, sőt német-osztrák építőipari vállalkozás működött, és fel tudnánk sorolni, de nem csinálunk neki nyilván reklámot, hogy ki és hol építkezett, és mit.
7: Igen, valóban erre is nyilván fel lehet készülni, tehát valószínűleg meg fognak jelenni, nyilvánvaló, hogy ugye itt is azért vannak ilyen ciklikus változások, tehát ugye voltak periódusok, amikor határozottan megjelentek a külföldi befektetők, például Magyarországon a pénzügyi válság előtti időszakban is, vagy például a 2010-es évek másik felében is, aztán utána jött a pénzügyi válság, jött a Covid, akkor hirtelen elmentek, tehát így hirtelen akkor a dominant, tehát hogy igazából azt látni kell, hogy dominánsan csak egy-két lokális területen vannak jelen. Tehát például 5. kerületben, vagy 1. kerületben, vagy nem. Tehát, hogy ilyen 1-2 kerületben dominánsak lehetnek, de országos szinten nyilván nem. Tehát, hogy itt is koncentrált az, hogy hol jelennek meg.
6: Végezetül olyan témát hagytam, ilyen tulajdonképpen rövid megválaszolás apropóján, ami mindannyiunkat érintesz, pedig a klímaváltozás, meg az éghajlatváltozás, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja egyébként a szektornak a szerepét, nem?
7: Hát és nem csak az építőiparét, hanem gyakorlatilag majdnem minden ágazatot befolyásol. Tehát nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás ellen ugye vannak olyan lehetőségek, amiket az építőipar meg tud teremteni. Tehát például jobb szigeteléssel,
6: korszerűsítés, ingatlanok, az új építés ingatlanok, nyilván már mindent figyelembe kell venni, felkészüljön mondjuk a hőkupoláshoz.
7: Hát most már gyakorlatilag ilyen passzív házakat kell építeni, ilyesmi. Tehát ebbe az irányba haladunk, csak hát itt avval számolni kell, hogy rengeteg elavult lakással, amit még fel kell újítani, és azért itt is rengeteg teendő van. Tehát ugye a építőipar nem csak arról szól, hogy most látványosan egy új társasházat, több száz lakásos társasházat építenek, hanem rengeteg olyan lakás van, amit mindenképpen fel kell újítani, mert elavult energetikai szempontból, elavult a szigetelése, és ezeken, ha tudunk javítani, akkor az ország energiafüggetlenségét is tudjuk javítani. Tehát ezek olyan területek, ahol mindenképpen kell haladni. Vagy például ott van a napenergia felhasználás, ugye a napelemek felhasználása, plusz az energiatárolás. Ugye, de az itt is a klímaváltozás azért okoz olyan problémákat is, amit például majdnem mindennapos volt az idén-nyáron Olaszországban, hogy olyan jégeső esett, ami tönkreverte nem csak az autókat, hanem a napelemeket is. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan tetemes károk keletkeztek például a napelemekben, hogy azt egy biztosító nem biztos, hogy be fogja vállalni. Tehát, hogy azért itt fel kell készülni a legszélsőségesebb éghajlati változásokra, amikkel még nem is vagyunk felkészülve.
6: Igen, és a beszélgetésnek most ez a végmondat a tekintettel arra, hogy lejárt a műsoridőnk. A napvendége tehát Szuppán Gergely közgazdász volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
8: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
4: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privát szféra gombnyomásra. Digifol.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 19 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtét után a várakozásoknak megfelelően halad, ezt közölték a katolikus egyház főorvosai. A Vatikán által közzétett tájékoztatóból kiderült, hogy a 71 éves pápa a közel 90 perces beavatkozás után már elkezdett sétálni, és visszatért a normál étrendhez. Az orvosok szerint a reggeli vérvizsgálatok és a röntgen felvétel azt mutatta, hogy a pápa felépülése a megszokott módon halad. Emellett légzőszervi fizioterápiás kezelést is kapott. Oroszországba utazott az FBI igazgatója. A kétnapos látogatás alatt az FBI igazgató Moszkvában és Szentpéterváron tárgyal. Ez Kaspátel első útja Oroszországba 2013 óta. A Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondani a látogatásról szóló sajtóértesülésről, mert az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni. Franciaország leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását, ha Marine Le Pen megnyeri az elnökválasztást, ezt maga a francia politikus jelentette ki. Mindezt megválasztása után 6 hónapon belül végrehajtaná. Egyúttal ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, valamint az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat is. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízelszállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük mindez hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt, a kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a választást Izrael közvetlen megtámadásával. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba, ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt váltanak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Az üzem évente több mint 40 ezer tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 ezer tonna maradék hulladékot.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7 tized, a frankfurti DAX 1 tized százalékot erősödött, a párizsi CAC-on 6 tized százalékos pluszban zárt. A milánói mutató 6 tized százalékot gyengült, a madridi IBEX 1 tized százalékot emelkedett. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, ahol az elmúlt órákban negatív volt a hangulat, és most is negatív mutatókat látni. A Dow Jones indexe 0,3%-os mínuszban, 1%-ot megy lefelé az S&P 500-as mutató, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,5%-ot gyengül. A kőolaj világpiaci árai tovább emelkednek, igaz csak pár centet, a Brent 106 dollár 60 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonkénti jegyzésára 95 dollár 80 centen. A bankközi devizapiacon a forint erősödést mutat az angol fonttal szemben, itt 430 forint 50 fillért kell adni egy angol fontért, egy amerikai dollárért 327 forint 20 fillért, egy euróért pedig 364 forintot kérnek. 1,1124 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az arany árfolyama 1,7%-ot megy lefelé, egy uncia aranyért 4103 dollárt kérnek a világpiacon. A többi fémára viszont sokkal látványosabban mozog, 2,7%-kal olcsóbb a palládium, 3,4%-kal megy lefelé a platina árfolyama, és 6,2%-kal olcsóbb az ezüst, a rész pedig 1%-ot megy lefelé. A holland tőzsdén jegyzett gázára 0,4%-kal olcsóbb, itt 1 megawatt energiáért 86 euró 90 eurócentet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
6: Holnap fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A csúcsértékek 13 és 19 fok között alakulnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. Schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
5: Hátizsákkal az országban. Börzsöny. Nagybörzsönytől Királyrétig. A túraútvonalak napi 15-20 kilométeres szakaszokra bonthatók. Útközben olyan klasszikus börzsönyi pontokat érintünk, mint a Csóványos, Királyrét környéke, a Kisvasút nyomvonala vagy az erdei források. A szintkülönbségek érezhetők, de nem kegyetlenek. Ez az útvonal ideális haladó kezdőknek. Zempléni-hegység. A Regéc-Füzér-Hollóháza útvonal 3 nap alatt kényelmes tempóban bejárható. Útközben két ikonikus vár, Regéc és Füzér is útba esik, ezeknél érdemes elidőzni. Itt különösen fontos a természetvédelmi szabályok betartása. Inkább haladóknak való ez a rész, akik nem ijednek meg a hosszabb erdei szakaszoktól és a ritkább infrastruktúrától. Balaton felvidék. Tapolca, Káli-medence, Zánka. Budapesttől Tapolcára utazunk, ahonnan már gyalog indulunk tovább. A napi távok 12-18 km között alakulnak, megcsodáljuk a Káli-medence lankáit, a tanúhegyek markáns vonalait. Ez a túra tökéletes kezdők számára, vagy azoknak, akik először próbálják ki a többnapos túrázást, Mecsek, Pécs, Orfű, Abaliget. 2-3 nap alatt kényelmes tempóban járható be az Orfű és Abaliget felé vezető útvonal. Orfű környéke és az Abaligeti barlang látványos célpontok. A Mecsek ideális terep az első többnapos túrára vállalkozóknak. Barátságos szintkülönbségek, sok forrás, jól jelzett utak jellemzik, és kempingeket is találunk.
4: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 20 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, erről a NATO főtitkár beszélt Tallinnban. Mark Rutte szerint Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid támadásait. Krisztián Mihály észt kormányfő hozzátette, hogy Ukrajna támogatása Észtország saját biztonságának részét képezi. 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtét után a várakozásoknak megfelelően halad. Ezt közölték a katolikus egyház főorvosai. A Vatikán által közzétett orvosi tájékoztatóból kiderült, hogy a 71 éves pápa a közel 90 perces beavatkozás után már elkezdett sétálni, és visszatért a normál étrendhez. Az orvosok szerint a reggeli vérvizsgálatok és a röntgenfelvétel azt mutatta, hogy a pápa felépülése a megszokott módon halad. Emellett légzőszervi fizioterápiás kezelést is kapott. Oroszországba utazott az FBI igazgatója. S.K. Spatel első útja Oroszországba 2013 óta. A kétnapos látogatás alatt Moszkvában és Szentpéterváron tárgyal majd. A Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondani a látogatásról szóló értesülésről, mert az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni. Franciaország leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását, ha Marine Le Pen megnyeri az elnökválasztást. Ezt a francia politikus maga jelentette ki. Mindezt megválasztása után 6 hónapon belül végrehajtaná. Egyúttal ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, valamint az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat is. Tűzütött ki az albán oktatási minisztériumban egy diák tüntetés során. Tüntetők ezrei tiltakoztak Tiranában a minisztérium épület előtt a rossz oktatási körülmények és az országot sújtó korrupció miatt. A Reuters szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fémkorlátokat a járda mellett és feldöntöttek kukákat. A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjára is átcsapott a tűz. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízel szállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük mindez hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a választást Izrael közvetlen megtámadásával. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek, úgyhogy az erről szóló szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Na, az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, úgyhogy a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot pedig 2040-ig titkosították. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba, ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt válthatnak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1,1%-ot erősödött, a párizsi CAC/RON 6,1%-os pluszban zárt. A milánói mutató 6,1%-ot gyengült, a madridi IBEX 1,1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok, majd délután több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 21 óra van, jó estét kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, erről a NATO főtitkár beszélt Tallinnban. Mark Rutte szerint Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid támadásait. Krisztián Mihály észt kormányfő hozzátette, hogy Ukrajna támogatása Észtország saját biztonságának részét képezi. 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtét után a várakozásoknak megfelelően halad. Ezt közölték a katolikus egyház főorvosai. A Vatikán által közzétett orvosi tájékoztatóból kiderült, hogy a 71 éves pápa a közel 90 perces beavatkozás után már elkezdett sétálni, és visszatért a normál étrendhez. Az orvosok szerint a reggeli vérvizsgálatok és a röntgenfelvétel azt mutatta, hogy a pápa felépülése a megszokott módon halad. Emellett légzőszervi fizioterápiás kezelést is kapott. Oroszországba utazott az FBI igazgatója. SK Spatel első útja Oroszországba 2013 óta. A kétnapos látogatás alatt Moszkvában és Szentpéterváron tárgyal majd. A Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondani a látogatásról szóló értesülésről, mert az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni. Franciaország leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását, ha Marine Le Pen megnyeri az elnökválasztást. Ezt a francia politikus maga jelentette ki. Mindezt megválasztása után 6 hónapon belül végrehajtaná. Egyúttal ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, valamint az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat is. Tűzütött ki az albán oktatási minisztériumban egy diáktüntetés során. Tüntetők ezrei tiltakoztak Tiranában a minisztérium épülete előtt a rossz oktatási körülmények és az országos sújtó korrupció miatt. A Reuters szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fémkorlátokat a járda mellett és feldöntöttek kukákat. A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjára is átcsapott a tűz. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízel szállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük mindez hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a választást Izrael közvetlen megtámadásával. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek, úgyhogy az erről szóló szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Na, az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, úgyhogy a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot pedig 2040-ig titkosították. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba, ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt válthatnak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, a párizsi CAC/RON 6%-os pluszban zárt. A milánói mutató 6%-ot gyengült, a madridi IBEX 1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok, majd délután több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás.
1: A Trend FM-en.
2: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Night.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.

0: parts, the jungle's green. How many glorious mornings have they seen?
1: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 22 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, erről a NATO főtitkár beszélt Tallinnban. Mark Rutte szerint Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid támadásait. Krisztián Mihály észt kormányfő hozzátette, hogy Ukrajna támogatása Észtország saját biztonságának részét képezi. 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtét után a várakozásoknak megfelelően halad. Ezt közölték a katolikus egyház főorvosai. A Vatikán által közzétett orvosi tájékoztatóból kiderült, hogy a 71 éves pápa a közel 90 perces beavatkozás után már elkezdett sétálni, és visszatért a normál étrendhez. Az orvosok szerint a reggeli vérvizsgálatok és a röntgenfelvétel azt mutatta, hogy a pápa felépülése a megszokott módon halad. Emellett légzőszervi fizioterápiás kezelést is kapott. Oroszországba utazott az FBI igazgatója. Eszkás Patel első útja Oroszországba 2013 óta. A kétnapos látogatás alatt Moszkvában és Szentpéterváron tárgyal majd. A Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondania a látogatásról szóló értesülésről, mert az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni. Franciaország leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását, ha Marine Le Pen megnyeri az elnökválasztást. Ezt a francia politikus maga jelentette ki. Mindezt megválasztása után 6 hónapon belül végrehajtaná. Egyúttal ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, valamint az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat is. Tűzütött ki az albán oktatási minisztériumban egy diáktüntetés során. Tüntetők ezrei tiltakoztak Tiranában a minisztérium épülete előtt a rossz oktatási körülmények és az országos sújtó korrupció miatt. A Reuters szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fémkorlátokat a járda mellett és feldöntöttek kukákat. A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjára is átcsapott a tűz. Több szenátor felszólította az amerikai elnököt, hogy vonja vissza az orosz dízel szállítmányokat lehetővé tévő megállapodást. Szerintük mindez hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. A szenátorok azzal érveltek, hogy árt az amerikai biztonsági érdekeknek, ha Moszkva szabadon értékesíthet dízelolajat a világpiacon. A jelek szerint Izrael ellenségei támadásra készülnek, erről beszélt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu ellenzi Irán megtámadását az október végi izraeli választások előtt. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a választást Izrael közvetlen megtámadásával. Pénteken személyesen találkozik Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A magyar kormányfő a holnapi brüsszeli csúcson először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormány.hu szerint ennyit fizetett ki az Orbán kormány egy volt miniszteréhez köthető cégnek, úgyhogy az erről szóló szerződést közbeszerzési eljárás nélkül egy 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Na, az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, úgyhogy a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot pedig 2040-ig titkosították. Átadták a MOL első biometán üzemét Szarvason. A fejlesztés több mint 2,7 milliárd forintba került. Az üzemben előállításra kerülő biometán betáplálható lesz az országos földgázhálózatba, ezzel évente több mint 7 millió köbméter földgázt válthatnak ki a gázhálózatban megújuló energiaforrással. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg. Szeptemberben 3,7%-ra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6%-ra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást, és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél 10%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. Az OTP árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra. Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, a párizsi CAC/RON 6%-os pluszban zárt. A milánói mutató 6%-ot gyengült, a madridi IBEX 1%-ot emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap fokozatosan csökken a felhőzet, főként keleten lehetnek záporok, majd délután több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Beat This zenekar 2002. júniusában alakult Szombathelyen Csigó Tamás vezetésével. 2003 nyarán csatlakozott egy New York-i énekesnő, akivel az év végére elkészült az első album. A koordinációs munkát Priger Zsolt vállalta el a zenekar körül, akinek segítségével a Mama Records gondozásában megjelent az első nagylemez. 2007-ben Judy J-jel elkészült a csapat második lemeze, 2008-ban pedig a lemezt Fonogram díjra jelölték, az év hazai dance vagy elektro albuma kategóriában. 2009 májusára elkészült aztán a harmadik album is, melyet a zenekar a másik két lemezzel együtt ingyen letölthetővé tett a honlapján.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Beat is következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Jazz!
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely, Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: és félre, ez imádsz. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok Lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

kávé még ezen folyik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Igen, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

0: Csak egy legény vacapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény vacapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silke Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.